0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: az történt. Rádió Gaga hírek.
1: Viszonylag enyhe a reggeladás körzetünkben, de a nap folyamán nem emelkednek számottevően a hőmérsékleti értékek. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani ma Marosvásárhelyen az Invictus veteránok váltófutása miatt, és enyhén csökkent ma a kőolaj világpiaci ára. Szép reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Ma újra nyit a Marosvásárhelyi Mircea-Bireu úszoda. Kettől péntekig reggel 6 és este 10 óra között fogadják a látogatókat. Az utolsó belépés este 8:30-kor lehetséges. Szombaton reggel 8-tól este 8-ig tart nyitva. Vasárnap zárva lesz, hétfőn pedig a délelőtti takarítás után délután 2 órától látogatható. A 2 órás belépő felnőtteknek 25, gyermekeknek, nyugdíjasoknak és háborús veteránoknak 19 lej. A 3 év alatti gyermekek és a fogyatékossággal élők ingyenesen léphetnek be. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani ma Marosvásárhelyen az Invictus veteránok váltófutása miatt. A résztvevők reggel 8:30 és 9 óra között indulnak tovább a Színház térről, útvonaluk a Győzelem téren és a Dózsa György utcán vezet át, majd Maroskeresztúr felé haladnak. A forgalmat a futók áthaladásához igazodva korlátozzák, a közlekedést a városi rendőrség járőrei irányítják. Az autósokat arra kérik, kövessék a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök utasításait. Előrelépés történt a kormányalakítási tárgyalásokon, miután több párt jelezte, hogy kész támogatni kabinettjét, közölte Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakciója egységesen támogatja a kormány beiktatását. Az USZERE ugyanakkor kizárta, hogy a szociáldemokrata párttal közösen kormányozzon, és egy PNL USZERE RMDS koalíciót támogatna. Luca Niculescu politikai vagy vegyes összetételű kormányt alakítana, és legalább 6 hónapra szóló politikai megállapodást szeretne a legsürgősebb feladatok megoldására. Enyhén csökkent ma a kőolaj világpiaci ára, miután az előző kereskedési napon hordonként közel 2 dollárra emelkedtek, a Brent típusú olajára 106 dollárra, az amerikai WTI-é pedig 93 dollárra mérséklődött. Az árcsökkenéshez hozzájárulhat, hogy Donald Trump amerikai elnök és Oroszország további dízel üzemanyagszállításokat vállalt, az Egyesült Államok pedig ideiglenesen felfüggesztette az orosz üzemanyagokra vonatkozó szankciókat. A keleti feszültségek és a Perzsa-öböl térségében jelentett támadások azonban továbbra is veszélyeztetik az energiaszállításokat, így az elemzők szerint az olajárak ismét emelkedhetnek. Megosztva kapta az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat 2 amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford. A svéd tudományos akadémia indoklása szerint olyan makrogazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek hatékonyabbá teszik a gazdasági visszaesések kezelését. A modellek segítségével a megfelelő időben bevezetett monetáris és költségvetési intézkedések mérsékelhetik a gazdaság ingadozásait. A díj odaítélői szerint az elméletek az energiaválság okhoz hasonló gazdasági sokkok kezelésében is segítséget nyújthatnak. Viszonylag enyhe a reggeladás körzetünkben, de a nap folyamán nem emelkednek számottevően a hőmérsékleti értékek. A délelőtt folyamán még érkezhet eső, majd elvékonyodhat a felhőzet, 14 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Marosvásárhelyen most 10 fok van.
0: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.

0: Kedd reggel van, egyre kevésbé fáj ez a munkahét is, most már így a második napjánál tartunk, és persze indul a hármas szabály reggel 7 óra után néhány perccel, ma is 4 órát együtt töltünk veletek, és reméljük, hogy ti is velünk cserébe.
1: Így maradjatok, gyertek, legyetek velünk, ugyanis teljes a csapat. Üdv újra, itt van Berecki Szili, az imént ugyanakkor Nagy Endrét hallhattátok, én Máté Kincső vagyok. Jó reggel, csodás keddet nektek, gyertek, beszélgessünk közösen.
2: Jó reggelt, szevasztok! Jönnek a jó zenék is, természetesen viselkedjetek a mai napon, ne legyetek kizárva Magyarországból, ahogy Bruno Mars tette, ő következik, Locked Out of Heaven, itt a Bogán.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: félned, már senki sem bán.
1: Nem bizony. Nem bántsék. Nem bántsék.
2: Kicsit jöjjön, mentecska, ne féljél.
1: Kicsit jöjjön, mentecska, ne fájjál, ne féljél. Jó reggelt mindenkinek.
2: Még egyszer hello.
1: Még egyszer hello.
3: Szavasztok.
1: Szili. Jól vagy-e?
3: Há, hogy miért nem úgy nézek ki, hogy karikás?
2: Nézem, hogy felvette a fejedosítőtök formáját, de nem?
3: Az csak a narancssárga felső miatt van.
2: Igen, az itt.
1: Tényleg, ami úgy kivilágít.
3: Ez ma reggel jutott eszembe, hogy mikor megláttam ezt a felsőt, na mondom, ez lesz a mai setup, akkor rájöttem, hogy ez kellett volna legyen szombaton, nem egy ilyen random kis barna, valami bézses hanorák, hanem ez kellett volna. Hát végig is ezt találja legjobban a tökökhöz. Mondjuk úgyse tudtam volna annyira alkalomhoz öltözni, mint Szidi.
1: Ja, de egyébként Szidike nagyon ügyesebben. Gyertek, akkor dicsérjük meg, hát ha ébren van ilyen korán reggel, hát gyerek van a házban, valószínű ébren van.
2: Ezek a jó kollégák, akkor dicsérnek, mikor alszol.
1: Én direkt megvárom, hogy reggel legyen, és ébre legyen. Gyönyörűen szokott hozzáöltözni az alkalmakhoz, meg az eseményekhez Szidike kolléganőnk. Ráadásul a Duma Dubához is mindenkoron olyan szépen passzol a gaga színekkel. Szóval csinosak voltatok hétvégén, csak ezt akarjuk mondani, főleg Szili, Szidike, de te sem voltál rossz, Szili.
2: Szili a tipikus férfi, aki utólag jut rá, hogy azt a nyakkendőt kellett volna kössem ember.
1: Miért? Volt rajta nyakkendő?
2: Nem, hanem hogy most mondja, hogy a sárga felsőt kellett volna felvegye, ez ilyen tipikus utólagos férfiúi rádöbbenés.
1: Igen.
2: Mikor hazamentél, például beszóltak valahol, vagy mondtak valami poént, és hazamentél, vagy hazafel a kocsiba, hogy azt kellett volna mondjam, hogy ember, nem mondtam, akkor nem jutott eszembe.
3: Te figyelj, férfiből faragtak, úgyhogy én ezért nem fogok álmatlanul aludni, mert elfelejtettem a narancssárga felsőm, tehát én ezért nem fogok most ilyen rosszul érezni magam, hogy úristen.
1: De megengedtek nekem egy nagyon szubjektív, nagyon személyes, esetleg tényleg ott kajtató kérdést, ahol nem illik?
2: Ez bántó lesz.
1: Nem, persze. Hanem, hogy például
3: a bugyim tényleg... A bugyim narancssárga.
1: Nem érdekel a bugyi
3: cíne. Ja, jó, bocsánat, hát azt nem
1: de elmondhatod, hát ha van hallgató, akit érdekel. Na látod, például Nagy Andrét érdekli, szombaton milyen boxer alsó volt rajtad? Boxert hordasz, vagy pecskét?
3: Tanga.
1: Ne, na, komolyan kérdezem.
3: Boxer,
1: srácnak tűnsz egyértelműen. Hát, hogy tudnék sorolni például egyet.
3: Ne.
1: Biztosan.
2: Az a színtől függ, igen.
1: Igen, és hogy fürdőnadrágja vagy sem. Maradjunk annyiban, de nem tudom, mit akart. Jaj, azt akartam kérdezni őszintén, na tényleg, hogy olyankor, amikor bármi típusú eseményre vagytok hivatalosak, tök férfiak, legyen az akár egy tök fesztivál szovátán, legyen az akár egy, nem tudom, esküvő, vagy valami jó esküvőre biztosan, hogy odafigyeltek, de hogy kisebb eseményeknél álltok legalább 5-10 percet a tükör előtt, hogy melyik ing, melyik nyakkendővel és melyik öv, melyik cipővel passzol, vagy valami ilyesmi. Rászánjátok az időt?
2: Első kérdés, melyik ingem van kivasalva?
1: Igen.
2: Ha egy ki van vasalva, kész
1: vagyunk. Ez a klasszikus férfi, tehát nem azt, hogy melyik inget vasaljam ki, és akkor hozzá, melyik van kivasalva alapból, ugye?
3: Fú. Igen, ezt ennyire nem kell túl komplikálni, szerintem minden férfinak van 3 szettje. Amit igen? Úgy már lát a fejében, hogy ez az ingem van, akkor ez az, akkor ez a nadrág, és ez a cipő talál hozzá.
1: Mert és 3 szettel mondta, megoldod az összeset?
3: Jó, simán, szerintem egyet is meg tudnám oldani. Igen, csak néha úgy rám jön, hogy most nem a világos színű zakót, hanem a sötét színű zakót, csak akkor úgy egy picit másabb.
2: Az, hogy ezt ne fuss ki az opciókból, az a megoldás, hogy nem kell járni helyekre. És akkor úgy nem használódnak el a cuccai.
3: Egyféleképpen lehet ez az átöltözés, egy gyors átöltözés, meg átszervezés a dolog, hogyha ez az ing, ez a múltkor még jó volt. Ugye, most az utóbbi esküvőn, szeptemberben, amikor a templom és a terem között hamar felkerestem az egyik helyi nagy kereskedelme, és elmentem, vettem egy fehér inget. Ne, persze, most 2-3 hete. Azt mondtam, hogy ezt így nem tolom le reggelig, úgyhogy elmentem, vettem egy jó inget, és aztán folytattuk a bulit.
1: A titok nem abban, hogy ilyen elasztikus anyagból készült inget kell választani.
3: Hát itt már mindegy volt.
1: Ja, ez valahol az se segít. 0730-74-88-88, hányas az ing méretetek, írjátok meg.
4: Mindenről dumál.

0: Ó, Colby, Kailiát, valami ilyesmi. Hogy hívják itt? Colby, Kailia?
1: Kailiát.
2: Kailiát, vagy attól függ, ha francia például, Kailiát. Akkor lehet, hogy a T az néma.
0: I do. Ez a dalnak a címe. Jó reggelt.
1: Mennyivel egyszerűbb? Hát miért nem ezt mondtad?
0: Jó reggelt. Mindenkinek, például Zoltánnak, aki azt írja, szevasztok, szép jó reggelt, szép napot. Mindenkinek, Zoltán, illetve Ludovik is itt van velünk, azt írja, Guten Morgen, Radio Gaga.
1: Na kész, kérlek szépen, Morgan, drága Ludovik. Én egyszer megfogadom, komolyan mármint, hogy most megfogadom, hogy egyszer majd veszem a fáradtságot, és minden kedves külföldről hallgató hallgatónkat, igen, listázom egyszer papíron, aztán memorizálom fejben is, hogy ki honnan hallgat bennünket. Van egy olyan komoly sejtésem, hogy Ludovik német nyelvterületről ír.
0: Bayern München, Guten Morgen.
1: Ugye? Ennyit megtanultunk annó német órán, a Derdió mellé.
2: Így van, Bratwurst, Weissbrot, köszönjük szépen.
1: Nagyon jó. Kukucs írja, Marika, szép jó reggelt, ma is vidámság, töltse ki a napotokat, vagy töltse be. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá.
2: Ezt írta, el kellett dalolni. Lá, lá, lá.
1: Na.
2: Ne szólmizáljuk el szerintem az SMS-eket, mert hosszú lesz akkor a mai adás. De látod, azt mondtad, hogy mindenkit listázol, hogy honnan van, nem olyan egyszerű, ez olyan nehéz, mint a csibéket számolni, ezek a piszkok mozognak, ember. Itt van mindjárt a vihar, ma például Belzsümből integet, Liesből, ahol még nem vihat meg, de azért már teázni, kávézni lehet, indul a nap, köszi, hogy bejelentkezel.
1: És hozzáteszi, hogy nagy ölelés, neked is nagy ölelés, drága vihar, jó, hogy itt vagy velünk. Anikó is bejelentkezik, sziasztok, szép reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen egy csodálatos napotok, írja. Hát köszönjük szépen, hasonló párját kívánjuk neked is.
0: Így van, Erika pedig írja, hogy szép jó reggelt, fiatalok, aki alig akar kivirradni, hogy tudjak nektek napfelkeltét küldeni, ölelés a 11. kerületből. Erika, nem is csoda, júliustól minden egyes reggel pont ugyanakkor kell a nap nálad. Tehát, hogy ezzel most már ne lepődjünk meg, hogy egy kicsit később van sötét, de viccet félretéve, gyönyörű szép most is.
2: Minden esetre,
0: azért ez magán lehet onnan dolgozni. Azért jó lehet onnan dolgozni. Milyen szép, minden reggel kinézel az ablakon, gyönyörű.
2: Szép a kilátás. Mégis, ha valamelyik reggel tényleg elmaradna a pesti napfelkelte, írjál, hogy breaking news, tudjunk róla, mi leszünk az első, aki tudjuk, hogy Pesten nem kell fel.
0: Ami hamarabb tudjuk. Ha nem kell fel a nap, akkor nálunk hamarabb nem az kell fel a nap.
1: Állítsuk meg.
2: De ha nálunk fel kell, és mi megfogjuk.
1: Ezt mondom, jó, hogy Endrem. Lasszunkat kieresztjük a napocskát, megtartjuk magunknak, és szeretnők kisajátítani. Ahogy egyébként látjátok, az erdélyi néplelket szépen ábrázolja Bogice üzenete is, azt írja, jó reggelt, napsugaraim, könyörgöm, napfényt és madárcsicsergést akarok. Ing méret, jó vállas menyecske lévén el, de ha olyan a fazon, akkor kell az XL-es is, hanem úgy járok, mint Hulk. Mm-hmm. Na nem, nem csak az uraknak van ilyen típusú problémája.
2: Igen, Hulk, csak éppen nem vagy bezöldülve teljesen, attól reméljük, függ, hogy a szupererőid mennyire feszülnek az ingben. Robcsi, jó reggelt kíván a szomorú esős időben, azt írja, legyenek a következő órák kellemesek, a következő jövőben.
1: Véletlenül sem a múltban, legyenek a jövőben benne. Robcsinak nagyon szépen köszönjük. Képzeld, Szili, tegnap találkoztunk Robcsival. Az tegnap volt, ugye? Igen, bejött a bögréje után, igen, mert egykori, gondolom én, fekete-fehér, igen, nem nyertesként végre eljutott hozzánk, úgyhogy szemtől szemben álltunk, kezet ráztunk, megköszöntük a hűséges meghallgatást és minden mást is. Jó volt ez?
0: Na jó, örülök neki, akkor ügyesen ő nyerte, mikor nyert, múlt héten, vagy mikor nyert?
1: Nem, még régebb szerintem, ahogy írt az üzenetet.
0: Ja, na de lehet ma is nyerni például bögrét, haha, mert hogy hamarosan aztán lesz majd fekete-fehér, igen, nem is, úgyhogy, és ha jól tudom, akkor én kell játszak így nagy frissen, akkor össze kell szedjem magam, egy jó kávét gyorsan meg kell igyak, mert hogy mindjárt fekete-fehér, igen, nem is lesz majd, de nem kell sietni, csak azért regisztráljátok, addig 0730 54 88 88.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

Tájföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Avicii és az Anxiety. 7:80, jó reggelt kívánunk mindenkinek és azoknak is, akik SMS-t írtak neki különösképpen. Azt írja nekünk az egyik hallgató, szép jó reggelt kívánok, reggel hidegre ébredtem, 0 fok volt Hörsingenben. A hideg kirázott, mikor alsó gatyában kiszálltam a kamionból.
1: Gyuri.
2: Hörsingből. Szerintem nem csak téged, hanem mindenki mást, aki látott téged. Én csak így tippelem.
3: Jaj, ez nagyon, én be kell valljam, hogy vannak ilyen félszeim. Mindig, mikor hosszú útra mész, tudod, és akkor nem tudom, autópályán félrehúzom a parkolóba, vagy valahol, ahol vannak szintén kamion sofőr kollégák is. Van mindig egy ilyen félsz bennem, hogy úgy óvatosan merek a kavinok fele nézni, mert sose lehet tudni, hogy mit látsz.
0: Csóri.
3: Ezek szerint Gyuri azok közé tartozik, aki a fogmosáshoz reggel kiszalad egy alsó gatyázban.
2: Két fél volt középen egy kráter, jó lesz.
0: Viccelődünk,
3: drága Gyuri, reméljük nem fáztál meg. Popó, hogyha rendben van, minden rendben van.
0: De viccet félretéve például vezetni, az ember kényelmesen vezet, nem? De ezt most tényleg komolyan kérdem. Hogy azért, mikor elmész munkába máshova, vagy ilyen irodás munkád van, vagy menni kell jobbra-balra, akkor azért felöltözöl legalább egy farmerbe, valamibe. De hogy ha kamionba ülsz napi 12 órát, akkor nem kell ide felöltözni, sőt, a farmer az kényelmetlen. Miben vezetnek a kamionsofőrök?
3: Tréning nadrágban.
0: Én erre vagyok kíváncsi.
3: Szerintem 100% tréning gatyóban.
0: Ilyen kis benti cipő?
3: Papucskában, vagy...
0: Papucsban.
3: Igen, hát viharnak nagyon a kamion sokan. Belsőjét, láttuk például, hogy ott ilyen műgyepes.
2: Hát van ez a tipikusan kamionos papucs, amiről tudjuk, hogy kamionos papucs, mert igen, mindig abban melyik? Vannak, minden parkolóban, mindenhol abban szállnak ki, abban matatnak. Ez a jó kis, hogy mondták...
3: A slápi,
2: de volt erre egy kifejezés, egy hallgató megírta egy román település neve, hogy oda valósi ez a sláp, de most hirtelen jut eszembe. Emlékeztek?
0: Tényleg volt. Nem. Aha, de nem jut, ezt nem fog eszembe jutni.
2: Szkornicsesti, de lehet, hogy igen.
3: Szkornicsest, az jó hely, ott élnek nagy néni még. Na, ezúton is puszi, ha hallgat bennünket ebben a pillanatban.
0: Esetleg egy papucsot tegyenek félre.
2: Azt akartam mondani, hogy ha már kényelmes vezetés, hülyén néznél ki mondjuk ilyen kamionos papucsba és frakban, csokornyakkendőben.
3: Hát vagy alsógatyában is ilyen hegyes orrú lakcipőben. Vannak azért társítások, amiket nem szeretnék sose látni.
0: Jó, de vannak sofőrök, akik 12 órát dolgoznak ugyanúgy, például a buszsofőrök, a városi buszsofőrök, ők szépen fel vannak költözve. Nagyon sok
3: hát,
0: helyen maradjunk ennyiben.
3: Dolgoznak, na.
0: Jó, de hát én el tudnám nézni, ha egy buszsofőr tréningnadrágba vezetni a buszt. Hát nekem olyan mindegy aztán, hogy hova csak vigyen el. De hogy van, mondjuk cáfoljam is meg magam rögtön, nagyon szép, hogyha elmész egy olyan helyre, ahol tényleg azt látod, hogy fekete nadrág, fehér ing, szépen az vagány, az jól néz ki.
3: Mindenki, de kolléga Bereckinek, ugye? Pro és kontra érve, és
2: megoldja önmagát, és aztán utána, de ki vagytok egyezve, nem lesz baj, tehát...
3: Te és teke. Jaj, de jó. Igen, tehát, ja, ez nagyon jó, hogyha Karinti azt mondta, hogy én és énke, akkor te és teke.
2: Igen.
3: Ezt megtartom. Ez a ma reggeli nagy revelációm.
2: És tük és tükke.
0: Bocsánat, rajta vagyok a szombaton. Igen?
3: Mit
2: mennyit akarsz mondani? Tük, mük és tükke és mükke.
3: Az.
2: Székelyverziós
3: tegyen belőle. Az, jó. Közben valamiért, egyébként akartam, hogy valamiért a hallgatóink elkezdték megírni, hogy hányas inget hordtak.
2: Mert megkérdeztem
0: azért. Igen,
3: de eszembe jutott a mondat közepén, hogy valóban én kértelek rá, úgyhogy köszönöm szépen például Levinek, aki azt írja, hogy sziasztok, nekem 48-as, 35 éve is annyi volt, csak annyi a baj, hogy a mai ingeket a hasi tájékon, mintha szűkebbre szabnák.
2: Persze érdekes, hogy fiatal korunkban senkit nem szavart a slim fittes őrület, de aztán most így egy idő után már valahogy nem jó szabják ezeket a fránya ingeket, mert mindannyiunknak, hát egy kicsit, hogy mondjam, főleg egyeseknek átalakult a deréktájékon a testi felépítettségünk. Nekem
3: mondja ezt vékony dongájú nagy
2: ember? Én beállok a szenvedők közé, én nem patizálok.
3: Ha a konfirmandus felsődet rádadnák, akkor is működne az élet nálad most így 2026-ban is. 0735488888 érdekelnek persze az ing méretek is a későbbiekben, de nem sokára fekete-fehér, igen, nem, úgyhogy regisztrálhattok arra is.
4: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Robbanj be a színek világába.
5: A szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus.
4: Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető.
5: És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek.
4: Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
6: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
7: Október 17-én Marosvásárhelyen.
6: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
8: A legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
9: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
8: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
6: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
10: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
11: Méhes Guarding.
10: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
11: Méhes Guarding.
10: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
11: Méhes Guarding.
12: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
13: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
12: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szászvégenben a Pátria moziban.
14: Black Friday a Gammában!
1: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
14: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
15: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek,

0: fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Fekete-fehér, igen, nem, így szépen kedre is, és hogy ha jól tudom, akkor én keresek ellenfelet magamnak, mert hogy most így ér véget a kör, úgyhogy hajrá, lássuk ki ő.
3: Azért vannak a kollégák, hogy segítsenek neked ellenfelet találni, mindjárt megtaláltuk Rékát például, aki itt a vonalban velünk. Jó reggelt, szia-szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt, kedves Réka, jó jól reggelt. Hallom, jól halljuk, autóban, útközben csípünk el?
4: Igen, de most parkoltam.
5: Ó, ez az, nagyon
3: komolyan veszük a játékot.
5: Igen, meg szeretsz biztonságosan vezetni, ami külön piros pontot érdemel itt nálunk a hármas szabályban, nem mintha bármit is számítana majd a játék ideje alatt, de egy dicséretet már is bezsebeltél. Kedves Réka, fekete-fehér, igen, nem ügyben hívunk, Szili lesz majd a partnered, mennyire érzed felkészültnek magad?
4: Kicsit hirtelen jött, de próbáljuk meg.
5: Hirtelen vágódunk be balkanyarul.
3: Azért járjuk most a bemelegítő köröket, hogy mindenki kellőképpen belazuljon, és aztán egy nagyot hibázzon.
5: Például Szili.
2: Például. Nézzük meg, én azt mondom, nézzük meg. Van egy percünk, drága Réka, akkor, és akkor a visszaszámlálás után akkor a fekete-fehér, igen, nem, az tiltva van, jó?
4: Igen.
5: Na, indul is, figyelj.
0: 3, 2, 1, start!
2: Na figyelj ide, Réka, mennyit szoktál állni a tükör előtt, mikor készülsz? Sokat?
4: Nagyon keveset.
2: Keveset? Meg van előre a szett? Vagy miért?
4: Próbálom kigondolni előre.
2: Mondjuk, hogyha esemény van, akkor előre kitalálod előző este?
4: Természetesen. Mindent kivasalod. Is előkészíted.
2: Kivasalod, előkészíted, reggel felpróbálod, vagy már este felpróbálod? Vagy hogy van ez?
4: Legalább előtte 2 nappal. Biztos, ami biztos.
2: Előtte 2 nappal már elkészülsz? De durva. Ez menő. Menő. Mit csinálsz amúgy ma? Hogy telik a napod?
4: Készülök munkába.
2: Dolgozol? Mit dolgozol?
4: Utána egy kis bevásárlás.
2: Később otthoni haza. Dolgok? Ilyen hűtős tessék? Dolgok? Bevásárlás? Hűtős dolgok a bevásárlás? Ilyen
3: igen, kicsúszott a legvégére.
2: Pedig mi már 3 másodpercünk volt szerintem, vagy 4 maximum.
5: Igen.
2: Tehát nagyon-nagyon-nagyon közel voltunk. Drága Réka, ez befutott, hát ott a hűtős vásárlás az ember mindig zavarba hozza. sajnálom, tényleg őszintén.
5: Jaj, drága Réka, nagyon-nagyon-nagyon drukkoltunk neked, azt hiszem, hogy mi itt mindannyian, talán még Szili is a maga módján, pedig kicsit kilódott, mint malac a jégen, de
2: nagyon.
5: Végül is jól ment neki. Mennyire vagy csalódott, drága Réka, egy 1-10-es skálán?
4: Nem tudom, olyan 5-ös.
5: Ó, az úgy jó.
4: Az
5: oké. Na ez az, szeretjük persze, az optimista persze. Embereket. Nagyon-nagyon-nagyon regisztrálják bátran következő alkalommal is. Volt már rá példa egyébként, hogy játszottunk veled?
4: Igen, de nem fekete-fehérben.
5: Jaj, na hát na. Akkor itt még lesz lehetőség köröket.
3: De ez még akkor az első köröd volt igazából, úgyhogy teljesen rendben volt. Legyen ez a gyakorlókör, aztán a következőben majd még profibban. Jó, köszi, hogy itt voltál, és akkor várunk majd vissza a regisztráltak közé.
4: Én is köszönöm. Sziasztok.
5: Szép napot, jó munkát. Szia.

0: otthon,
1: a fürdőszobában,
0: kocsiban,
1: munkahelyen,
0: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
1: a Rádió Gagával.
0: Ez a hármas szabály. Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Réka. Hát nagyon sajnálom tényleg őszintén, mert nagyon ügyes volt, lendületes volt. Én szeretem, amikor valaki bőbeszédű, és tényleg oda teszi magát a játékba, nem csak megpróbálja kihúzni az időt, úgyhogy én bízom benne, hogy lesz még neki lehetősége, megérdemli a bögrit.
1: Így van, és rá várjuk majd vissza a regisztráltak közé, közben pedig rájöttem, hogy addig nincs baj, mik játszanak a hallgató, hogy mikor elkezdenek ténylegesen beszélgetni, és úgy belemelegednek egy kérdez felelekbe, onnantól kezdve elgörbülhet.
2: Igen, talán ennek a játéknak pont ez az átka, hogyha elfelejted egy pillanatra is, hogy helyzet van. Na lássuk, mi lesz holnap ilyen tekintetben, de addig nem szaladunk előre, egyelőre menjünk a legfrissebb 8 órai hírekig, ezek következnek.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon meglepődtem. A
8: mindennapjaid része
7: vagytok. Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
10: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is

0: királyi érzés. Látogasson el Marosugrára, és élje át a kastély élményt ön is.
1: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
5: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
6: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
7: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
8: Autógumit keresel?
9: A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Viszonylag enyhe a reggel a dens körzetünkben, de a nap folyamán nem emelkednek számottevően a hőmérsékleti értékek. 5 év után lezárta a DINEA a marosvásárhelyi polgármestert és több munkatársát érintő vizsgálatot, és elfogadta az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást. Jó reggelt kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani ma Marosvásárhelyen az Invictus veteránok váltófutása miatt. A résztvevők reggel 8:30 és 9 óra között indulnak tovább a Színház térről, útvonaluk a Győzelem téren és a Dózsa-György utcán vezet át, majd Maroskeresztúr felé haladnak. A forgalmat a futók áthaladásához igazodva korlátozzák, a közlekedést a városi rendőrség járőrei irányítják. Az autósokat arra kérik, kövessék a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök utasításait. 5 év után lezárta az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség a Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert és több munkatársát érintő vizsgálatot. Az eljárást bűncselekmény hiányában szüntették meg. A hatóság egyes esetekben megállapította, hogy a feltételezett cselekmények nem történtek meg, más esetekben pedig azt, hogy nem minősülnek bűncselekménynek. Sós Zoltán szerint a döntés a hosszú bizonytalanság lezárását jelenti, és a város fejlődésére, valamint az együttműködésre kell összpontosítani. Előrelépés történt a kormányalakítási tárgyalásokon, miután több párt jelezte, hogy kész támogatni kabinettjét, közölte Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakciója egységesen támogatja a kormány beiktatását. Az USZERE ugyanakkor kizárta, hogy a szociáldemokrata párttal közösen kormányozzon, és egy PNL USZERE-RMDS koalíciót támogatna. Luca Niculescu politikai vagy vegyes összetételű kormányt alakítana, és legalább 6 hónapra szóló politikai megállapodást szeretne a legsürgősebb feladatok megoldására. Elfogadta az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást. Az előterjesztést 266 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. A módosítás garantálja az ukrán államnyelv mellett a kisebbségi nyelvek használatát is az oktatásban, azokban az intézményekben, ahol magyar vagy más az Európai Unióban hivatalos nyelvet beszélő kisebbségek tanulnak. A jogszabály elfogadása elősegítheti az Ukrajnával folytatott uniós csatlakozási tárgyalások újabb szakaszainak megnyitását.
3: Anton Krasic góljával 1-0-ra nyerte a kolozsvári CFR az FC Argyes otthonában a labdarúgó szuperliga 11. fordulójában. A találkozó egyetlen találata az 58. percben született, a hazaiak hiába alakítottak ki, több helyzetet nem tudtak betalálni. Győzelmével a CFR 16 ponttal a 8. helyre lépett előre, míg az Argyes a 13. helyen maradt és immár 7 mérkőzés óta nyeretlen. A marosvásárhelyi VSK 7-2-re legyőzte a Sereghajtó Universitatea Craiovát a teremlabdarúgó első liga 6. fordulójában. Az olyak már a szünetben 5-0-ra vezettek, a második félidőben pedig a fiatal játékosok is lehetőséget kaptak. A győzelem ellenére a vásárhelyiek gyengébb gólkülönbségük miatt a második helyre csúsztak vissza a VSK Székelyudvarhely mögé. A bajnokságban válogatott szünet következik, a VSK legközelebb október végén lép pályára.
13: Viszonylag enyhe a reggeladás körzetünkben, de a nap folyamán nem emelkednek számottevően a hőmérsékleti értékek. A délelőtt folyamán még érkezhet eső, majd elvékonyodhat a felhőzet, 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Marosvásárhelyen most 10 fok van.
12: Most pedig.

0: Jó reggel, sziasztok! 8 óra után vagyunk, néhány perccel ébresztünk mindenkinek. Játékunk van ebben az órában a Supermarket felajánlásával. Egy darab 100 lei értékű vásárlási utalvány lesz valakié.
1: Olyan szépen mondta ezt a Z betűt, majdnem jön, hogy azt mondjam, hogy Berecki Zili a mikrofonnál, de Zili volt, Máté Kincső itt van, Nagy Endre jelen. Folytatjuk a mai kiadást 8 óra után.
2: 8 óra után, itt van egész pontosan, és mondjuk továbbra is 0730 54 88 88 az SMS száma, hová jöhetnek a játékregisztrációk, de az üzenetek is. Lucas Graham-mel indítjuk ezt az órát, szól a Mama Said.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: 8 óra 11 perc van. Jó reggelt mindenkinek, siessetek, ha 8:45-re mennétek valahová, és köszönjük szépen, hogy ugyanakkor időt szántok arra is, hogy írjatok nekünk. Boldog szép reggelt, fiatalok, írja nekünk kedves. Aztán itt van Pisti, aki a következő üzenetet küldi. Sziasztok, sziasztok, egy szép jó reggelt kívánok nektek, és minden jót viszont kívánjuk, kedves Pisti, illetve Szabolcs írja Németországból, hogy pálinkás jó reggelt.
1: Jó reggelt neked, és drága Szabolcs írja. Tomi nekünk azt írja, hogy szép jó reggelt, én férfiként nem szoktam inget venni, se zakót, se fekete nadrágot, se ünneplő cipőt, mert ezeket én nem szeretem felvenni, mert kényelmetlenek. Én a rendes ruhában szoktam lenni mindig, és hivatalos ünnepnapokon is rendes, kényelmes ruhában szoktam lenni. Nem szép most a nap, mert esik az eső. Üdv, Tomi.
0: Mennyi igazság van Tomi üzenetében, de komolyan.
2: Én annak szurkolok, hogy Tomi vagy Oscar, vagy Nobel-díjat kapjon, mert akkor meglátjuk, hogy egy ilyen gálán milyen szépen fel lehet vonulni rendes ruhában. Közben másik üzenet érkezik Robitól. Sziasztok, hétvégén Lagziba készültünk, természetesen új ingre volt szükség. Menni akartam vásárolni, de a feleségem határozottan segíteni akart a kiválasztásban. Ing helyett öltönnyel érkeztem haza.
1: Na.
2: Ezért szeretek egyedül inget venni, mert az csak ing marad. Akinek nem inge, ne vegyen öltönyt magára, Robi, de hát ez a helyzet.
1: Mondom a körítést. A körítés ilyenkor hogy zajlik? Hogy drágám, mert megint túl költekeztünk ebben a hónapban. Mi az, hogy megint neked van az a új zakód, nem nekem van új zakód, neked van új, de én csak egy ingér mentem, nem érdekel, az a te öltönyöd. Tehát innen indul minden.
0: És jaj, boldog házas élet, én úgy bírlek titeket, de egyébként igen, hogy nem. Kántor Zsolt írja nekünk, 52-54-es, gyanúm szerint ez lesz az ing méret, köszönjük szépen. Mintha magamat hallottam volna, teszi még hozzá, ugye visszautalva Szili korábbi gondolatfuttatására. 3 zakó, 5 nadrág, és általában muszájból egyel több ing. Szép jó reggelt mindenkinek!
2: Na, az egyel
0: ez
2: több
0: a muszájból
2: ing.
0: Egyel több ing, ez ilyen kötelező alapdarab mindenkinél, tényleg?
2: Ez az, amit úgy hirtelen kellett beszerezni, nem?
1: Úgy van. Így van, ez a hirtelen leakciózott dolog. Igen, de szóval szerencsém volt, azért szerettem. Na minden, Réka azt írja, sziasztok, kávéillatos, csodaszép kedreget kívánok nektek. Remélem ma még a napocskát is megláthatom, mert elég szomorkásan indít az időjárás. Itt Székelyudvarhelyen írja nekünk Réka. Ebben nem tudunk most segíteni, hogy lesz-e vagy nem lesz-e ilyen, de este lesz Bajnokok Ligája meccs, ebben tudunk.
0: Na, ez egy fontos információ. Köszönjük szépen.
2: Jobbról derültékből Béhel mérkőzés.
0: Hát, nagyon jó. Nagyon jó. Közben azt nézem, hogy különböző témák kapcsán érkeznek még hozzászólások, üzenetek. Hadd elevenítsük fel egy kicsit Miklóst, aki még a múlt héten jelezte nekünk tökfaragóként, hogy ott lesz a Szovátai Tökfesztiválon. Kérlek szépen, most megmutatta nekünk a legszebb tököt. Találkoztatok Szili közben?
1: Nem csak, hogy találkoztunk, interjút is csináltunk.
0: Nagyon vagány.
1: Leült a Dubában. Nagyon vagány ember.
0: Nagyon jó. Na akkor nagy ölelés, nagy puszi neked, drága Miklós, és hadd mondjam el, hogy tényleg, ha a saját mércét szerint ez a legszebb faragványod, akkor én ezzel maximálisan egyetértek. Közben írja, hogy jó reggelt, nem volt időm Szovátán a tököt megfaragni a gagásoknak, amit átadtam. De elnézésként fényképen küldöm nektek a megfaragott 60 tökből a legszebbet. Sok szeretettel teszi még hozzá, csak hogy tudjátok, a kedvenc rádión vagytok, a jóisten áldjon meg, jó, és oltalmazom. Hát igen, és tényleg gyönyörű egyébként ez a tök, tehát hogy úgy szeretem az olyan embereket, akiknek van türelme ilyen kétkezi barkács munkára, kézműveskedésre, hogy mindenképp köszi szépen Miklós.
1: Igen, kaptunk tököt tőle, kis-kis tököcskét, ilyen dísztököcskét, igen, úgyhogy így körbenéztem kettőnk között, és egyértelmű volt, hogy Szidi viszi majd ezt haza, úgyhogy nála van, de nagyon cuki kis tököcske.
0: Na meg kell kérjük Szidikét, hogy fotózza le, hadd lássuk, hogy mi lett akkor ez az ajándék. Mindeközben 07 30 54 88 88, írjatok nekünk, regisztráljatok a játékra is.
3: Mindenről dumálunk.

helyzetben van. Keres minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Flo Rida és Jason Derulo, Hello Friday! A pénteket köszöntik, nem is tudják szegények, hogy még csak egy mezei kedd van, itt vagyunk 8:22-kor, és nagyon fontos dolgok tisztázódnak a reggeli műsorban, például azt, hogy a kamionsofőrös papus tényleg szkornicsesti.
1: Azaz!
0: Lepcsi.
1: Slápi.
0: Slápi.
1: Az a barna slápi. Gumipapucs, ugye?
0: Így van. Na, hát vannak különböző árnyalatban is, de van tényleg
1: de
0: ilyen...
1: De a klasszikus az ilyen, már bocsánat, nem keki, hanem kakivarna. Uh-huh. Az a barna, ami olyan színű barna, és most így fel is rémlik, említette nagynéném, még ott élnek, ugye? Gyerekkoromban, amikor mentünk nyaralni látogatóba hozzájuk, akkor az én lábamon volt is olyan tőzsgyökeres eredeti szkornicsesti papucs, csak uh-huh. elmondom.
0: Nagy dolog ez a szkornicsesti.
1: Lehet, hogy kamionsofőr kellett volna, inkább legyek?
0: Elképzelhető a szkornicsesti gyökerekkel. Ez a minimum.
1: Mekkora meta jeleket küldött nekem az univerzum, és nem vettem észre.
2: Látod, most hogy szelnéd a Nyugat-Európát? Integetni viharnak, és dudálnál egyet a parkolóban.
1: Tényleg, együtt sütnék a szalonnát valamelyik német van. Nagy kamion parkolóba, de jó lenne.
0: Így van, jóformán.
2: És te is egy alsó neműbe szállnék.
1: Én is egy szál boxerbe szállnék, mint Gyuri. Szál
2: boxerbe,
0: az igen.
2: Szívnál egyet a fogadom.
0: Te volt
2: már is megnézzét, hogy
0: a leghíresebb szkornicsesti kamionsofőr influencerica lennél.
1: Micsoda?
0: Influencerica.
1: Menj már ezzel, ne viccelődj, mert olyan vagány sofőr, influencer hölgyek vannak, inkluszíve kamion, és nem csak, hogy komolyan mondom, úgy nézed a tartalmaikat, hogy így a szemed is...
0: Így van, a követői 99,99% a férfi.
1: Hát akkor mi van?
0: Vagy legalábbis tínédzser fiú.
1: Hát figyelj ide, ti vagytok, akik oda vagytok az autókért, nem?
0: Persze, az autóért nézi mindenki, az autóért, a lóerők, így van.
1: Te, Endre.
0: A dudák.
1: Ne legyél szexista. Ne legyél szexista, mert megverlek.
0: Nem, abszolút nem vagyok az.
2: Ez nem volt most szép. Most én is ellened fordulok.
1: Köszi, Szili.
2: Én még leaggattam a tínédzser fiúnál, de attól ellened fordulok.
1: Neked az volt a sértő?
2: Igen.
1: Na jó.
0: Te tudtad, hogy falustársa vagy Nikolai Ceausescu?
1: Nem vagyok falustársa. És ne tereld a témát, mert olyan vagy, mint egy igazi férfi ember. Tereled a témát, mikor pácban érzed magad.
0: Na,
1: de egyébként nem vagyok falustársa, mert csak jelzem, még egyszer látogatóba jártam. Szkornicsesten, de valóban, hát kis, bocsásd, világ, remélem a szkornicsestiek ezt most nem hallják, meg egyébként se értenek magyarul, de hogy kis faluból, poros kis faluból azért 6 perc alatt város csinált csávókám
0: annak
1: idején. Kellett
0: hozzá, buldózer, meg román kommunista párt 18 000 férőhelyes stadiont építetett a faluban, képzeljétek el, és az első osztály feljuttatták a csapatot, különböző bírói segédlettel. Most a legnagyobb stadionnal rendelkező megyei bajnokságban játszó csapatról van szó.
2: Az szép. Igen. Tehát, hogy volt ilyen rangadó, hogy Dinamo és Szkornicses FC?
0: Így van.
1: Igen.
0: A dinamósok a labda mellé rúgtak, mert belügyesek voltak.
1: És nem FC volt akkor, hanem Vitorul Szkornicses.
0: Vitorul, így van.
2: Azt a pici, miket tudtok?
1: Komolyan, esküszöm, de most azon gondolkodom én is, a napokban beszélgettünk erről valakivel. Nem itt mi beszéltük el a hármas szabályban?
2: Én nem voltam itt a napokban.
0: Nem voltam én itt sem.
2: Nem
0: ez a beszélgetés.
1: Volt az a pillanat, amikor egyedül ültem a mikrofon előtt, és
2: beszélgettél
0: a hétvégés papucsról.
1: Nem voltam hétvégés, de esküszöm, nem találom, holott nagyon kajtatok a kobakomon, nem találom az emléket, valaki írja meg, mert szerintem valaki most magára kell ismerjen. A napokban beszéltük ezt el, hogy akkor még nem FC volt, mert hogy ugye nem fociklub, hanem Vítorról, mint Szkornicses jövője, meg hogy mekkora stadiont húzott fel ott Ceausescu. Hát a csillagok összeálltak.
2: Ez a papucs, én most kerestem rá, ez az a csatos bőrpapucs? Az, aminek ilyen csatja van a tetején?
1: Nem, gumipapucs, ez ilyen egybe fröccsentett gumislápi kell
0: vagy
1: legyen.
0: Vagy fröccsentett.
2: Húha.
1: Nagy különbség van a
2: részlet.
1: Között, igen, egyetem.
0: Van biztos.
1: 0730 54 88 88, kivel beszélgettem Szkornicsestről, stadionról és Vítorról, Szkornicsestről, írjátok meg, mert nagyon idegesít.
3: Mindenről dumál.

0: Ryan Tedder, Linium együtt. Ez volt a With Your Love. 8:09 belül Bogica is ír nekünk, de előtte még Imola is írt nekünk. Olvasom, amit látok én is, mint rendes férfi. Azt írja nekünk Imola, viccet félretéve. Csodás keddet kívánok, én is mindenféle emojik és egy szép vörös kávésbögre benne gőzölgő kávéval. Jó reggelt írja.
1: Jaj, nagyon jó. Közben, hogyha Bogica már szóba került, nézzük el Endrének, hát keveri kavarja őket, ugye megtörténik. Szóval Bogica az inges kérdéskörhöz csatol egy kicsit még vissza. Ő volt, aki korábban már üzente, hogy LS, XL-eseket visel, lévén ilyen jó vállas menyecske. Fotókkal is igazolja, látjuk, ahogyan ingben, teszem hozzá, rendesen fel van öltözve, de hogy lovat patkol, illetve most még azt írja, hogy én kérem, hogy az ingek közt legyen apuka és anyuka szekció külön a többitől. Mm-hmm. És milyen vagány az, amikor nézzétek meg egy házasságon belül, mondjuk tényleg, már bocsásd, világ, imádlak, Bogica, jól tudod, de hogy az asszonynak is van ing kollekciója, és akkor itt külön kell szortírozni, hogy nehogy ezt
2: elkeverjük. De szerintem nem otthon. Nem, arra gondolom, bevisz az üzletbe, és akkor van man, woman, dead mother.
0: Vagy így, hogy vannak ezek
1: miért
0: a különböző...
1: Miért halt meg az anyuka?
2: Nem úgy, na te.
1: Nem úgy. Hallott édesanyák.
0: Ezt a kanyart nem vettük be azért. Ezt szeretném hozzátenni, de viszont a kínálatban vagány volna. Úgy, ahogy van például a slim fit, és akkor volna, hogy daddy fit és mother fit. És kész.
2: Ja, igen. Igen. Oké, egyetértek, tetszik. Itt van nekünk Jocó, aki ezt írja, Trina, drág és papucs, köszönjük, ezt nem tudom, minek kapcsán, hogy, ja, hogy hogyan vezet, vagy mi a kényelmes neki. Viszont, nem tudom, erre valószínűleg erre írta. Viszont itt van nekünk Rokvallac, aki ezt írja, hallgatom a hozzászólásokat, és rájöttem, hogy ilyen inges, öltönyös kérdésben fekete öves vagyok. Nem szerettem se az öltönyt, se a nagyon formális öltözéket. Oka van. Nyilván, mert folyton leezem magam.
1: Én is.
2: Én azt választottam, hogy business casual öltözék, mert kényelmes és olcsó, és nem kell folyton vasalni. Minden alkalomra úgy kombinálod a zakót a nadrággal és a cipővel, meg egy sima pólóval, ahogy épp kényelmesebb, pazar és szexi, és végre valami, aminek formája is van rajtam, és nem úgy nézek ki benne, mint egy víziló neoprénbe, hozentrágerre.
1: Na. Jaj, nagyon imádom Rokmalacot, de komolyan. És egyébként igazam, van ez a business casual, smart casual vonal, én is ezt szeretem egyébként férfi embereken a leginkább, mert se túl feszélyezett nem lesz tőle szegény férfi, és se túl trehányna.
0: Minden egyes ünnepi közönségben, de bármilyen ünnepi összegyűlökezés legyen családi, vagy akár formális, bármi egyéb, mindig ott van az egy-két férfi, akit meggyőztek vásárláskor, hogy ő tulajdonképpen egy-két mérettel kisebb, mint amennyit
1: ő gondol. De ki győzi meg ezeket a
0: férfiakat? Nem tudom, de van az az ing, ahol már a gombok látszik, hogy küzdenek a létezésért.
1: Mi mert... az? Nem, hogy küzdenek, hanem ilyen konkrétan be lehet nyúlni és csikizni a hasi szőrrészt.
0: Igen, egy köldöpukkantás zajlik két gomb között. Vagy látszik, hogy azért tovább van az az akó is, vagy amikor a nadrág szíj küzd alól felül mindennel.
1: Igen.
2: Eláruljam a titkot.
1: Na.
2: Vagyis, hogy én sokszor észreveszem magamon, én most szembenézek magamban, miért ne? Én úgy szoktam csinálni, hogy néha csak azért megnézem egy számmal kisebb méretet. Felpróbálom kicsit szűk. De én mindig úgy veszem meg, hogy ez...
1: Ebben majd belefogysz, vagy mi?
2: Ez a motivációs darab.
1: Jaj,
2: ez a motivációs darab.
1: Mondok abból, neked egy sokkal low budget, olcsóbb megoldást. Jó, mert mi nők rendszeresen ezt csináljuk, csak nem költjük a pénzt fölöslegesen mondjuk XS-es ruhaméretű cuccokra, hanem a konfirmálási időből megmaradt trapéznadrág, vagy az ezelőtt 20 évvel még szülés előtt nagyon jó volt miniszoknyát.
2: Az jó, csak fordítom, hogy a bőrésze felül.
0: Milyen néz ki a slic a bokámnál?
1: Jaj, nem lehet bírni ma a fiainkkal. Na jó, elengedjük egy kicsit a kezüket, és gyertek, fogjuk meg egymásét, drága hallgatók. Eljött az ideje, hogy játék, játék, játék. Úgyhogy egy kicsit rátok koncentrálunk, mindjárt jövünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Reklám. Prémium minőség elérhető áron. Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
1: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
3: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva kettő szombatig 10 és 18 óra között.
4: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történet a nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
1: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, vagy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
5: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
5: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint 100 régenben a Pátria moziban.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány, a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
13: ismét lágerek,

0: folytatódik a születésnapi játékunk, ugyanis 2 nap múlva a Rádió Gaga 27 éves lesz, de még rengeteg nyereményünk van. Lássuk, hogy kinek adjuk a következőt.
1: Mindjárt a Supermarket 100 lejes vásárlási utalmányát nyerheti meg Andrea, hogyha felveszi a telefonját, ami már is csünk, és persze egy jó kis fantázia ajándékkal, mert az nem kerül pénzbe, csak gondolkodásba meglep bennünket.
2: Lássuk, mennyire lesz kreatív Andrea, és egyáltalán miről csicsergünk velem. Halló, halló!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz, kedves jó Andrea! Reggelt. Nagy szia. Andrea Berecki, Szili, Máté Kincső vagyunk a Rádió Gagától, gyere, tegeződjünk!
3: Jó, rendben, én benne vagyok.
2: Na, szuper! ezt az egyességet, paktumot gyorsan megkötöttük. Ó, egészségedre, kedves Andrea, ha köszönöm jól halljuk, kicsit tikácsolsz meg, vagy hővele vagy betegedve?
3: Hát igen, most kezdek egy kisebb betegséget, na de reméljük, hogy hamar túl leszek rajta.
1: Lehet, hogy mire a nyereményjáték meg lesz, már meg is lesz egy gyógyulva. Lelkileg remény.
0: Az jó is lenne, igen. Na figyelj, Andrea, hát igazából az lenne a fontos, hogy játszodjunk egyet, jó? És akkor a feladatod csak annyi, hogy ugye hamarosan a Rádió Gaga 27 éves, éppen ezért igen, valami fiktív, kitalált ajándékot kellene adja a rádiónak, akkor mi lenne az?
3: Hát én gondoltam egy ilyen teljes wellness hétvégére, utapácsra
1: is. Mi van benne? Gyere, részletezzük. Ha már fantázia, akkor menjünk teljesen bele a medencébe.
3: Hát legyen egy teljes masszázs, úgy nőknek, mint férfiaknak.
1: Külön köszönjük.
3: Egy teljes, teljes kikapcsolódási hétvége.
2: Jaj,
3: szórakozási lehetőségek.
2: Mint például?
3: Az ember kicsit kiengedheti magát.
2: Nagyon-nagyon jól fogalmazol, csak érdekel az is, hogy a szórakozási lehetőségek mit akarnak. Például, nem tudom, közös teke versenyt, partit, kört. Most az jutott eszembe.
3: Az is lehetne, vagy valami, ami kicsit összerázza az egész csapatot, valami csapatépítő játék is.
0: Aha. Jaj, ebből vannak azért fura tapasztalataink, de hát ez igen, jobb lesz egy jó kis sakkbajnokság valami. Mindenképp köszönjük, drága
3: akár
0: Andrea.
3: Ezek magányok. Akár nem mennyire szereti, de az is benne lehet.
2: Te azt szokás mondani, hogy ajándék lónak ne nézd a fogát, még akkor se, ha fiktív lóról van szó. Úgyhogy bármilyen típusú játékok lennének, vagy kikapcsolódási lehetőség, szerintem mi?
3: Egy kicsit felszabadul az ember.
2: Pontosan.
0: Igen, te voltál már ilyen, nem csapat összerázó?
3: Igen, voltam, és sokat segít. Kicsit megkönnyebbül az ember, majd úgy összerázza a csapatot olyan.
1: Na, az jót tesz, hát főleg a hajnalig tartó összerázó buli, az ugye része az egésznek.
3: Az igen, főleg a másnap, amíg kell dolgozni, de tényleg jó.
2: Jaj, ne. Úgy kérjük ezt a fiktív ajándékot, hogy mindenképp mondjuk max szombatig tartson, hogy a vasárnap még legyen adott a pihenés.
1: Dobjál be a közösbe egy fiktív szabadságot mindenkinek.
3: 7 órás, mint a Gaga születésnapja, 27 órát tartson.
0: Ez kreatív.
2: Andrea, nagyon ügyes voltál, azt kell, hogy mondjam. Ez ritka biztos. Jó ajándékot kaptunk tőled, köszönjük nagyon szépen. Úgyhogy már csak annyi van hátra, hogy ezt méltó módon megköszönjük. Neked egész pontosan jó kis nyereménnyel, ugyanis a Supermarket felajánlásával egy 100 lei értékű vásárlási utalvány nyertél. Gratula neked.
3: Rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, és a gyógyulást akkor tovább. Reméljük, hogy sikerült egy kicsit segítsünk a gyógyulásban. Szia.
3: Igen, kicsit megkönnyebbültem.
0: Szia!
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Már megint olyan ajándékot kaptunk a születésnapi játékban, hogy ha ez mind valóra válnos, egyszerre megkapnánk, akkor nem volna időnk dolgozni. De azért köszönjük, nagyon jól esik.
1: Gratulál Andinak, illetve köszönjük szépen Balázsnak is, aki szinte meglepett bennünket. Egész pontosan az oly sokat emlegetett Skornicsest is Lápiról küldött egy fotót. Jelentjük Aláson, megvan, még krokodil is van rajta.
2: Így van, és ha már erről a településről, illetve a kincsek a kapcsolatáról beszélgetünk, akkor azt írja egyik hallgató, méghozzá Kántor, hogy akár államelnök is lehetnél. Úgyhogy hajrá, itt a karrier, van akinek onnan összejött. Így van. Hírek következnek, pontban 9-kor jövünk mindjárt.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok, imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
7: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
8: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
9: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Trans.
10: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
12: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
13: Akkor irány a Kamósúz! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
12: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát,
13: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
12: Várunk a Kamó üzleteiben.
13: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
12: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
13: Kamósúz! Cipők mindenkinek elérhető áron.
14: A Brikóban október 14-ig a 15 literes Savannah beltéri mosható falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 404 leért vásárolhatod meg. Valamint 15% extra kedvezményár a teljes díszvakolat kínálatra. Brikó. Együtt. Munkára készen.
15: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás bölcsödétől a 8. osztályig.
16: Van egy hely.

0: ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
1: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
3: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: A délelőtt folyamán még érkezhet eső, majd elvékonyodhat a felhőzet. Új alkalmazást vezet be a Környezetvédelmi Minisztérium az illegális fakitermelés visszaszorítására, és megosztva kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat két amerikai tudós. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Költségvetést módosított Marosvásárhely önkormányzata, hogy fedezni tudja a tömegközlekedés, az utcák karbantartása és a hulladékgazdálkodás elmaradt kifizetéseit. A hétfői rendkívüli tanácsülésen 13 oktatási intézménytől csaknem 3 millió lejt csoportosítottak át, mivel ezeket az összegeket az iskolák várhatóan év végéig sem tudták volna elkölteni, az intézményeknek valamivel több mint 1 millió lejt visszaadtak. Kovács Mihály Levente alpolgármester szerint a pénzügyi nehézségek a növekvő költségek és az üzemanyag drágulása is hozzájárult. Nem mond le a kormány alakítási megbízatásáról a kijelölt miniszterelnök, és továbbra is parlamenti támogatást próbál szerezni kabinettjének. Luca Niculescu 6 hónapos politikai, meg nem támadási egyességet javasol a pártoknak, hogy a kormány elfogadhassa a költségvetés módosítást és a jövő évi büdzsét. Eközben már egy technokrata kormány tartalékterve is elkészült a miniszterek lehetséges névsorával. A pártok között azonban továbbra sincs egyetértés, a PSD politikai kormányt akar, az USZIRI jobboldali koalíciót támogatna, ha a parlament nem szavazza meg a kabinetet, az előrehozott választás lehetősége is felmerülhet. Új alkalmazást vezetett be a Környezetvédelmi Minisztérium az illegális fakitermelés visszaszorítására. A rendszer lehetővé teszi, hogy az erdészeti szabálytalanságot bejelentő állampolgárok kérésükre elkísérjék a felügyelőket a helyszíni ellenőrzésre, és megmutassák, hol észlelték a problémát. A platform nyilvános felületén az ellenőrzések eredményei is követhetők. A minisztérium adatai szerint 2026 első felében Romániában 5275 erdészeti bűncselekményt jelentettek, 7,5%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ennyien csökkent ma a kőolaj világpiaci ára, miután az előző kereskedési napon hordonként közel 2 dollárra emelkedtek, a Brent típusú olajára 106 dollárra, az amerikai WTI-é pedig 93 dollárra mérséklődött. Az árcsökkenéshez hozzájárulhat, hogy Donald Trump amerikai elnök és Oroszország további dízel üzemanyag szállításokat vállalt, az Egyesült Államok pedig ideiglenesen felfüggesztette az orosz üzemanyagokra vonatkozó szankciókat. A keleti feszültségek és a Perzsa-öböl térségében jelentett támadások azonban továbbra is veszélyeztetik az energiaszállításokat, így az elemzők szerint az olajárak ismét emelkedhetnek. Megosztva kapta az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford. A svéd tudományos akadémia indoklása szerint olyan makrogazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek hatékonyabbá teszik a gazdasági visszaesések kezelését. A modellek segítségével a megfelelő időben bevezetett monetáris és költségvetési intézkedések mérsékelhetik a gazdaság ingadozásait. A díj odaítélői szerint az elméletek az energiaválságokhoz hasonló gazdasági sokkok kezelésében is segítséget nyújthatnak. Viszonylag enyhe a reggeladás körzetünkben, de a nap folyamán nem emelkednek számottevően a hőmérsékleti értékek. A délelőtt folyamán még érkezhet eső, majd elvékonyodhat a felhőzet, 14 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet, Marosvásárhelyen most 10 fok van.
7: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.

0: Jó reggelt, 9 óra múlt néhány perccel, nincs még minden veszve, csak 9 óra veszve van a mai napból, de a többi még előttünk van. Ez a hármas szabály, folytatjuk a mai kiadást.
1: Pontosan, mi mind a hárman itt vagyunk, egyikünk se veszett el egyelőre. Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvi mikrofonnál, a következő 2 óra még a miénk, úgyhogy használjuk ki.
2: A miénk és még a huligenszé is, hiszen ők vannak itt az óra legelején, az óra nyitó dalunkat ők hozzák, bővül tehát a csapat. Mondjuk ugyanakkor 07 30 54 88 88 jöhetnek az üzenetek és a játék regisztrációk. Huligensz érkezik tehát, és a szépnek tűnik.
3: Ez a hármas szabály. A maga

0: Olivia Rodrigo-val indítjuk a mai harmadik óránkat, de nem azzal indítjuk, hanem csak a megszólalás előtti utolsó dal volt ez, és van itt egy forgalmi információ is, amit mindenek előtt el kell mondjunk nektek, tolmácsolnunk kell, ugyanis László elküldte nekünk, és hogyha László elküldi nekünk, akkor mi leszünk annyira kedvesek, hogy beolvassuk az üzenetét. Azt írja, hogy óvatosan a Fortunánál, ugye Marosvásárhelyen nem működik a jelzőlámpa.
1: Óvatosan. Ilyenkor érvényre lépnek azok a táblák, amelyeket nem sokat szoktunk nézni, mert meg vagyunk hozzászokva ügyesen, hogy nekünk a piros, a sárga meg a zöld mindent elmagyaráz, de közben ilyenkor tudni kell, hogy melyik a főút, melyik a mellékút, kinek van jobb-kis szabály szerint elsőbsége, és melyik sávot hogyan választottuk, melyikről. Igen.
2: Kérlek szépen, ne flagmázz, köszönöm szépen. 30 éve élek ebbe a városba. A legkegyetlenebb kereszteződés az, amikor nem megy a jelzőlámpa. Az a Fortunás. Úgyhogy mindenki, aki át kell azon menjen, többek közt én is ma, legyen szíves, maradjon nyugat. Nyugat.
0: De kelet is.
2: Maradjon nyugat, jó? De lehet kelet is. Maradjon nyugodt, ez a legfontosabb. És ahol éred, ott menj. Tehát, hogy nincsen izé. Értem a jogké szabályt, értem a főutat, de muszáj van, tehát mellékutcából nem tudsz kimenni. Ha nem vagy egy kicsit, elnézést, köszönöm szépen, akkor nem tudsz tovább, nincs hogy.
0: Nekem van egy 10 pontos kérdésem. Nem azért, hogy mérlegre tegyük a székelyföldi városokat és a székelyföldi városokat, de hasonló helyzetnél azért mi szoktunk találkozni forgalmat irányító rendőrbácsikkal. Nénikkel, tudod, akik pácával kiállnak, mutogatnak. Vásárhelyen, főleg a Fortunánál, tudván, ugye én is ott éltem 10 évig, az tényleg kócsog kereszteződés. Oda nem rendelnek.
1: Oda csak akkor tesznek ki rendőrt, el akarják tenni lábalól.
2: Meg akkor tesznek ki, hogyha tényleg dugót szeretnének. Maradjunk annyiban, én szeretem a rendőröket, meg szeretem a forgalomirányító jelző rendőröket, nagyon cukik, nagyon vagányak, sipolnak, fütyűnek, de lehet, hogy megoldjuk mi. Ez az a kategória. Hagyják ránk, mert szerintem jobban megoldjuk mi.
1: Ennél már durvább helyzetet láttunk például Bukarestben személy szerint. Én, mikor a másik jobbról előzött egy rózsaágyásban engem, és még visszanézett, hogy mit néze.
0: Na, nézzetek csak ide. Minek utána ilyen nagyon jól alaposan és precízen kiveséztük, hogy milyen helyzet. Most írja nekünk Iván, hogy most működik.
2: Yes.
1: Csak hosszú volt a sárga.
0: Csak hosszú volt a sárga, lehet.
2: Valaki csak pislogott a sárgás, azt hiszem, hogy
0: illog. Aj, nagyon vagányok vagytok, drága hallgatók, és köszönjük szépen, hogy ennyire napra készen tartotok bennünket. Szép reggelt kívánok, írja nekünk Isti, ugye Máriusz apukája, őt jól ismerjük, illetve beköszön hozzánk Margit is. Sziasztok, jó reggelt, írja nekünk, és végül, de nem utolsó sorban, Vihar jelzi, hogy most már Kölnnél gyülekeznek. Azt mondja, hogy menjek kamionsofőrnek. Lehet, hogy egyet egyszer gondolok, s elindulok.
1: Na, hát kíváncsian várjuk erről a beszámolót.
0: Nem énekel.
2: Kell ahhoz egy jogosítvány, mi szólok, de annak egyszer fogjál neki, és abban bíztatunk, támogatunk, elmegyünk a vizsgádra, megnézzük, és akkor onnan...
0: Ott fogtok állni egy szál tulipánnal,
1: a jogosítványodon.
2: Beülünk a pótkocsiba.
1: Hátulról szurkolunk majd, és egyértelmű, hogy a jogosítványod az ABC összes betűje rajta lesz majd, A-tól Z-ig minden kategória neked.
0: Esküszöm, hogy ha van életcélom, akkor egyszer ez
1: a Zeppelin.
0: A Zeppelin? Hányig megy a betűzés? Nem tudom, őszintén. Mi a max?
1: D plusz E plusz.
2: Hát,
0: F van-e?
2: A, B, C, D ugye van, és akkor F nincs. Nem tudom, hogyha van, nincs, van hanem ott aztán jönnek az ilyen...
1: Igen,
0: én a K-ig el szeretnék jutni.
2: Hát addig mehetsz, mondom, E után nincs semmi.
1: A K, mint karuca.
2: Próbálkozz.
0: K, mint karuca.
2: De mondom, villamosra leteheted, mert minden nagy sikerű Székelyvárosban van villamos, ugye?
0: Tényleg, hát ha egyszer villamosofőr leszek, akkor valószínűleg, bár óvatosan az ilyenekkel akartam mondani, hogy arra valószínűleg már mindenhol is lesz villamos, de nekem középiskolában egyszer mondta egy kedves jó barátom, hogy elmegy nőgyógyásznak, mondtam, ha te igen, akkor én apáca leszek. Hát csak én hazudtam kettőnk közül. 07-30-54-88-88. Még. Jaj, küldjetek üzenetet.
3: Mindenről dumálunk.

0: Csak így vagy jó, Nyúlevel Empire Wolf Katiékkal együtt folytatjuk a mai kiadást. 9 óra 23 perc, csodálatos október 13-a, szerencsére nem péntek, és fontos nap, mert ma van, képzeljétek el, az agytorna világnapja. Vagyis amikor tudatosan megdolgoztatjuk az agyizmainkat azért, hogy egy kicsit formában tartsuk. És talán ez az, amivel nem eleget foglalkozunk, azaz mindig most már legtöbbször kézterméket fogyasztunk, rendszerint legtöbb esetben lebutított pár másodpercet terméket, amit nem kell értelmezni, nem kell gondolkozni rajta, nem kell feladatot megoldani. Nagyon kevés az, aki azt mondja, hogy reggel már pedig a keresztrejtvény, a szudoku, vagy egyáltalán olyan szöveget fogyasztok, amivel egy kicsit azért megizzad az agyam.
1: Jó, én nagyon bírnám azt az életet, ahol reggelente van idő erre. Halál komolyan, imádok szudokuzni. Meg a keresztrejtvét is szeretem alapból, de a szudoku az az nagy kedvencem. Csak ott az hová fér be még egy laza 20 perc szudokuzás?
0: 20 perc?
2: Hát az nem elég.
1: Szudokuzni? Elég.
0: Nem muszáj végig telefonozni ott az időt.
2: Ahogy például csak szólok, hogy lehet kapni most már olyan budipapírt, amelyeken szudoku van.
1: Menj már! És akkor mit csinálsz, hogyha nem tudod megfejteni, addig nem a fejezetben, amit egyébként be kellene
2: fejezni. Ezt elrontottam, kitörlöm.
0: Vagy mi van, olyan szépen fejted meg, hogy sajnálod elhasználni.
1: Na ez az.
0: Olyan, mint a példányokat töltöttem ki közben, hogy... És akkor mit csinálsz?
2: Valaki tudna beadni egy vécébe? Hát de most adtunk. És hát akkor ezeket kitöltöttem.
0: Kiabálnak ki a kedves rokonok, aki mindig felkészületlenül megy a háborúba, hogy drágám, elfogyott a szudoku.
1: Velünk is baj van, tudjátok? Tehát az agytorna világnapján 2 perc után a témánál vagyunk.
0: Szilmant van olyan.
1: Úgyhogy igen. Nézzétek meg, ilyen gyönyörű szép dicséretet kapunk, most rendesen szégyellem magunkat. Azt mondja Melinda, hogy szevasztok gagáik, hogy a nyavajába tudtok minden egyes reggel ilyen jókedvel munkát kezdeni. Értem én, hogy ez a munkátok, de hát emelem előttetek a kalapomat. Meg lettünk dicsérve, kérlek szépen.
2: Hát a kakitól is van jó hangulat.
1: Hát a szekunder szégyen is. Igen, vannak azok a napok, aláírjuk. Egyértelműen minden esetre Melindának nagyon szépen köszönjük. Gyertek, beszéljünk valami jóról. Mit szóltak?
0: Beszéljünk valami jóról.
1: Beszéljünk arról, ami egyébként most már néhány hete szembeszaladt velem az interneten, és mind vártam a megfelelő pillanatot. Mondjátok meg kérlek mindenek előtt, mert nem tudom, nem emlékszem, rég vásároltam őszintén autót, hogy van, hogy év vége fele érdemes venni, vagy eladni autót?
0: Azt tudom, a saját bőrön tapasztal, hogy venni egyáltalán soha nem érdemes.
1: De mert az egy pénztemetős ügyet.
0: Igen. De hogy mikor kevésbé
1: nem is az, hogy milyen, nem hogy megterhelő, csak valaki annak idén, amikor még én is használtam autót. Venni?
2: Most gondolkozz logikusan, igen.
0: Venni, de mikor?
2: Tehát, hogy évvégén az embereknek kevesebb pénzük van, jönnek az ünnepek, jön az új év, alapból nagyobb a fűtésszámla, egy kicsit nehezebben költünk mindenre, mert depressziósok, mert 6-kor sötét van,
1: akkor
2: ötkor.
1: Érdemes kocsit venni? Hogy
2: azért érdemes venni, mert
0: az árak,
2: hogy kevesen vesznek, magyarul a piac az kicsit lennebb jön, mert hogy hát nem kellett másképp eladni. Akinek sürgős eladni decemberben, januárban, az azt mondja, hogy na mindegy, akkor adom inkább 2000 euróval olcsóbban, mondjuk az lehet, hogy sok egy autónál, 500 euróval olcsóbban.
1: Tehát akkor nem érdemes télen eladni? Ez az én következtetésem.
2: Így van,
1: megvagyunk.
0: De ha úgy van, hogy beszéltük, hogy szezonon kívül érdemes, ugye pont tegnap beszéltünk erről, hogy szezonnal szembe kell vásárolni, akkor télen kabriót kell vásárolni. Lehetőleg olyat, amelyiknek nem működik a teteje, és akkor azt le lehet alkudni.
1: Ó, igen. És még mindig van jó pár hónapod a következő tavaszi napig, hogy megjavítasd a tetőt.
0: Amikor eladod drágán, de felmennek az árak.
1: Nagyon ügyes. Endre tudja, hogy kell ezt csinálni. Igazi kokeller lett pillanatok alatt. Na jó, autóvásárlásról fogunk beszélgetni, mert hogy van egy nagyon jó kis hirdetés, amit mindjárt szóba hozunk, addig is 0735488888. Ti hirdettetek-e meg már autót, és hogyha igen, akkor miként és hogyan?
3: Mindenről dumál.

0: 9:30 van, Éva Maxot hallgattunk, és beszélgetünk egy kicsit a jóféle hirdetésekről, mert hogy az az igazság, nem is tudom most már hány héttel ezelőtt, valamikor talán még szeptember vége felé, szeptember közepe felé szaladt szembe velem egy nagyon-nagyon jó hír, és Erdély vonatkozásai vannak. A nagyon jó hír arról szólt, hogy hogyan és miként lehet szerethető, vagány, szexi formában eladni manapság úgy egy autót, hogy az tényleg mondjuk hirdetés szintjén figyelemfelkeltő legyen, hogy ne csak arról szóljon, hogy milyen tulajdonságokkal bír a Verda, stb., hanem tényleg annyira megkapó legyen a szöveg, hogy még annak is kedvet támadjék az autóvásárlásra, akinek mondjuk addig meg se fordult a fejében. És mindez köthető egy székelyföldi autós hirdetéshez. Most azt nem tudom, hogy szerintem azért olvasgassunk bele ebbe a hirdetésbe, hogy méltó módon tudjunk ízelítőt adni, hogy miről van szó,
1: ezt
0: nem?
1: Egy-egybe kéne továbbadni, ez zseniális a szöveg. Mi? Tényleg olvasom végig?
0: Igen.
1: Nem olvasom végig.
2: Benet ki, olvas, figyelem.
1: 11-ig van időnk itt felolvasgatni. Olvasom az első részt. Az első részt elolvasom, jó? Azt írja, Fater eladja a Nissan. Én írom a hirdetést, mert ő anyával elintézné, hogy az autó megy, gyere nézd meg. Ezért hozzátennék pár dolgot, mielőtt valaki megkérdezi, hogy híme vagy nőstény. Itt az adatokat most nem olvasom, mert nincs értelme. 6400 euró, ez fontos. Na, az, aki csak az adatokat kereste, az mehet is szólni a feleségének, hogy csak nézegeten nem akarok venni semmit. A többieknek bemutatom részletesen. Ez az autó úgy néz ki, mint aki már reggel 6-kor felkelt, miközben te még azt álmodod, hogy sikeres vagy. Nincs megsértődve, hogy terepjáró formája van, nem akart közben kupé is lenni. Nissan X-Trail? Bocsánat, a márka, de így. Olyan kiállása van, hogy legszívesebben megkérnéd, hogy segítsen arrébb tenni a szekrényt.
2: De ez nagyon jó.
1: Egy ilyen felütés után nincs, hogy ne olvasd tovább, nem?
0: Az
1: érzésed, hogy ezt akarod tudni.
0: Na igen, és akkor menjünk tovább, szerintem megéri a fel, mert például az automata váltó kapcsán ezt írja, hogy nem kell kuplungozni, váltogatni, marad figyelmed arra, hogy minden elágazásnál elmond, erre is lehetett volna. A jobb kezed felszabadul, így vezetés közben sokkal érthetőbben el tudod magyarázni az előttünk haladóknak, hogy mi a probléma.
2: Ez nagyon vagány, gesztikulálni kell a hazai forgalomban. Automata váltónál ez tényleg vagány. Egyébként ugye lévén, hogy egy ilyen terepkocsiról van szó, azt írja 4x4-es nálunk, ez azért jó, idézem, mert a gyere fel, nyugodtan jó az út, mondott, hogy sokszor olyan ember mondja, aki 30 éve traktorral jár. Egyébként ide visszautalása a székelyföldi eredetére a hirdetésnek, mert ugye bár magyarországi portál is meglebegtette és lehozta a hírt, egy Gyergyószem Miklós hirdetésről van szó, csak szólok.
0: Így. Nagyon szeretjük Gyergyót, most már még jobban. Írja még azt is a hirdetésben, hogy van tolató kamera, így látod a mögötted álló rokont, ahogy egyre kisebb helyen mutogatja, hogy még bőven van hely.
2: Gyere.
0: Ez is annyira tipikusan mi vagyunk, nem? Automata klíma, írják, még beállítod a hőfokot, és onnantól már csak arról kell vitatkozni, hogy rád fúj-e. Természetesen rád fúj, mindig rád fúj, akkor is, ha ki van kapcsolva. Igen, és akkor itt még van néhány adat, ezeket Szili olvas.
1: Oké, 9 szólós kijelző, Bluetooth, Android Auto, CarPlay és iGo GPS, beírod, hova akarsz menni, és megtervezi az utat. Fater fejből tud egy másikat, de ő nem jár az autóhoz. De a Fatert nem adják az autóval. Nagyon jó, illetve az audiorendszer, ugye, ami nekem személyesen ez nagyon fontos lenne, arra a pillanatra, amikor egyedül maradsz, megszólal a kedvenc számod, és a következő 3 percben a Gyergyói medencének saját Freddie Mercury-je lesz.
0: Igen.
1: Hát imádom.
0: Engedjétek meg, még, hogy a zárszót szuszakoljuk bele, van még néhány apróság, de talán ez a legfontosabb. Azt írják a hirdetés végén, hogy hozhat szerelőt, hozzáértő ismerőst, vagy azt a sokkorodat, aki felnyitja a motorháztetőt, néz 20 másodpercig, majd megkérdezi, hogy ez dízel? Csak előre tisztázzátok le, hogy kiveszi meg az autót, nehogy a végén a sógor alkudja le magának. Zseniális, szerintem már a szöveg önmagáért beszél, de természetesen ki fogjuk ezt vesézni addig is. Ha valaki véletlenül tudja, hogy Gyergyó környékéről kitől származik a hirdetés, jól lenne összekötni vele minket.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Reklám. Fedezd fel Marosszentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
1: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény a szájhigiéniai termékekre, és 20% extra kedvezmény a reggelihez alkalmas gabonapelyhekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
2: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
3: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
4: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
5: Akkor irány a Camos Shoes. Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
4: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványa.
5: Így a következő cipővásárlás még kedvezőbb lehet.
4: Várunk a Kámó üzleteiben.
5: Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt.
4: Kámó Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
3: Ne csak álmodj a pihenésről. Foglald le. És irány Vármező.
6: November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál. A második éjszakát féláron töltheted a Vármezői halászcsárdában.
3: Bisztráng, tópart, dézsa, szauna. A feltöltődés itt kezdődik.
7: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
8: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány.
3: Ne feledd, foto.kronika.ro.
8: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét sláger

0: Azon gondolkoztam, miközben ezt a nagyon vagány hirdetést itt végigolvastuk, hogy milyen kár, hogy az ember belefektet, minden írói vénáját felvágja, és akkor ennyire vagányul megír egy ilyen szép kis hirdetést, az első komment ékezet nélkül arra. Ennyi lesz a reakció. Arra, az irodalom kritikusok ezt szorítják ki magukból, és akkor lehet, hogy az embernek kicsit fáj a szíve azért, hogy ennyi írói tehetséget beletett. Mindeközben pedig az is jó, hogy egy ilyen hirdetéssel például már azért valamennyire szelektálod a célközönséget, aki ezt a humort veszi, aki erre a humorra vevő, és aki már félig meddig vihogva, röhögve olvassa végig az egészet, elképzelhető, hogy már egy ilyen kisebb csoportba szét lehet válogatni, hogy ki az, aki tényleg fog majd érdekelni a dolog ténylegesen.
1: Nem fog több embert érdekelni a dolog szerintem, mint ahányat tényleg konkrétan érdekelne egy annyi hirdetés, hogy eladó autó 4x4, ennyi az ára. Inkább itt az a helyzet szerintem, amivel sokkal nagyobbat tud, hogy sokkal több olyan emberhez fog elérni, aki talán tényleg érdekelni fog, nem? Valaki azért nem fogja mondani, hogy jaj, de vicces volt ez a hirdetés. Lehet, hogy akkor akár mi is megvehetnénk, mert vicces volt. Ilyen nem lesz. Tehát ez logikus, hogy nem lesz. Viszont olyan, aki pont keresett egy ilyen terepjárót, eladót, nem tudom mi, az lehet, hogy sokkal több emberhez elér. Én ezt nagyon szeretem. Sokkal közvetlenebb lesz. Tehát már úgy mész oda megnézni, hogy tudod, hogy nagyjából kivel állsz szembe. Tudod, hogy milyen stílusú beszélgetés lesz ez.
2: Igen, de én alapjáraton azt bírom az egészben, mondom meg egyszer, amit korábban hangsúlyoztam az egész kapcsolat, hogy eszem ágában nincs autót venni, tudjátok. Őszintén meg se fordult, de még az én figyelmemet is képes volt teljesen objektív, független szemlélőként felkelteni egy ilyen hirdetés. És ennek kapcsán kezdtem el azon gondolkodni, hogyha esetleg rászánnánk néha az időt, akár akkor, mikor eladni akarunk egy autót, de akár egy ház, lakás, bármi eladásánál, tudjátok, ha rászállnánk az időt, hogy egy kicsit igényesebben írjuk, vagy akár teszem én hozzá lassan ChatGPT-vel írnassuk. Szóval, hogy lehetne ezt máshogyan is csinálni, ezt az egész meghirdetősdít, mint sem a közhelyes, hű, de dögunalmas listázok, hogy mi, hol, mi, merre dolgot.
1: Igen, csak ez például, ez a szöveg, ez nagyon sokaknak komolytalannak tűnhet. Most gondolj bele, van egy generációs váltás, és pont ezt beszéltünk még itt zene alatt, hogy igazából régen, tehát ezelőtt 10 évvel nem tudtál egy ilyen szöveget elképzelni. Azt mondták volna, Szeretlek fiam, mit csinálsz? Hát,
2: szerintem is, jó humorú emberek akkor vele. Is voltak.
1: Á, de nem tudom, valami régebbennek az internetnek nem volt ekkora ereje. Az internetre ne írj ki ilyen hülyeségeket. Tehát, hogy volt egy ilyenfajta tendencia. Most már lehet, hogy elmegy, sőt, most már vicces, most már mindenki benne van, mindenki TikTokoz, mindenkinek van felhasználója. De akkor nem ment volna. Most egy olyan ember találkozik a hirdetéssel, aki megvette volna, az azt mondja, hogy na, de ezt komolytalan, ne vegyük tőle.
2: Nem értek egyet ezzel, bár tény, hogy nincs mondjuk a közvetlen környezetemben olyan idősödő korosztályhoz tartozó bárki, aki lehet, hogy egy ilyen hirdetésre felszalasztaná a szemöldökét. Számomra egy kicsit, én mindig úgy vagyok, hogy a humor az kortalan. És hogyha nem kortalan, és nem éri el a célját, akkor valószínűleg a humorral vagy a befogadóval van párhuzamosan baj. Na de lássuk, mi a véleményetek. Van még egy jó bő óránk, mint megbeszélni és kivesézni ezt, úgyhogy addig is 07 30 54 88 88.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a

0: hirdetésekről beszélgetünk, és vicces hirdetésekről beszélgetünk meg. Az, hogy egyáltalán, hogy kell a mai világban egy jó hirdetés megírni, legyen az autó, lakás, bármi. Na, ezekhez jöhet még vélemény 0730-54-88-88.
1: Így van, aki nem tud nevetni rajta, max komolyan veszi és megsértődik, vagy nem fogja a teljességgel érteni az egészet. Nincsen baj semmi azzal, hogyha szelektálódik a vásárlóközönség.
2: Nincs. Na, de lássuk, hogy hogyan és miként vélekedtek ti erről. Írjátok meg nekünk, miközben érkeznek a legfrissebb hírek itt a Rádió Gagán, aztán utána górcső alá veszük az üzeneteket, és be is olvassuk őket.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
5: Reklám. Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Sima és mintás üvegek gyártással, majd méréssel, szállítással és szereléssel is. Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progressului utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
6: A Brico-ban október 14-ig a 0,4 mm-es Smart fémtetőcserép négyzetméterenkénti ára mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brico. Együtt. Munkára készen.
7: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
9: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
10: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis

0: Kredit vállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
2: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
1: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
3: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
7: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: A délelőtt folyamán még érkezhet eső, majd elvékonyodhat a felhőzet. Legkorábban október végén, november elején kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program erdélyi támogatásainak kifizetése, és újabb két határrendészt vettek őrizetbe a Halmi határátkelőnél feltárt korrupciós ügyben. Jó napot kívánok, híreinket hallják. A mikrofonnál Rigmányi Eszter. 5000 lejes pénzbírságot kapott egy pincér Marosvásárhelyen, amiért két kiskorút alkohollal szolgált ki. Az eset a Kövesdomblakó negyedben egy játszótér melletti vendéglátóhelyen történt, ahol a helyi rendőrök söröző fiatalokat igazoltattak. Mivel egyikük sem töltötte be a 18. életévét, a szüleiket is megbüntették fejenként 100 lejre a gyermekfelügyelet elhanyagolása miatt. A helyi rendőrség emlékeztet, tilos alkoholt értékesíteni vagy felszolgálni kiskorúaknak. Legkorábban október végén, november elején kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program erdélyi támogatásainak kifizetése, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint valamennyi érvényes pályázatot jóváhagyták, Erdélyben összesen 142.316 kérelem részesült pozitív elbírálásban, köztük 8.342 hallgatói támogatásra benyújtott pályázat. A programban a külhoni, magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok évente egyszer bruttó 100.000 forintos támogatásban részesülhetnek. A Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakciója is csatlakozott a parlamenti többséget alkotó pártok közötti politikai megállapodáshoz, közölte Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. A kormányalakításról folytatott egyeztetésen hangsúlyozta, hogy legalább 6 hónapra szóló megállapodásra van szükség. Luka Niculescu szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely végrehajthatja a költségvetés kiigazítást és kidolgozza a jövő évi állami költségvetést. A kormányprogram végleg még folyamatban van. Újabb két határrendészt vettek őrizetbe a Halmi határátkelőnél feltárt korrupciós ügyben. A Bihar megyei törvényszék egyiküket 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte, a másik gyanúsítottat, egy határrendésznőt pedig 60 napos hatósági felügyelet alá rendelte elektronikus nyomkövető viselésével. A nyomozás október elején indult 6 erdélyi megyében, köztük Maros megyében. Összesen 96 házkutatást tartottak, és több mint 300.000 eurót, illetve más pénzt összeget foglaltak le. Az ügyben a gyanú szerint határrendészek és vámosok fogadhattak el kenőpénzt az átkelőnél.
10: A Gyergyó Remetei Kereszthegy 14-8-ra legyőzte idegenben az FC Árgyes együttesét a teremlabdarúgó másodosztály harmadik fordulójában. A remeteiek már 5-0-ra is vezettek, a szünetben pedig 5-2 volt az állás. A vendégeknél Miklós Péter 5 gólt szerzett, Miklós Árpád pedig 3-szor talált be. A Kereszthegy ezzel megszerezte idénybeli második győzelmét, olvasható a Székely Sporton. Rekordáron 14 millió dollárért kelt el Michael Jordan 1998-as NBA döntőben viselt mezem. A Chicago Bulls legendás kosárlabdázója a finálé második mérkőzésén hordta az aláírt felsőt, amelyet egy Miami ingatlan befektető vásárolt meg. A korábbi Jordan rekord mindössze 9 napig élt, amikor egy másik ugyanebből a döntőből származó mezéért 12,2 millió dollárt fizettek. A mérkőzésen viselt sport relikviák abszolút rekordját továbbra is Babe Ruth baseball meze tartja, amely 24 millió dollárért kelt el.
9: Átmenetileg szárazabb lesz a délutánunk, az előrejelzések szerint holnap sem várható eső, de a hét második felében még érkezhet csapadék. A folytatásban az évszaknak megfelelő értékeket mérünk, jobbára felhős marad az égbolt, és 14 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
8: Most pedig.

0: Délelőtt 10 múlt néhány perccel a kedben vagyunk benne, és kedvünk van nyereményt adni, mert születésnapi játékunk zajlik. A Melinda Insta felajánlott egy nagyon vagány mini GBL hangszóró, diszkofény is van benne, lámpaformája is van, hihetetlen, érdemes játszani érte, 400 lejtér.
1: Ó, jaj, mondja Nagy Endre, itt van Berecki Szili is, én Máté Kincse vagyok, ráadásul mindhárman arra buzítunk titeket, hogy regisztráljatok, játszatok velünk.
2: Így van, és jönnek a jó zenék is, természetesen Rixon és a Me and My Broken Heart, úgyhogy gyertek ti is, az összetört szívetek is, az egészséges szívetek is, a mindenféle, mert még egy órán hátra van.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: volt Adele, most Adele lett ebből. Én nem tudom, elment a dal. Los Angeles, igen. Itt is vagyunk veletek, és folytatjuk, mert még egy óránk azért hátra van a mai műsorból, és szeretnénk mindenféle vagánysággal foglalkozni. Csak azért, mert hogy van egy nagyon jó kis cikkünk, amit Kincső hozott nekünk a mai napra, egy hirdetés szöveg, egy autós hirdetés, nagyon egyszerű kis autó hirdetés szöveg, ami igazából nagyon megmosolyogtatja az embereket, bárki olvassa, és aki nem akarja az autót megvenni, még annak is nagyon tetszik, nem? Tehát úgy rákeresel, és azt mondod, hogy ezeket el akarjuk olvasni, úgyhogy innen indultunk, és ott tartunk, hogy mi kell ennek ahhoz, hogy jó legyen a szöveg. Egyáltalán működik ez a humorizálás, vagy ez a kicsit már ironikus, kicsit már cinikus hozzáállás az egészhez, vagy azért inkább nem?
1: Hát jó kérdés.
2: Működik. Szerintem működik. Ma már működik. Lehet, hogy valamikor, ahogy te is mondtad, régebben ezt lehet nem vették volna elég komolyan, de az igazság az, hogy ma már akkora a tartalomdömping, meg akkora az egyformaság, az uniformizált tartalom mindenhol, főleg online világban, hogyha valami kilóg a sorból, az csak jót tesz neki. Tehát mindenképpen többet segít, mint árt, hogyha valami egy picikét más is kitűnik. Tehát gondoljatok bele, most ezt analóg világban mész az ócskapiaci soron végig, mindenki kínálja unalmas módon a 3 zoknit 10 leér. Van egy fickó, aki annyira vagányul, annyira humorosan, annyira karakánul is egyedi módon kínálja a portékáját, ha egyéb nem azért összegyűl a nép, hogy meghallgassa, hogy mit művel.
1: Egyébként igen, és nézzétek meg erre milyen jó példa. Én őszintén nem tudom, hogy most akár Ószeren, de bárhol máshol is még alkalmazzák el a rimbeszedett portéka kikiáltást, de hogy annak idején az mennyire nagyon működött, vagy ugyanígy, na hát beszéljünk idézőjelesen haza egy keveset, hát rádióként működünk. A rádiós reklámoknál is érdemes meghallgatni, megfülelni esetenként, hogy melyik az a reklám, ami hogyha rimbe van szedve, lehet, hogy egy pillanat erejéig ugyan, de kicsit jobban felkapja az emberek figyelmét, jobban elcsípi.
0: Mi kell akkor legyen, mi kell egy ilyen hirdetéshez? Az, hogy legyen akkor egy ilyen bevált taktika, vagy az, hogy kicsit másabb legyen, mint minden más?
1: Na ez jó kérdés, hogy...
0: Na, hogyha teszem fel, van egy olyan hely, ahol mondjuk tényleg mindent rimbe szednek, és mindenhol, tehát az ócska piacon mindenki rimbe szedi, hogy gyere babám vasat venni, hanem nem lesz ezután mit enni, vagy nem tudom, csak mondtam egy példát.
2: Bravo.
0: És mindenki...
2: József Attila díjat színi.
1: Te vagy a hirdetések Adonisza.
0: Sinem van, figyelj, a pályafutásom.
1: A rímes hírek Adonisza. Oh.
0: Hogy ilyen helyen azért még egy rímbeszedet mondat, mondjuk ez pont lehet, hogy beletalálva annyira rossz. De hogy nem fog kitűnni a tömegből, mintha valaki valami mással jön.
1: Az nem. A helyzet, én azért vagyok nagy partnere, látjátok, a rímbeszedet bárminek is, főleg a hirdetményekről van szó, mert alapjáraton sokkal fülbemászóbb. Tehát ha megnézel egy televíziós reklámot, ha meghallgatsz egy rádiós reklámot, ha elkiáltja magát szépen páros vagy kereszt rímbeszedve magát az ószeres árus édes, mindegy, az tény és tagadhatatlan, hogy a gyerekeket se véletlenül mondókákkal tanítgatják, ugye ékes szép magyar anyanyelvünkre. Sokkal fülbemászóbb, sokkal könnyebb, nem tudom, memorizálni is, de sokkal inkább fel is kelti az embernek a figyelmét. És szerintem ez olyan tuti recept, ami 500 év múlva is, és 500 évvel ezelőtt is valószínűleg járható út volt.
0: Ez jó ötlet, akkor megmondom az óvónéniknek az óvodában, hogy a gyerkősznek olyan mondókákat tanítsanak, amivel el lehet adni lakást, autót, kicsi kutyát, bármit.
1: Na, jó? Az lenne a tuti, mert hogyha valamit el lehet adni, az a gyerek téma. Tehát,
2: igen, képzeld el, hogyha ugyanezt például mondjuk egy ilyen hangzó hangüzenet, vagy akár egy lejátszható hangfájl formában egy cuki gyerek hang mondja el, akkor már is kész a siker, jó tudjuk, hogy ezzel és női bájjal bármit el lehet adni.
1: Hát, igen, meg állat kákkal, kis csibékkel, kis cicákkal, kis kutyákkal, tehát kis állatokkal
2: is. Kis cica rimbe elnyámogja, gyere babám, vegyél vasat.
1: Valami normális rímet erre, akkor ki kellene találjunk például most zene alatt. Megyünk tovább, jön a tankcsapda, addig várjuk az üzeneteiteket.
3: Mindenről dumál.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: 10 óra 21 perc van, vidámkedd délelőttöt kívánunk mindenkinek. Nagyon röviden és nagyon tömören az iménti dalfelkonf mentén és annak árnyékában érkezik kedvestől a rövid, de még tömörebb üzenet. Nem a témához kapcsolódik, de yes, top job, da! Köszönjük szépen!
1: Ezt így kellett beolvasni.
0: Ezt remélem, hogy sikerült hanghordozás szintjén is hozni a hangulatot, drága kedves.
1: Már várom, hogy ugyanígy lelkesedjél, hogy Justin Bieber!
0: Lesz az a helyzet, és lesz az a pillanat, ki tudja. Közben írja Slayer Mandula, hogy Wöntgolf Patrum, ugyanitt boiler eladó.
1: Jaj, de ezek annyira kedvencek, amikor valaki leírja, hogy milyen jó állapotban levő, nem tudom én milyen autó eladó, de elcserélem fejős tehénbe. És akkor ezek vannak ilyen tipikusan látszik, hogy ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam, enyhén vidéki apró hirdetés, ahol látszik az, hogy mi az értéke, mi a valós értéke egy meghirdetett tárgynak. Tehát rozsdamentes, fantasztikus állapotban van, nem eszi az olajat, de talán egy ügyesebb kecskét megér.
0: De szokott ilyen lenni? Komolyan én persze, rég jártam persze, apró hirdetések házatáján, hogy a kocsit, persze. Mit tudom én, kecskére cserélik?
2: Hát most lehet ez egy ilyen banális példa volt, de miért ne? Hát miért ne? Így van.
0: Olyat láttam már, hogy képzelni. Nem tudom, három szobás tömbházlakást cserélünk négy szobásra, és a különbözetet fizetjük. Jó, oké, de hogy ennyire egymástól jó, eltérő jószágok legyenek.
2: Hát képzeld el, van otthon egy fejős tehened, már éppen már nem akarod tartani, mert nem akarsz kijárni mezőre rendezni, meg stb. És akkor azt mondod, hogy el akarod adni, de mit vennél belőle? Mondjuk egy autó. Csak látsz egy olyan apró hirdetést, hogy valaki eladja a négyes golfját egy fejős tehénre. És hát ez az enyém. Hát ez az enyém. Én emberem, és kész.
0: Hát a baj, a közben.
2: Körül dolgozik.
0: A közben a kezünk alá dolgozik. Egyrészt korábban írtam még, de hát mekkora aktualitása van. Azt mondja, jelenleg, amivel eladható egy autó, az a Teleottónk című igen, gondolat.
2: Igen, ez igaz,
0: és
2: igaz,
0: egyébként ez húzó erő tud lenni, nem? Az mostani benzinárok mellett.
1: Egyrészt igen, másrészt van az, aki, és ezt nagyon sokszor még akár drága autókhoz is odaírják, hogy új téli gumik vannak rajta. Most akkor itt álljunk meg egy percig. Ha egy autóban az a legnagyobb érték, hogy mennyit ér a négy gumia, akkor elgondolkodnék, hogy tényleg mondjuk, amilyen árak vannak, elképzelhető, hogy négy márkásabb téli gumi simán megér egy 20 éves autót.
2: De figyelj! Hát igen, azt mondom, tehát van egy négyes golf eladó, például maradjunk ennél a példánál, kér mondjuk 1300 eurót, teszem fel, mondtam példát.
1: Abból ezer a gumi.
2: És azt mondod, hogy ha éppen nem is 1000, de ha van rajta négy jó téli gumi, mert ugye azt nem számolod fel külön, hogy azt mondod, hogy azért 1700, mert van új gumi rajta. 1300 az autó, de szerencséd van, mert van négy új téli gumi rajta. Az akár onnan nézed, még egy 300 euró lejön, idézőjelbe. És a gumid megvan. Még igen. Egy teletank az még 100 euró, tessék már mindjárt ott, hogy a fejős tehenet ott
1: hozzá. Hogyha mondjuk így meg tudod jól fogalmazni, már onnan indultunk, hogy jól meg kell fogalmazni, hogy legyen valami csavar is a történetben, egy háromajtós négyes golfot árulsz, akkor több gumit adok érte, mint ahány ajtója van. És akkor mindjárt kiderül, megvan mind a négy gumi.
0: Én pont erre gondolok, miközben itt tényleg vérre menő gondolat és komoly eszmefutatás szintjén tárgyaljátok a témát, hogy már bocsánat, hogy ezt kimondom hangosan, de S-kukac-R is el lehet adni, hogyha jól van csomagolva. Ezt nagyon-nagyon régóta tudjuk, ugye?
2: Ja.
0: És hogyha ez egy humoros, jól megírt, frappásan megfogalmazott szövegbe van beleformálva, és simán biztos vagyok benne, hogy a mondjuk gyengébb minőségű, nem tudom, diótörőt is el lehet passzolni, hogy nem mint csak autókról beszéljünk.
1: És őszintén kell lenni. Meg kell akkor írni, hogy a rozsda azért van rajta, mert azt tartja össze, emellett pedig full automata, mert ha lecsapod a csomagtartót, három ajtó kinyílik, és két ablak leesik.
0: Na például.
2: Igen. Vagy nézzek, József, azt írja, hogy házas társam, a társas házra cserélném. Tessék, ráfizetek, de te is. Ez egy jó hirdetés.
0: Ez egy jó hirdetés. És egyébként akartam is mondani, hogy oké, itt jöhetünk és mehetünk a modernkori vagány, akár ChatGPT által megfogalmazott izgalmas, hűdetrendi, hűdepoénos hirdetésekkel, de hogy azért a magyar köznyelv hordoz néhány ilyen jó példát a kollektív emlékezetben, ugye akár vicc, akár poén szintjén. Na, hogyha még van ilyen vagy ehhez hasonló, bátran írjátok meg nekünk 07 35 54 88 88.
3: Mindenről dumálunk. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Rihanna és a Diamond. 10:30 lesz Diamond. Egy perc múlva, és beszélgetünk itt mindenféle apró hirdetésről, meg mindenféle ilyen finom dolgokról. Na, a lényeg az, hogy Leo írja nekünk, mikor tengerpart, mindig a tengerparton jut, micsoda, mindig eszembe jut a tengerparton hangosan kiabáló árus, még így 45 év távlatából is. Puffu lec din baia mare face bine la spinare. Nagyon szeretem. Én, ami érdekes, nem csak a reklám szövege, hanem az a köpcös, a sok naptól szép barnára barnult úriember, aki megmaradt. Írja nekünk Leo. Hát azt mondja, miért? Hogy van Puffu lec din baia mare?
1: Face bine la spinare. Hát face bani, igen, face bani. Azt akartam mondani, hogy főleg amikor maga, aki árulja, az élő példája, hogyha ő is evett belül, akkor rám én nem volt hatással. De ez már egy másik kérdés.
2: Közben Erika írja, hogy a férjem szokta mondani, hogy elcserélne engem 2 darab 25 évesre, ha ketten tudnának úgy főzni, mint én. Én próbálom ezt most a lehetőleg pozitívabb szemszögből vizsgálni, de akárhonnan nézem, nekem ez nőként nem tetszik.
0: Jaj, mert nem tetszene egy ilyen? Ilyen ajánlat?
2: Egy ilyen csere? Mondaná az én férjem ezt, tudod?
1: Igen, azt írja István, sziasztok, azért a 4-es Golf 1300-ért talán lejben, vagy lehet, hogy aranyból van a műszerfala.
0: Ja, hogy azért értem, oké, most ez egy tip volt, de van az a 4-es Golf, ami megér ennyit. És szeretnék szólni, hogy van minden, nem akarok nagyon technikailag belemenni, de van az a 4-es Golf, ami még mindig messzebb el fog menni, még egy 2015-ös valami akármilyen tragacs. Na, ezt akartam csak mondani. Szóval, a Melinda, József, ha az asszony azt hallotta volna, kínai vacsora lesz, nuku, kaja, konga, vajling, micsoda? A vajling? Ezt akart szerintem érni.
2: Valószínűleg igen, ez a vajgli, ez a bégli és a vajlingnak. Torsz keresztmetszete, és így született meg a Weigli. Köszönjük szépen Melindával. Igen, és a Rogmarasztól érkezik egy rövid frappás üzenet, azt mondja, hogy a jó állapotú autómat elcserélném, a készpénz előnyben részesítem. Na, ez a jó cserebere fogadom.
1: Hogy volt Cirinek az iménti nagyszerű kortárs költeménye, ahol a rímkedvére verset nem rontottuk el, ez a... Vegyünk vasat, mert ettől nem megy a hasad, nem tudom már pontosan, hogy volt, de azért vannak itt még kreálmányok, nézd meg, ócskapiacos szöveg, leviszette össze román nyelven. Van Staulai, Tászló, Tréjési, Dau, Totókuz, Ecselej. Tehát ennél szebb rímel, az első, de semmi összefüggésben, gondolati összefüggésben nincs az első rész a második résszel. Ez egy ilyen nagyon szabad, csapongó, szabad vers.
2: Igen, de akkor nem azt kellene, hogy az első sor, ha már ennyire szabad vers, és szabad rím a maga nemes páros rímességével. Na, szóval nem az kellene, hogy az első mondat, akkor viszont ha már totál független a másodiktól, valami nagyon megkapó, nagyon oda nem
0: ennél élő. Megkapóba.
2: Hát menj már, hogy a harmadik emeleten vagy.
0: Hát igen.
2: Ki az érdekes?
0: Ezt túl gondolod, de szerintem csak annyi volt, hogy valahogy el kell adni 10 lejjel. Csak akkor mi rímel a 10 lejjel?
1: Igen, tudom, nem indultunk ki.
0: Hát a lej tré például. És akkor mi van? Hát te a harmadikon laksz. Nem az például tré? Na, a sztáulát, tázsul tré. Tehát, hogy ennyi. De ebben nincsen több.
1: Igen, és hát amúgy mindenféle magyar népdal szöveg, meg népi mondóka, lehetőleg, ugye ezt már Petőfitől tudjuk, aki ezt irodalmiasította, hogy a természeti képpel kell nyitani. Mert ugye mi egy ilyen néplélek vagyunk, hogy nem tudom, zöld a virág, zöld a gyep is.
0: Igen, én nem, ezt nem ismerem.
2: Szeretnéd megtanulni,
0: tovább,
2: Szilját?
0: Igen,
2: kulcsorod ki Endrét, ő hát, ha elmondja.
1: Tudom igen. Én, egyé vitamint, ne légy depis.
2: Szerintem így lassan a téma zárásaként, hogy ha valami konklúziót levonhatunk, páros a rímes, de akár vicces felhívásokért, meghirdetésekért, nem minket keressetek, erre ott vannak a szőszes marketinges kollégák.
1: Bizalommal kerüljetek el.
2: Igen, az iroda másik ajtaja, csak szólunk, vagy a stúdió másik ajtaja. Köszi, hogy partnerek voltatok, vagányok voltatok ebben a jó kis gondolatfuttatásban, de dolgunk van. Elérkezett az ideje ugye a szülinapos nyereményjátéknak, úgyhogy mindjárt ezzel jövünk vissza. Rádió Gaga. Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
0: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
2: Blautek.
0: Melegre tervezve.
3: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt.
4: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
5: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
6: Október 17-én Marosvásárhelyen.
5: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
7: Új autó, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
5: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
8: Unod a megszokott kínálatot!
9: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
8: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
9: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
10: Black Friday a Gammában.
11: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
10: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
12: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágerek,

0: játszunk újra. Olyan vagány bluetooth boxát adunk valakinek, hogy csihaj, csuhaj, de milyen jó lesz ez. Hallgatni is benne, aztán majd akár a rádiót is, na lássuk kinek.
1: Olyan vagány, hogy egyenesen 400 lehet ér a Merinda Instának. Köszönjük a felajánlást, Lászlót próbáljuk elérni telefonon, és amennyiben ő nekünk egy jó kis fantázia ajándékot összerak, mi már az ő nyereményét össze is raktuk partnerrel közösen.
2: Így. Haló, haló.
3: Haló.
2: Haló, Lászlóval beszélünk?
3: Igen.
2: Szervusz, szervusz, kedves László, Berecki, Szili, Nagy Endre és Máté Kincső vagyunk a Rádió Gagától, csak nagyon-nagyon-nagyon halkan hallunk téged.
3: Halló!
0: Valahol te...
1: Na, jobb lett.
0: Jó reggelt, László. Hogy vagyunk ma reggel?
3: Ezzelre dolgozunk.
2: Kedves nagy László, csoncsa. Tegeződhetünk-e, mert úgy könnyebb lesz, hogyha letisztázzuk ezt rögtön a legelején. Tegeződhetünk?
3: Persze, nyugodtan.
2: Ez esetben szervusz. Mit jelent a nagy munka? Mit csináltuk épp?
3: Mosógépet javítunk.
2: Ó, ez a legjobb. Te ilyen szakember?
0: Bemaradt a telefon, vagy miért vagy ilyen halkan?
1: Regisztráltál, László, a nyereményjátékunkra. 27 éves a Rádió Gaga, és a szerencsések közé tartozó kisorsolta véletlenül a regisztrált játékosok közül. Annyi dolgod lenne csupán, hogy nekünk egy jó kis ajándékot összerakjál, egy fantázia játékot, amit te a rádiónak adnál születésnapjára.
3: Egy régi-régi rádió.
2: Egy régi-régi rádiót. Legalább működőképes az a rádió?
3: Működőképes.
1: Ez ilyen régi fajta furnéros, rá lehet tenni a csipkés terítőt, lámpás rádió, be kell melegedjen fél órát, hogy szóljon.
0: Úgy de jó, az
3: így van.
0: Ez a munkád amúgy mosógépszerelő, vagy most csak ilyen otthoni dolog?
3: Minden háztartási gépeket elítettek.
2: Jaj, de jó, az ilyen szakembereket szeretjük. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy én mennyi munkád van. Inkább javítatják az emberek mostanában a dolgokat, vagy inkább újakat vásárolnak. Hogy látod?
3: Inkább javítatják, mert elég drága gépek.
1: Innen látszik, hogy nincs sok pénzünk, mert inkább szereltetünk, mint hogy újat vegyünk.
3: Hát igen, mert azonban a tisztú gépek, és egy pár illettől meg se lehet javítani, és inkább valaki a dolgokat.
2: Na, ez nagyon jó, hogy ezt így tőled halljuk első kézből, mert hiteles az info. Egy jó tanácsot nekünk tudsz-e adni, hogyha mondod, épp mosógép szerelés közben csíptünk el, hogy mit tegyünk azért, hogy el se romoljon a mosógép? Van-e valami preventív módszer, amit alkalmazhatunk?
3: Hát, használtunk összítást, fel kell óvatni, inkább a gépet nem használt, inkább húzzák ki.
0: Ó, na ez például ez egy új dolog, én ezt sose szoktam megcsinálni, nem húzom ki soha a korrektorra. Én úgy szoktam vigyázni a mosógépre, hogy nem dobok bele követ például, miközben működik, akkor lehet, hogy többet tart. László, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, mondjuk is, hogy mi a nyereményed, mert nagyon ügyes voltál, és szeretnénk megajándékozni. Hát ha már ilyen háztartási gépszerelő vagy, nem feltétlenül mondanom a háztartási gépnek, viszont egy kis elektronikai kütyű otthonra a Melinda Insta felajánlásával egy ilyen bluetoothos hangszórót nyertél, úgyhogy gratulálunk, azon most már hallgathatod a Gagát tovább, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
1: Jó szerelés tovább, köszi, hogy itt voltál.
3: Köszönjük szépen.
1: Szia, László, szia.
2: Szia.
0: Viszont.
4: Gratulálunk, te nyerted a Melinda Instál által felajánlott 400 leértékű JBL hangszórót. Várnak üzleteikben fürdőszoba fűtés, napelem és hőszivattyú rendszerek széles választékával. Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár.
5: Mindenről dumálunk.

0: volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
1: Nagyon jó, szuper!
2: Te nagyon meglepődtem,
1: a mindennapjai része vagytok. Köszönöm,
2: köszönöm. Már visszahangosítottam a rádiót?
0: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm, köszönöm.
0: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
4: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
5: Mi az?
4: A látásod. Az Optika Optofarmnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk. Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked. 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán. Ne csak értékeld. Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
6: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
7: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
8: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
9: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumi abroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
11: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
12: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
11: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szászrégenben a Pátria moziban.
13: Ne csak álmodj a pihenésről, foglald le
14: és irány Vármező.
15: November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a Vármezői halászcsárdában.
16: Bisztráng, tópart, Dézsa, szauna. A feltöltődés itt kezdődik.
17: A Brico-ban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg.

0: amit az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brico, együtt munkára készül.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, mérsékelt lesz a légmozgás. Költségvetést módosított Marosvásárhely önkormányzata, hogy fedezni tudja az elmaradt kifizetéseit, és 9 év alatt 80%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Romániában. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. 5 év után lezárta az országos korrupció ellenes ügyészség a Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert és több munkatársát érintő vizsgálatot. Az eljárást bűncselekmény hiányában szüntették meg. A hatóság egyes esetekben megállapította, hogy a feltételezett cselekmények nem történtek meg, más esetekben pedig azt, hogy nem minősülnek bűncselekménynek. Sós Zoltán szerint a döntés a hosszú bizonytalanság lezárását jelenti, és a város fejlődésére, valamint az együttműködésre kell összpontosítani. Költségvetést módosított Marosvásárhely önkormányzata, hogy fedezni tudja a tömegközlekedés, az utcák karbantartása és a hulladékgazdálkodás elmaradt kifizetéseit. A hétfői rendkívüli tanácsülésen 13 oktatási intézménytől csak nem 3 millió lejt csoportosítottak át, mivel ezeket az összegeket az iskolák várhatóan év végéig sem tudták volna elkölteni, az intézményeknek valamivel több mint 1 millió lejt visszaadtak. Kovács Mihály Lemente alpolgármester szerint a pénzügyi nehézségekhez a növekvő költségek és az üzemanyag drágulása is hozzájárult. Reméli Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök, hogy parlamenti szavazásra kerül sor, és a törvényhozás bizalmat szavaz a kormányának, de erre senki sem adott garanciát. A politikus tegnap este az Antenna 3 televízióban arról beszélt, hogy egyeztet a pártokkal, és mindent megtesz a kabinet elfogadásáért. Szerinte a súlyosbodó gazdasági és társadalmi helyzet, valamint az elhúzódó politikai válság miatt most nagyobb esély lehet a kormányalakításra, ehhez azonban a pártoknak rugalmasabbaknak kell lenniük, és közös elvek mentén kell megállapodniuk. Átlagosan 80%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak Romániában 2026. augusztusában, mint 2017-ben. A legnagyobb drágulást a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál, a villamos energiánál és egyes élelmiszereknél jegyezték. Az Országos Statisztikai Intézet elemzése szerint az RCA díja csak nem 2,9-szeresére, az áram pedig több mint 2,6-szeresére nőtt. A jóhús ára mintegy 2,5-szeresére emelkedett. Elfogadta az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást. Az előterjesztést 266 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. A módosítás garantálja az ukrán államnyelv mellett a kisebbségi nyelvek használatát is az oktatásban, azokban az intézményekben, ahol magyar vagy más, az Európai Unióban hivatalos nyelvet beszélő kisebbségek tanulnak. A jogszabály elfogadása elősegítheti az Ukrajnával folytatott uniós csatlakozási tárgyalások újabb szakaszainak megnyitását. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, mérsékelt lesz a légmozgás, csapadék jellemzően nem várható. A meteorológusok szerint a következő két hétben a sok éves átlagnak megfelelő hőmérséklet várható, ma 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
3: Sziasztok, jó napot kívánunk ebben a borús, esős, de izgalmas kedben. István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonnál, kiegészültünk tehát.
4: Mi esik, Csaba? A slágerek és új zenék, azt elhiszem, hogy jól esnek, illetve a finom 11 órai, mondjuk az a banán, ennél több most nincs. De nem baj, aki a kicsit nem becsüli, a sokat nem érdemli. A lényeg az, hogy bátran, hittel és magabiztosan szembenézünk ezzel az újabb munkanappal. Itt is van Taylor Swift.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
5: interjúk,
1: játékok
6: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: Come on, darling, tease.
1: Amikor a rádió Székelyföldön kívül már refek, vagy csak sisterek, akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Felix Jan Riddletonnal, ez a Call It Love. Gondoltál-e már valaha egy telefonbeszélgetésre úgy, mint egy hirtelen jött, semmiből érkezett szóbeli vizsgára?
1: Nem tudom, hogy most ezt a kérdést hogyan kell értelmezni. Inkább azt mondom, hogy nem gondoltam. Jó?
0: Van, aki amúgy így tekint arra, amikor meglátja, szól a telefon, és akkor most felveszem, de rögtön teljesíteni kell. Figyelni kell, válaszolni kell, reagálni kell. Nem úgy, mint például egy írott üzenetre. Majd látod, hogy ott van, most nem érek rá.
1: Majd válaszolok, azt elfelejtem.
0: És aztán majd, igen, és van, aki így tekint a telefonhívásra, és amúgy van ugye a kommunikációnak ez a formája, lehet írni, de van valami, ami napjainkban állítólag nagyon-nagyon népszerű. Én bevallom, ritkábban használom, de ez a hangüzenetek küldését. Képzeljétek el, naponta több mint 7 milliárd hangüzenet cserél gazdát.
1: Azt a mindenséget. Én sem nagyon küldök hangüzenetet, inkább leírom, vagy felhívom az embert. Arra azért kíváncsi lennék, nem tudom, van-e kimutatás, hogy férfiak vagy nők küldenek hangüzenetet. Szerintem nők amúgy.
0: Nem tudom, erre nem tudok most neked választ adni, de gondolj bele, hogy 7 milliárd ember is a hangüzenet, az nem annyiból áll, hogy szia, hogy vagy, hanem van,
1: persze,
0: aki küld 4, 5, 6, 7, akár 10 perces hangüzenetet is. Gondolom, ezeknek az embereknek nincs ennél jobb dolguk.
1: De hú, hogy de unalmas lehet
0: ezt véletlen végighallgatni, és akkor most ősz, és igen, és akkor reagálsz rá hangüzenettel, reagálsz rá írásban. Én amúgy nem nagyon preferálom az SMS küldést sem, a hangüzenetet sem.
1: Van még SMS küldés amúgy? Van még, létezik? Tudom, hogy létezik, mint műfaj, néhányan használják, de azért kikopott. WhatsApp, Facebook, Messenger, vagy egyéb helyen küldünk üzenetet, azt
0: gondolom.
1: Igen,
0: de írott formában én egyiket sem használom. Max egy annyira, hogy szia, felhívhatlak, szia, ráérsz. Ennél többet nem igazán szoktam az embereknek írni. Na, de ti hogy álltok ezekkel a hangüzenetekkel? Állítólag van ennek egy pszichológiája, hogy az emberek miért preferálják, miért szeretnek ilyeneket küldeni. 0730 54 88 és 88 jöhetnek a hozzászólások, nálunk pedig egy újabb sláger.
1: A sláger felelős pedig Natasha Bedingfield, ez az Amritam.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Maroon 5 kérdi Big Girls Like You itt a Rádió Gagán. Arról beszélünk, hogy nem tudom, hogy ismét-e, de hogy mostanában a hangüzenet nagyon-nagyon menő lett, legalábbis erre hívják fel a figyelmet, például a WhatsApp illetékesei, akik azt mondják, hogy legalább 7 milliárdnyi hangüzenet vált gazdát világszerte.
1: Napi szinten.
0: Egyetlen nap alatt, igen, ez brutális. Egy átlagos ember azt azért tudjuk már régről, hogy nagyjából percenként 150 szót mond ki, miközben ugyanennyi idő alatt nagyjából 40 szót tud beírni a telefonjába, és itt a megoldás. Tehát egy perc alatt 150 szót kimondasz a kis száddal, ha írni kell, akkor ugye csak 40 szó fér bele az egy percbe, hát lassabban írsz, mint ahogy beszélsz.
1: Figyelj, mi rádiósok tudjuk, vagy legalábbis nekünk egyszerű beszélni, sokkal könnyebb részemről beszélni, mint például írni, de lehet, hogyha megkérdeznél egy újságírót, akkor ő pont az ellentétét mondaná. De az az igazság, hogy beszéd közben az emberek nem kell gondolkodni azon, hogy most akkor a na figyelj után kell-e veszőt tenni, vagy a mondat végére, hogyha három pontot teszek, akkor az véletlenül nem úgy hangozhatna el, mint hogyha mondjuk haragudnék a másikra.
0: Ja, és tehát, hogy ezeket a nem kell tudja helyesen írni. Jó, nem helyesen igen, írni igen. Tudóknak, ott van a hangüzenet, és akkor nem buksz le, ahogy előtt vesző, stb. Jó, na, viccelődünk. Igen, amúgy az a lényege, hogy bejussz az autóba, megnyomsz egy gombot ott a WhatsAppon vagy a Facebook Messengeren, és nyomod a dumát, aztán elküldöd az üzenetet. Vezettél is, úgymond telefonáltál, de legálisan, mert ezt a fajta telefonálást szerintem nem tiltja a törvény, és továbbadtad az üzenetedet, a kérdéseidet, az álmaidat, a vágyaidat, nem tudom ki mit mond be hangüzenetbe, de nagyjából itt kell ezt keresgélni.
1: És akkor elküldöm neked mondjuk a hangüzenetet, amiben elmesélem elejétől végig, tövitől farkáig, hogy mit csináltam a hétvégén, és te lehet, hogy épp ott vagy a moziba, és nagyon kíváncsi vagy, hogy mi van benne,
0: de akkor nem
1: tudod meghallgatni, vagy éppen ott vagy a boltban, bevásárlás közben, és megint nem tudod meghallgatni, mert akkora a publikum. Úgyhogy ez a hangüzenetes dolog valahol félúton van az írás és a telefonhívás között, na de még mindjárt beszélünk róla, addig is Tiesto, vagyis a holland lemezlovas és a Don't Be Shy.

0: Tim Impala és a Dracula, arról beszélgetünk egy picit, hogy divatba jött, vagy talán mindig divatban volt, csak hozzánk nem ért el a hang üzenet küldése, a világon nagyon-nagyon sokan használják.
1: Most megint arra kell gondolnunk, Csaba, hogy már a boomer kategóriába tartozunk mi ezek szerint?
0: Nem, kicsit másként kommunikálunk, mondjam így.
1: Nagyon sok olyan ember van, aki szerint a hangüzenet a sokkal személyesebb. Például azt írja Zsófim, nekem az a jó a hangüzenetben, hogy hallom, hogy van a másik. Írásban egy sima, jól vagyok, az bármit jelenthet, a hangjából viszont érzem, hogy tényleg jól van-e, vagy csak egyszerűen nem akarja elmondani, hogy mi bántja. Képzeljétek, a nagymamámmal is nagyon sok hangüzenetet váltok, és nekem ez olyan, mintha egy kicsit ott lenne mellettem. Na nézd meg, a felvilágosult nagymama, ő is használ. Tényleg úgy néz ki, hogy mi vagyunk lemaradva.
0: Írjatok üzenetet, ti használjátok-e? 0730 54 88 88.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzijáték és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
4: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
5: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
5: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
2: A reklám után
7: ismét lágerek.

0: zsombor és a méreg. De hogy mérgelődünk? Mérgelődünk, Csaba?
1: Egyáltalán nem. Inkább arról beszélünk, hogy divat a hangüzenet küldés, és hogy ki milyen gyakran használja ezt.
0: És pont befutott hozzánk egy nemrégiben Melindától.
2: Olyan jó benneteket hallgatni, minden reggel veletek utazunk, amíg a kislányomat beviszem a városba, és vissza, úgyhogy ti töltitek fel minden egyes napomat, minden egyes reggelemet. Szép napot kívánok, annak ellenére, hogy ilyen boros az idő, mindenkinek szép napot kívánok.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Melinda, és akkor a hangüzenet után még néhány mondatra volt idejem, ezt már írott formában küldte el nekünk. Üdvözöllek titeket, a hangüzenet nálam akkor van, amikor vezetek éppen, és muszáj visszaválaszoljak, de amúgy vannak barátnőim, hogy hangüzenetbe beszélünk, és amikor van időnk, egymásnak válaszolunk.
1: Na, úgyhogy mi felénk is használjátok előszeretettel ezt a funkciót. Nem egy rossz dolog, megmondom őszintén, és lehet, hogy én is elkezdem alkalmazni, mert így, ahogy korábban írta egy hallgatónk, nyilván hallott, hogy az az igen, az milyen igen, vagy hogy az oké, milyen oké, ilyen oké, hogy oké, vagy olyan oké, hogy oké. Tehát, hogy érted?
0: Meg a másik, időt lehet vele spórolni. Amúgy én azt az opciót, funkciót szoktam használni, hogy lediktálom az üzenetet, például hát, szia, pont, jó. Mit csinálsz, kérdőjel.
1: És akkor biztos jól írja.
0: Az esetek nagy részében azért ez jól szokott működni, de igen, a hangüzenetnek egy az egyben az az előnye, hogy hallod a

0: másiknak a hangját, érzed a hangsúlyokat. Hallod, hogyha jókedvű, hogyha nevet, és azt is hallod, hogy éppen mennyire van kiborulva, nem tudom, az élet nagy dolgaitól, de közben mégis azért tudsz rá reagálni. Azt mondom, hogy semmi baj, tudod, nőként ezt szoktuk mondani, nem, nincs semmi baj, vagy tényleg nincs semmi baj, hagyjuk ezt. Na, az előző esetében lehet, hogy a semmi baj után 3 napig csend következik.
1: Igen, a nőknél sosem lehet tudni,
0: mit jelent a semmi baj. Nem, hagyjál ugye? Már, nincs baj.
1: Na jó, gyere, zenéljünk, folytatjuk tovább, énekel nekünk és nektek Meghan Trainor.

0: Figyelj, mindjárt küldök neked egy hangüzenetet, jó? Nem Szabinak, neked, Szidi.
1: Hogy milyen hosszú az a hangüzenet, mert például Éva azt írjam, én megértem, hogy valakinek egyszerűbb beszélni, mint gépelni, de attól még nekem kell meghallgatnom. Főzés közben nem mindig tudom elindítani, mert sokszor malacos vagyok, munka közben meg pláne nem. Aztán este ott vár például 5 hangüzenet, és már nincs kedvem egyikhez sem. Szerintem a hangüzenet igen, lehet jó dolog, csak ne legyen belőle hangos könyv.
0: Csak egyetlen egy dolog nem tetszik, most pont küldök neked valamit, ezt a megszólalást.
1: De mondd el, hát most elmondhatod itt mikrofonban.
0: Ezt a megszólalást tulajdonképpen, és az a bajom, hogy rajta kell tartanom az ujjamat, tudod? Mert ha elengedem, akkor ennyi volt a hangüzenet. Na, ez annyira
1: milyen
0: nem tetszik nekem.
1: Előm?
0: Legalábbis, nem tudom, vagy én vagyok marad ide, nekem ez valahogy
1: gyerek,
0: így
1: adta. Gyerek, küldjük el most magunkat egy kicsit kifelé a stúdióból, ugyanis nem sokára dél van, jönnek a friss hírek.
2: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
5: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
7: A Brikóban október 14-ig az Rónál fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg. A kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
8: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szobáltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
9: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
10: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Átmenetileg szárazabb lesz a délutánunk, az előrejelzések szerint holnap sem várható számottevő eső. Módosította a Marosvásárhelyi Tanács a díszpolgári cím és a pro urbe kitüntetések odaítélésének szabályzatát, és politikai vagy politikusokból és szakértőkből álló vegyes kormányt alakítana a kijelölt miniszterelnök. Hírek délben, a mikrofonnál Rigmányi Eszter. Jó napot kívánok! 5000 lejes pénzbírságot kapott egy pincér Marosvásárhelyen, amiért két kiskorút alkohollal

0: szolgált ki. Az eset a Kövesdomblakó negyedben egy játszótér melletti vendéglátóhelyen történt, ahol a helyi rendőrök söröző fiatalokat igazoltattak, mivel egyikük sem töltötte be a 18. életévét, a szüleiket is megbüntették fejenként 100 lejre a gyermekfelügyelet elhanyagolása miatt. A helyi rendőrség emlékeztet, tilos alkoholt értékesíteni vagy felszolgálni kiskorúaknak. Módosította a Marosvásárhelyi helyi tanács a díszpolgári cím és a pro urbe kitüntetés odaítélésének szabályzatát. A változtatások pontosítják a jogosultsági feltételeket és az eljárás menetét, céljuk pedig az átláthatóbb és szervezettebb odaítélés. Az önkormányzat ezekkel a döntésekkel a sport és a város fejlődésének támogatását, valamint azoknak az embereknek az elismerését kívánja erősíteni, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közösség életéhez. Pénteken kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését az ÁPIA. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség november 30-áig folyósítja az összegeket. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó támogatásoknak pedig legfeljebb 85%-át fizethetik ki előre. Az előlegek az őszi mezőgazdasági munkákat és a gazdaságok folyókiadásait segítik finanszírozni. Politikai vagy politikusokból és szakértőkből álló vegyes kormányt alakítana Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök, de a tárgyalásokat nyitva hagyja, és egyetlen együttműködési lehetőséget sem zár ki. Az USZIRE vezetőivel folytatott egyeztetésen a mielőbbi kormányalakításról, a költségvetés kiigazításról és a jövő évi állami költségvetés elfogadásáról tárgyaltak. Luka Niculescu legalább 6 hónapra szóló politikai megállapodást szeretne a legsürgetőbb feladatok megoldására. Elmondása szerint a múlt héthez képest több párt jelezte, hogy kész támogatni a kormányát.
1: December 1-e és 6-a között Budapest ad otthont a 9. techball világbajnokságnak, jelentette be a Nemzetközi Techball Szövetség. A magyar főváros 2017 és 2019 után 3. alkalommal rendezi meg a sportág legrangosabb versenyét. A székelyudvarhelyi Gobék Techball Team sportolói a romániai válogatott tagjaiként 2 kategóriában is címvédőként indulnak. Györgyel Kapor férfi egyéniben, valamint Barabási Kingával vegyes párosban védheti meg világbajnoki címét. A tavalyi világbajnokságot Székelyudvarhelyen rendezték. Stollár Fanni és tájvani párostársa Wu Fang Xian bejutott a wuhani keménypályás női tenisztorna páros versenyének 2. fordulójában. A magyar tájvani kettős 2 sima szetben 1 óra 16 perc alatt győzte le az új-zélandi Erin Rutliff és az indonéz Aldila Surutyiadi alkotta párost. A torna másik magyar résztvevője Bondár Anna szerencsés vesztesként jutott fel az egyes főtáblájára, de az első fordulóban búcsúzott.
0: Átmenetileg szárazabb lesz a délutánunk, az előrejelzések szerint holnap sem várható eső, de a hét második felében még érkezhet csapadék. A folytatásban az évszaknak megfelelő értékeket mérünk, jobbára felhős marad az égbolt, és 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: És most...
3: Sziasztok, hello mindenkinek, a hírek után itt vagyunk, és ahogy megszokhattátok, folytatjuk István Szidónia, Győr Dávid Csaba a mikrofonok mögött.
4: Hello mindenkinek, sziasztok, csóka családnak, csodálatos keddet számotokra, közben készülünk október 16-ára, hogy mi lesz? 3. alkalommal, Sepsiran. A részletekről Bagoly Melinda, Nagy Endre kollégánknak mesél azonnal.
5: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
5: helyi aktualitások,
6: interjúk,
5: játékok
6: és
5: sok-sok nyeremény.
6: Ez

0: Hétvége fele megmozdul a város, méghozzá futócipőben, és nem is akármilyen útvonalon, mert Sepsirán méghozzá külön kiadás, izgalmas kiadás. Vendégem a szervező csapat részeként, tagjaként Bagoly Melinda. Köszi, hogy bejöttél a Gagához, köszi, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Hétvégén, tehát pénteken igazából megmozdulunk, de mielőtt még ránéznénk a pénteki nap eseményeire, Melinda, kíváncsiak szerintem a hallgatók is arra, hogy honnan jött még annó ez az ötlet, hogy a város futócipőben egészen tematikus módon megnézni, és hogyan vált be ez az ötlet, hogy látjátok?
1: Ezelőtt 3 évvel kaptunk egy ötletfoszlányt igaziból, Zsigmond Jocótól, ezúton is köszönöm neki, mert akkor is nagyon-nagyon érdekesnek tűnt, amit mondott. Létezik ilyen verseny Magyarországon, hasonló, nem ilyen. A miénk így az évek alatt, de már az első kiadásánál is egy kicsit ilyen kulturálisabb vonal szemszögből néztük meg ezt a dolgot, hogy hogyan lehetne a sportot és a kultúrát ötvözni egy olyan eseménybe, ahol mind a kettőből kapnak a résztvevők. És így jött az első ezelőtt 3 évvel létre. Akkor még nagyon próbáltunk olyan épületeket, emblematikus szentgyörgyi épületeket beletenni az útvonalba, mint templomok, iskolák, hivatalok, ahol tényleg ritkán fordul meg az ember, vagy nem mindennapi intézmények. A második évben is nagyon hasonlóra szabtuk, viszont utána rájöttünk, hogy nem lehet ugyanazokat az épületeket megmutatni évről évre a résztvevőknek, mert akkor egy adott ponton kifullad ez a dolog.
0: Egyébként itt az ötletelés hogy zajlott, vagy hogy kerültek fel, akár az első vagy második kiírásnál is célpontok vagy épületek így az útvonalra? Volt egy ilyen brainstorming rész, vagy megkérdeztetek embereket, akár mondjuk akik többet tudnak helyekről, hogy mi hogyan kerüljön bele?
1: Igaziból ezt a versenyt egy 6 fős csapat szervezi, mind lányok vagyunk. Elég kreatívnak gondolom magunkat, hogy így egy-két kávézás után ismerettség, ötletek, próbáltunk egy kicsit ilyen wow dolgokat is belevinni, hogy hát hívjuk fel a templomot, hát jó, de meg fogják engedni, hát mégiscsak futócipőbe. És annyira örömmel tölt el az, hogy ennyire nyitott volt úgy a vártemplom, úgy az unitárius templom, a hivatalok, tényleg könyvtár. Először nagyon meghökkentő volt számukra, hogy olyan elejétől kellett kezdeni az egész meggyőzést, hogy na, lesz egy futóverseny, jövünk 300-an, át akarunk futni, hát igen, de a szőnyeg, igen, de az épület, igen, de nagyon, de nem volt egyszerű az első években.
0: Azért is akarom ezt így pontosítani, aki számára ez még új dolog, vagy nem volt még részese, hogy itt azért ténylegesen átfutás zajlik intézmények belterén is, az legyen világos mindenki számára. Hogy ezért is kellett ezt egy kicsit megszervezni, gondolom.
1: Igen, tehát volt olyan, hogy először csak felhívok valakit, nem a válasz. Utána felhívom még egyszer, hogy de nem-e lehet, akkor is, hogy inkább nem. Na nem-e tudnánk találkozni, és amikor már találkozunk, és hogy elmesélem, és megmutatom, hogy most már könnyű, na az idén, meg tudom mutatni, milyen volt a tavaly előtt, így akkor akár érdekesnek tűnik meg, hogyha olyan intézményeket teszünk be az útvonalba, mint például az idén, ahogy sikerült egy élelmiszerüzletet meggyőzzünk erről, a Kovamatot, ezúttal is nagyon-nagyon köszönjük nekik, akkor, tehát, hogy nekik olyan tényleg a nulla, tehát, hogy nem is értették az elején, hogy mi, hogy átfutunk az polcok között, vagy mi lehet, jönnek a vásárlók, hát igen, de hogy ez úgy érdekes.
0: Igen, és mindenkinek egy kis ilyen, mindenki csodabogár valamilyen módon egy picikét, és teljesen rendben van ez így. Innen folytassuk a beszélgetést, Bagoly Melinda marad a vendégem a Sepsirán szervezői csapat részéről, mert hogy kíváncsiak vagyunk az idei kiírásra, attól, hogy mitől izgalmasabb, mitől másabb az idei kiírás, és persze minden egyéb regisztrációs, minden információ érkezik majd, úgyhogy innen folytatjuk rögtön.

0: Folytatjuk a futásunkat, bár még egyelőre ülünk egy helyben, de azért már itt a Sepsi Run idei, méghozzá intézményi Sepsi Inst Run 3. A vendégem továbbra is Bagó Melinda, akivel beszélünk szervezői részről erről az eseményről. Ez az Inst rövidítés, Melinda, ez tulajdonképpen intézményt vagy látnivalót is rövidít, nem Instagramot tulajdonképpen.
1: Nem Instagramot, ez az első kávézásunkkor nagy vitákat szült ez az Inst rövidítés. A többségben ennél maradtak, hogy legyen Inst Run, de igen, ez az Instagram, ez így nagyon bekavar. Nem, de hogy intézményt jelent. Kimondottan az intézményt jelent, és megpróbálunk főcímben angol szavakat használni, amiatt, hogy ugye mindent két nyelven közlünk, és két nyelven kommunikálunk, de legalább a főcímeket megpróbáljuk egy kicsit általánosítani, hogy egy plakáton, vagy egy pikmeszen ne legyen a nagy zsúfoltság.
0: Mindenki érti, miről van szó, főleg ennyi kiírás, most már a harmadik kiírásnál. Egy picit az idei kiírásról, ami izgalmas, mert olyan intézménytől indultok, amely intézmény nem is volt tulajdonképpen.
1: Igen. Sőt, még most se volt a megnyitója. Tehát igen, megnyitó előtt vagyunk.
0: Igen, igazából ez egy ilyen előtte dolog, de azért népszerűsíti a helyszínt valamennyire. Miért erre esett a választás?
1: Pont azért esett erre a választás, mert hogy megpróbálunk minden olyan rendezvényt, amit amúgy szervezünk és csinálunk, belevinni egy olyan érdekes, izgalmas faktort, amitől még kecsibb lesz az eseményünk, és pont ezért gondoltuk azt, hogy a Kommunizmus Múzeum már úgy önmagában is egy olyan intézmény, ami kíváncsiságot és érdeklődést mutat, hogy ezért esett a választásunk, és nagyon nagy tártkarokkal fogadtak, és ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők is látták az esélyt arra, hogy ezáltal így ömlesztve, úgymond 300 ember, 400 ember, ahányan leszünk ott a helyszínen, meg fogja látni az épületet.
0: Igen, és most már, ha a helyszín megvan, utána akár ők más valakikkel is visszatérhetnek majd erre a helyszínre. Kicsit nézzünk rá az útvonalra, hogy néz ki ez idén, mert akkor a Vörös Csillag Múzeumtól indultok, a Kommunizmus Múzeumától, de aztán jönnek itt még emblematikus helyszínek.
1: Igen, hát ahogy már mondtam az előbb is, próbálunk egy kicsit az újdonság erejével élni, és belevinni az idejébe egy olyan új épület felállítást, ami tavaly előtt nem volt. Azt is tudjuk, hogy Szentgyörgyön nincsen mondjuk több száz olyan intézmény, amin csak úgy át tudunk futni, és így válogatunk évről évre, tehát azért ezért jött kapóra ez a Kommunizmus Múzeum, amely megpróbáltunk olyan épületeket kiválasztani, és olyan épületeken átfutni, aminek van valami köze a kommunizmushoz, lehet, hogy akkor épültek, vagy mindenképpen valami fontos szerepe volt abban az időszakban, hogy ezért én örülök annak, hogy kaptunk egy ilyen tematikát, és így el is döntöttük, hogy jövőre is keresünk, és ezentúl akárhányszor megszervezünk ezt a versenyt, megpróbálunk valamilyen tematika köré az épületeket megtalálni. Az idén az útvonal az egy nagyon rövid, bárki számára teljesíthető 6 kilométer. Ugye a Vörös Csillag Múzeumból indulunk, a Mikes Mikón átfutva érünk a polgármesteri hivatalba. Itt veszünk egy kanyart a tanulókháza fele, a művészmozin át, ott mind a két termen. Jövünk egészen a Ceausescu villáig, amit nagyon-nagyon sokan nem tudnak, hogy hol van, hogy most nem is árulok el, de az így kikövetkezhető, hogy valahol a mozi és a parkvendéglő között lesz. Majd a tervezőintézeten át jövünk a Kovamat élelmiszerüzletbe, a Golgota vendéglőbe, ami ott van pont mellette, majd a Székely Nemzeti Múzeumon keresztül zárjuk az útvonalat, a Dohánygyár is úgy a Kommunista Múzeum.
0: Tehát az útvonal az megvan, adott mindenki számára. A konkrét technikai egyéb tudnivalók, hogy felszereltség, jelenkezés, minden, ezzel folytassuk innen a beszélgetést. Vendége marad a Rádió Gaga stúdióban, a Bagoly Merindával, rögtön jövünk vissza.

0: még, mert jó.
1: Sepsi Inst Run harmadik kiírása, Bagoly Melinda a vendégem továbbra is a szervezői csapat részéről, és arról beszélünk, hogy egy tematikus futás ez tulajdonképpen, és ha innen ettől a felétől fogjuk meg, Melinda, akkor látszik, hogy ez nem egy ilyen teljesítményfutás, nem egy versenyszerű dolog, inkább egy ilyen élményfutás. Jól érzem, hogy ez van mögötte?
2: Így van, úgy nevezzük mi magunk között, hogy ez egy fun run, és az idén egy olyan, tehát újításunk is van, hogy nem fogjuk ezt a versenyt mérni. A tavaly előtt is volt mérőrendszer, csipes rendszer, úgy, ahogyan azt már megszokhatták az emberek a futóversenyeken. Az idén először próbálkozunk azzal, hogy ezt teljes mértékben kihagyjuk, hogy ne legyen a verseny stressze, vagy a verseny szelleme egyáltalán ebben az eseményben. Aki versenyezni akar, az Temérdek verseny közül választhat, amúgy is az országban, vagy ott van jövő évben, ugyanúgy júniusban lesz a Sepsi Run, ami tényleg egy versenyebb orientált esemény. Itt megpróbáltuk nagyon távol tartani magunkat a kompetitivitástól, tehát maradunk full fun run.
1: Igen, és hát ha ennyi a látnivaló, ennyi vagány helyen átszaladtok, akkor legyen már idő csodálkozni is egy picit. Mindenki saját külső és belső tempóban tudja ezt megélni, gondolom.
2: Igen, és nagyon sokan vannak például, amit így észrevettünk az iratkozásnál, hogy ilyen két generációs, tehát hogy jön az anyuka a lányával, jön az apja a gyerekkel, tehát hogy arra törekedtünk az idei versennyel, hogy megpróbáljunk egy kicsit kinyitani, és egy kicsit arrafele próbáltuk vinni az egészet, hogy az emberek felidézzék azt, hogy mi volt akkor, és hogy milyen volt akkor. Nem feltétlenül dicsőíteni akarunk, vagy semmi szín alatt nem akarunk állást foglalni ebben a dologban, de hogy egyáltalában egy kicsit el tudjuk mesélni úgy a fiatalabbaknak, hogy milyen volt akkor az élet, hogy ezért próbálunk nem csak így az útvonallal, hanem minden, ami nyeremény például, ott is olyan nyereményeink vannak, ami, mit tudom én, piros fazétól analóg fotógépig, szóval mindenképpen olyan dolgok, amit akkor használtunk.
1: Ez jó ezt, hogy mondod, hogy különböző generációk együtt futnak ezen az útvonalon, mert itt azért lesz alkalom sztorizgatásra, tehát néhány emlék, gondolom, hogy előjön majd, akár egy régi bevásárlóközpont, mert egészen másképp volt akkor berendezve, és más volt a polcokon, mint ma, vagy egy intézmény is másképp volt berendezkedve, szóval itt van azért bőven emberi vonatkozása ennek az egész sztorinak, és akkor a nagyon emberitől, lelkitől a gyakorlatilag gyorsan, hogy működik ez a regisztrációs történet, mit kell tudnia, aki részt szeretne venni, hogyan lehet elérni benneteket?
2: Legkönnyebben a Facebook oldalunkon lehet elérni, van ott egy link, amin lehet iratkozni még ma, egészen éjfélig, utána zárjuk az iratkozást, mert amúgy teltházat is hirdetünk, szerintem nagyon ott vagyunk a határon, amiatt, hogy a Kommunizmus Múzeumban lesz a starcsa finish, nem igazán tudunk végtelen számot embert befogadni.
1: Igen, ez érthető, és akkor aki már regisztrált, vagy aki tudja biztos, hogy ott akar lenni, az aznapi program, az ugye délután van az indulás, de gondolom indulás előtt valamivel ott kell lenni, és mennyi időt kell rászánni egy ilyen napi programra?
2: Elsősorban a kit felvétel, amit csütörtökön délután is lehet, és pénteken a versenyig 5-ig, tehát 2-től 5-ig pénteken fel lehet venni a kiteket. 17:30 indítjuk a versenyt a múzeumtól. Beslésünk szerint egy olyan 25 perctől egészen 45 percig mindenki be fog érkezni, maximum egy óra, attól függ, hogy mennyire fogják szájtátósra az útvonalat, a futást. Utána pedig készülünk egy kvízjátékkal, ami úgy szintén újítása az előbbi évekhez képest, egy Kahoot nevezetű felületén lesz, hogy mindenki azon mobiltelefon legyen feltöltve, mert egy ilyen online interaktív játék inkább egy ilyen történelem órához hasonlít, tehát nem futó témából kell felkészülni, hanem inkább régi sztorizásokból, régi 89 előtti dolgokból.
1: Úgy néz ki, hogy az egész nap nagyon szépen meg van tervezve, igen, és mindenki jó fáradtan és élménnyel gazdagon vacsora időre otthon is lesz itt, ezt simán el lehet mondani. Vendégemnek, Bagoly Melindának köszönöm, hogy a Sepsi Run szervezői csapata részéről eljött a Gaga stúdióba, és péntekre sok résztvevőt nektek, teltházasat, és hát sok élményt a futáshoz.
2: Köszönjük nagyon szépen.
3: Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Cserkes Olivér és a jó vagy rossz legyek. Megvilágosodás vagy felvilágosodás? Nem is tudom, hogy hogyan kell fogalmazni. Hát rájöttünk valamire, felfedeztük a spanyol viaszt. Dehogy ma is tanultunk valamit, az is biztos.
1: Így van, méghozzá azt, hogy nem kell lenyomva tartanom az ujjamat a hangüzenet küldéséhez. Én azt hittem, hogy ott végig ott kell legyen a kis ujjacskám, de aztán utólag leteszteltem, hogy nem mégsem. Úgyhogy ez teljesen jó.
0: Minek után én is kipróbáltam, mondom, Csaba, te az én telefonomnál nem kell ott tartani, és így arra gondoltunk hirtelen ennyiben, hogy talán az én telefonom egy picit performánsabb, mint a Csabái, aztán végül kiderült, hogy nem.
1: Performánsabb, olyan régi kis kütyüd van neked is már. Na jó, folytatjuk tovább, jön mindjárt Mika és a Grace Kelly.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
5: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
5: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szászvégenben a Pátria moziban.
7: A reklám után
8: ismét lágerek,

0: Nick Cannon és a Grace Kelly. A hangüzeneteken túl van egy másik jelenség, telefonos jelenség, aminek lehet, hogy néhányunk már voltunk az elkövetői, de nagy valószínűséggel többen az elszenvedői. Biztos, hogy ti is találkoztatok már azzal a modern jelenséggel, amikor valaki kihangosítja a készülékét, és úgy kezd el telefonálni, úgy kezd el beszélgetni, hogy az egész világ, ország, világ hallja akarva, akaratlanul a beszélgetést, és akkor így megtudjuk, hogy mit mondott a sogornő, ki kivel veszett össze, mennyibe került a cipő, vagy hogy a főnök már megint mit csinált, vagy mit nem csinált, és gyakorlatilag mindent.
1: Én ilyeneket látok az úton, az utcákon, és azt látom, többnyire az idősebbek használják, így lehet, hogy tudod, kényelmesebb magad előtt tartani a telefont, mint a fülednél, mert valahogy az a pozíció, ha hosszú a beszélgetés, nyilván, akkor nem biztos, hogy kényelmes a karnak, a válnak, és kihangosítva pedig tudsz még más is csinálni. Vagy a konyhapulton, otthon, kihangosítod, közben kavargatod a rántást, hámozod a krumplit, meg társaim.
0: A kettő az két teljesen különböző szituáció. Amikor egyedül vagy a konyhában, mind a két kezedre szükség van, igen, kihangosítod a telefon, csak önmagad vagy, de amikor ott vagy a bevásárlóközpontban, amikor ott vagy egy váróteremben, amikor ott vagy a buszon, vagy amikor ott vagy az ócskapiacon, szerintem a körülötted lévő 5-10-20 ember nem kíváncsi arra, hogy éppen mit reggeliztél ma reggel, vagy hogy a bélműködésed jól működik-e, vagy a szomszédnéninek milyen problémái vannak. Erre, amit te most itt felhoztál, csak azt tudom mondani, amit Szabolcs írt nekünk az elmúlt órában, ott a füles, és azzal az ilyen beszélgetéseket meg tudod oldani, és a kezecskéd nem fog elállni.
1: Aha, viszont lehet, hogy tudod, ők úgy vannak, hogy nem érdekli, hogy más hallja, hát ebben semmi nagy titok nincsen, neki így kényelmes és kész. Na most amúgy is ilyen önző világban mindenki úgy cselekszik, ahogy neki jó, nem úgy, ahogy a többieknek jó. Én nem tudom, ritkán hangosítom ki a telefont, több okból is, mert tudom, hogy nem hallanak engem annyira jól, a másik oldalon.
0: Igen, igen, bocsánat, itt van a másik, tudod, mikor mondják, hogy de hallasz, de most hallasz, és akkor jól hallasz, mert hogy én nem hallom, és akkor közben meg az egész társaság azért hallja, aki körülötted van.
1: Na, hát figyelj.
0: Csak aki kéne, az nem hallja.
1: Aha, nem vagyunk egyformák. Ezt a zenét, amit előkészítettem, ezt azért jó hangosan hallgatni, tehát hangosítsátok fel, vagy ki, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt teljesen, ugyanis jön Armin van Buuren.

0: szeretet csak szétszedne.
1: Kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra.
2: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
2: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. A világon bárhol.

0: szeretne, hogy a kétszeres gyorsítással is lassú, ezért inkább azt preferálom, hogyha valaki leírja, amit akar, mert úgy el tudom olvasni gyorsan. Ha valami olyan sürgős, akkor inkább telefonon hívjon fel, vagy ezt én is így szoktam megoldani.
1: Így van, de aki lassan beszél, az lehet, hogy telefonon is lassan fogja elmondani, hogy jönnek a hírek.
0: Berakorod.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
3: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
4: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
5: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, mérsékelt marad a légmozgás. A Pinérire pénzügyi helyzetének aktualizálását kérte a pénzügyminisztérium, és új alkalmazást vezetett be a környezetvédelmi minisztérium az illegális fakitermelés visszaszorítására. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 7 medve pusztult el közúti vagy vasúti balesetekben Maros megyében szeptember közepéig, október elején pedig kevesebb mint 8 óra alatt 2 újabb gázolást jelentettek. Az egyik esetben egy több mint 300 kg-os medve pusztult el, miután teherautó ütötte el a Göcs térségében haladó országúton. A másik balesetben az állat elszaladt, személyi sérülés egyik esetben sem történt. A 2026 tavaszi felmérés szerint mintegy 1700 medve élhet Maros megyében, az állomány évente körülbelül 10%-kal növekedhet. A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat, különösen az erdős útszakaszokon éjszaka és kora reggel. A Pinérire pénzügyi helyzetének aktualizálását kérte a pénzügyminisztérium. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint pontosítani kell a már beérkezett összegeket, az elköltött pénzeket, a befejezetlen beruházásokat, a fennmaradó kötelezettséget.

0: És a további finanszírozási forrásokat, a felmérésre a költségvetés kiigazítása és a 2027-es büdzsé előkészítése miatt van szükség. A miniszter hangsúlyozta, a költségvetési konszolidációnak és a fejlesztéseknek együtt kell haladniuk, a következő évi költségvetésnek pedig a valós beruházási és reform prioritásokra kell épülnie. 14,3 millió eurót hagyott jóvá Romániának az Európai Bizottság az uniós szolidaritási alapból a 2025-ös súlyos árvizek okozta károk egy részének fedezésére. Egyelőre nem tudni, hogy ebből mekkora összeg jut Parajdra, ahol a tavaly májusi áradás súlyosan érintette a Sóbányát és a környékét. Petres Sándor, Hargita megye prefektusa szerint a térség biztonságossá tételéhez több százmillió lei értékű beruházásra van szükség. Parajdon továbbra is érvényben van a veszélyhelyzet, a kockázatok pedig a vízügyi munkálatok befejezéséig fennállnak. Új alkalmazást vezetett be a Környezetvédelmi Minisztérium az illegális fakitermelés visszaszorítására. A rendszer lehetővé teszi, hogy az erdészeti szabálytalanságot bejelentő állampolgárok kérésükre elkísérjék a felügyelőket a helyszíni ellenőrzésre, és megmutassák, hol észlelték a problémát. A platform nyilvános felületén az ellenőrzések eredményei is követhetők. A minisztérium adatai szerint 2026 első felében Romániában 5275 erdészeti bűncselekményt jelentettek, 7,5%-kal többet, mint egy évvel korábban. Román állampolgárokból álló szervezett csoport kérhet rendkívül magas összegeket a turistáktól a londoni Westminster híd környékén működő riksákért, írja a Daily Express oknyomozó riportja, amelyet a Mediafax idéz. A beszámoló szerint egyes szolgáltatók néhány perces utakért több száz fontot számolnak fel, és megfélemlítik a legálisan dolgozó riksásokat. A brit hatóságok október 30-ától szigorítják a szabályozást, maximálják a tarifákat, ellenőrzik a sofőrök erkölcsi bizonyítványát, és kötelezővé teszik az angol nyelvtudást. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, mérsékelt lesz a légmozgás, csapadék jellemzően nem várható. A meteorológusok szerint a következő két hétben a sok éves átlagnak megfelelő hőmérséklet várható, ma 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. És most...
2: Sziasztok! Hello mindenkinek! Itt vagyunk a hírek után, szokás szerint Cidivel folytatjuk a műsort, és bringázunk egy kicsit. Na jó, csak úgy szóban, de azért szóban is már valami.
3: És közben pedig lehet, hogy vannak éppen a faleveleket sepri, mert ismételten eljött az az évszak, amikor megélhetjük, hogy ezer színbe öltözött a világ. És azt kívánjuk számotokra, hogy ahelyett, hogy most megint zsörtölődnétek, sepregetni kell, és ezek a levelek folyamatosan lehullnak, inkább próbáljátok meg csodálni ezt a színkavalkádot. Közben pedig hozzuk a slágereket és új zenéket. Itt van Calvin Harris és a Satisfied.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
4: interjúk,
1: játékok
4: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Ők voltak Marsalkó Dávidék, vagyis a halott pénz is a máshol. Van egy 79 éves német úriember, most már benne van a korban, lehet azt mondani, de nem hagyja magát, és valószínűleg ő jóval többet biciklizik egy hét alatt, mint ahány kilométert megteszünk mi bringával például egy egész nyári szezonban, ugyanis ő 6 év alatt körülbelül 50 ezer kilométert tekert egy elektromos kerékpárral, és hogyha jól belegondolok, akkor 6 év alatt körülbelül én is ennyit járok, de autóval.
1: Így van, ezt akartam mondani, hogy nálunk fele szerintem évi 8-10 ezeret megyünk az autóinkkal, és az nagyjából jó, vannak nyilván ennek a többszörösét, de ugye az átlag kisebb településeken, vagy kisebb távolságok miatt ennyit tud összehozni. Emberünk Anton Huber névre hallgat, 2020-ban vásárolt egy e-bike-ot. Nem baj az, hogy e-bike, a lényeg, hogy ezt is hajtani kell, de annyira ambiciós, képzeljétek el, hogy minden nap biciklizik. Meglátogatja a barátait, hogy... elmegy vásárolni. Igen, mi lehet, bármi lehet egyébként.
0: Mikor azt gondoljátok, hogy azt halljátok, hogy na 50 ezer kilométert tekert valaki 6 év alatt, akkor hú, biztos, hogy megint az a kategória, aki körbejárta az egész világot, keresztül kasul, nagyon-nagyon sokat tekert, de amúgy nem világot látni ment, ő nem aludt sátorban, nem pakolta fel a félházat maga után, hanem egyszerűen csak rendszeresen biciklire ül, és így intézi a dolgát.
1: Így van, és hogy miért? Mindjárt elmondjuk ezt is. Nagyon-nagyon egyszerű, higgyétek el a magyarázat. Céline Dion, a díva, aki nemrég adott óriási koncertsorozatot Franciaországban, őt

0: kitartó és a precíz német mentalitás beleszorult történetünk főhősébe is, Anton Huberről van szó, aki még 79 évesen is rengeteget kerékpározik, és képzeljétek el, még a település előjárója is felfigyelt erre a nem mindennapi teljesítményre, és nyilván mindenki büszke rá, hogy ezt így még mindig műveli. Ringázik, mert szereti, de azt ígértük, hogy elmondjuk, hogy miért.
1: A legjobb mondata pedig szerintem amúgy az, amikor arról kérdezték, hogy de mégis árulja el, hogy hogyan tud ennyi kilométert összegyűjteni, összetekerni, és ő állítólag nevetve csak annyit mondott, enni mindig hazamegyek. Tehát ez az ember nem halászni megy, nem szerencseklubokba megy, nem biliárdozni megy, hanem reggel fel kell, ráül a bringára, enni hazamegy, aztán megint teker tovább.
0: Ugye nyugdíjas, tehát hogy időmilliómos, nem a kilométer rekordok hajhászása számára a cél, hanem az, ahogy ő fogalmazott, hogy na mi? Mi lehet a cél? Hát, hogy egészséges maradjon, és ennyire egyszerű a történet, úgyhogy kerékpározzatok, mert ez nagyon-nagyon jót tesz a testnek és a léleknek is.
1: Ez egy ilyen életfilozófia. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha rá tudnám venni magam arra, hogy egy nappal átéve, vagy legalábbis ezeket a néhány kilométeres távokat bringán tegyem meg, de amint elkezd így októberedni, és hűvösebb lenni odakint, én olyan nehezen tudom rávenni magam, még arra is, hogy kimozduljak a házból, nem arra, hogy biciklire üljek, de minden tiszteletem azoknak, akik még mindig hűségesen tekernek.
0: Így van, lehet, hogy ő melegebb vidéken él, vagy nem tudom, de a lényeg, hogy...
1: Németországban?
0: Hát, hidegebb van, nem tudom mennyire pontosan, szerintem hasonló klíma van, mint nálunk. Na jó, lépjünk tovább zenével, jön a Margaret Island, ez a Valahol.

0: Teddy Swims, Mr. No, itt all pillanatokon belül folytatjuk, drága hallgató. Milyen jó zenéink vannak. Na gyere ide, egy-kettőt szemezgessünk.
1: Na nézem, csak kezdek rájönni arra, hogy lehet, hogy kell nekem szemüveg. De lassan, nehezen látom ezeket az apró betűket, de nézzük, csak mereztem a szemem. Anna Marie Shania Twain, Unhealthy. Nektek nem kell a szemüveg, csak egy kis hangerő a rádióba, mert hogy még reggaetonozni is fogunk, ugyanis reggaeton lentó. Itt lesz nem sokára a CNCO és a Little Mix közösen.
2: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mol közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
5: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod.
5: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
9: ismét láger

0: Nem tudom, hogy te drága hallgató, mennyire tudtad felvenni a ritmust, de én nagyon éreztem a bugit a lábamban, a csípőmben, és én annyira belekényelmesednék így a következő néhány hónapban ebbe a reggaeton hangulatban, sőt, azt se bánnám, hogyha nem jönne a fogvacoktató dermesztő hideg, és így ebben a lengi-langyiban így átvészelnénk a következő 1, 2, 3, 4, 5 hideg hónap lesz.
1: És akkor,
0: nem is akarom ezt előrevetíteni.
1: Tegyük fel, hogy ilyen tél lenne, mint most, ami van. Tudod, mit eredményezne? Tavaszra rengeteg beteg ember, rengeteg kullancs, rengeteg olyan élősködő, ami nem tud a télben elpusztulni, úgyhogy kell a hideg, kell a tél. Egyelőre, figyelj, ősz van, csodás az erdő, csodás a természet, kaptunk esőt, és még kapunk a hét folyamán, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, mert olyan rég éreztem az esőnek az illatát, az eső hangját, el is szoktam, azt hittem, hogy nincs is eső a világon, de van.
0: Ismersz, Csaba, szeretek hangosan gondolkodva álmodozni, és azért néha végigfut a fejemen, hogy nem is olyan rossz melegebb éghajlaton élni. Biztos, hogy van, aki azt mondja, jó, Szidónia, te menjél, és hagyd meg
1: melegebb éghajlat,
0: négy évszakos időjárást, mert hogy mi kibírjuk, mi túléljük, és hogyha neked nem tetszik, akkor tudod, vagy megszoksz. Szokom én, csak évről évre aklimatizálódni kell.
1: Így van, hát erre való az ősz, és erre való a tavasz. Felkészülünk a tavasztal a melegre, ősszel pedig a hideg télre. Illetve hát a jó zenére, Diaz is ment a mindjárt, ez lesz a méreg. Most viszont Kelly Clarkson énekel, ez a Cinchubingan.

0: Tapik és a Buddy itt a Rádió Gagán. Lehetne ebédelni? Figyelj, van még egy kis alma maradék, nekem egyelőre ez az ebéd, aztán hogy később hátha lesz valami normális is, mert ez is teljesen jó.
1: Hát, hogyha ott tartunk, hogy mit lehetne, akkor akár lehetne hazamenni, és lehetne hátradőlni, és lehetne szundikálni, és lehetne semmit csinálni.

0: város nézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kocifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
0: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
0: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50% kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: A folytatásban az évszaknak megfelelő értékeket mérünk, jobbára felhős marad az égbolt. Legkorábban október végén, november elején kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program erdélyi támogatásainak kifizetése, és bevonult a kórházba a 14. leópápa, ahol megműtik a tüdejében felfedezett csomó miatt. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Összesen 76 bírságot szabtak ki a Maros megyei közlekedési rendőrök a Marosvásárhely és Szászrégen közötti 15-ös országúton tartott hétvégi ellenőrzés során. A szabálytalanságok közül 64 gyorshajtás miatt történt, 3 sofőrt a biztonsági öv használatának elmulasztása, 1-et szabálytalan előzés miatt büntettek meg, a rendőrök 2 jogosítványt bevontak, 2 jármű forgalmi engedélyét pedig az érvényes műszaki vizsga hiánya miatt tartották vissza. Az ellenőrzések során mintegy 20 alkohol és pszichoaktív anyagtesztet is elvégeztek. Legkorábban október végén, november elején kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program erdélyi támogatásainak kifizetése, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint valamennyi érvényes pályázatot jóváhagyták, Erdélyben összesen 142.316 kérelem részesült pozitív elbírálásban, köztük 8.342 hallgatói támogatásra benyújtott pályázat. A programban a külhoni, magyar nyelv tanuló gyermekek és fiatalok évente egyszer bruttó 100 000 forintos támogatásban részesülhetnek. 3 román állampolgárságú építőmunkás halt meg egy portugáliai építkezésen. A 21, 24 és 40 éves férfiakat egy víztartályban találták meg, ahol szigetelési munkálatokat végeztek. A mentőegységek többszöri újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életüket vesztették. A helyi sajtó szerint a fiatalabb áldozatok testvérek voltak, a harmadik férfi pedig a nagybátyjuk. További 3 romániai munkás is orvosi ellátásra szorult, de elutasították a kórházba szállítást. A baleset okát

0: vizsgálják, a mérgező gázok jelenléte egyelőre csak feltételezés. Bevonult a Gemelli klinikára ma 14. Leópápa, ahol megműtik a tüdejében felfedezett korai stádiumú csomó miatt. A Szentszék tájékoztatása szerint a kezelés idejére október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A műtét pontos időpontját még nem közölték, a lábadozás várhatóan közel egy hétig tart, a pápa november 6-a és 17-e között. Dél-amerikai apostoli látogatásának programját egyelőre nem módosították.
1: Több mint 30 év kihagyás után visszatér Afrikába a Formula 1, erősítette meg ma a versenysorozat vezetősége. A bejelentett 10 éves megállapodás értelmében Ruanda a következő évtized elején csatlakozik a versenynaptárhoz. A fővárostól Kigalitól mintegy 40 kilométerre egy teljesen új állandó versenypályát építenek. A Formula 1 legutóbb 1993-ban rendezett futamot Afrikában a dél-afrikai Kialami pályán. Alexander Zverev még az idén átveszi a vezetést a férfi teniszezők világranglistáján, és a 30. játékos lesz, aki az ATP rangsor élére kerül. 29 éves német teniszező legkorábban november 2-án válhat világ elsővé, és már biztos, hogy az évet is az első helyen zárja. Zverev idén két Grand Slam tornát nyert, a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodott. Boris Becker után ő lesz a második német teniszező, aki vezeti a férfi világranglistát.
0: Átmenetileg szárazabb lesz a délutánunk, az előrejelzések szerint holnap sem várható eső, de a hét második felében még érkezhet csapadék. A folytatásban az évszaknak megfelelő értékeket mérünk, jobbára felhős marad az égbolt, és 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: És most...
3: Szép napot kívánunk, sziasztok! Éppen vezetés közben, éppen mosogatás közben, éppen pecsételés közben, éppen számlanézegetés közben. Jaj, nem nézzük a számlákat, mert egyre fájóbb lesz, amit látni fogunk rajtuk a következő hónapokban. Inkább mondjuk azt, hogy éppen a nagy jókedv közepette megérkezett a két műsorvezető, György Dávid Csaba és István Szidónia.
4: Hello, sziasztok! És nem vagyunk ketten, hanem reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan ketszán. Ők is többen vannak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tagú a lánycsapat. Velük indítunk, jön az Animal.
5: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
5: helyi aktualitások,
6: interjúk,
5: játékok
6: és
5: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

hallgatod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Napjaink egyik legmenőbb fiúbandája. Hú, de jó volt ezt a dalt énekelni. Ők voltak a Valmar és a Színvad. Na, gyere egy kicsit pletykáljunk. Láttad, hogy néz ki mostanában Lady Gaga?
1: Igen, láttam. Nem úgy néz ki, mint a színpadon. Inkább ilyen otthon ülős, szerintem lefogyott néhány kilót. Vagy azért, mert a gyereknevelés stresszel jár meg egyebek. Vagy mindig így nézett ki, csak a színpadra kicsit össze, hogy is mondjam, sminkelték őt szépre.
0: Feltűnt neked, hogy úgy beszélünk róla, mint hogyha tegnap összefutottunk volna vele a közérben?
1: Hogyne, hogyne. Hát minden napjaink része, Lady Gaga is. Igen, az énekesnő most nagyon-nagyon el van vonulva, nemrég életet adott a gyerekének, és nyilván ez magával hozta azt is, hogy nem látjuk őt koncertezni, és szerintem egy darabig nem is fogjuk.
0: Amúgy az az igazság, hogy ő egy olyan sztár, akinek az élete nagyon sokáig egy nyitott könyv volt. Hát élete javarészét a színpadon, a reflektorfényben töltött el, úgyhogy nehéz volt őt elkerülni. De most, mikor szembe jött velem a legutóbbi ilyen sminkelős reel videója, akkor, hogyha nem írja ott fölül a nevét, hogy Lady Gaga, én első blikre nem mondtam volna meg, hogy fú, ez most Lady Gaga. Egyáltalán nem az a nő, aki visszaköszön például a Csillag születikben, mint hogyha két külön individuum lenne. Igen, nem siet vissza a reflektorfényben, ezt is meg lehetett tudni, ugyanis hát most ki szeretné élvezni ezeket a mézes heteket, amit kettő a kisbabájával tölthet el. Állítólag több munkalehetőséget is visszautasította az elmúlt hónapokban, mert most a nyugalom és a család, ez az, ami első helyet élvez az ő életében.
1: Én csak remélem, hogy nem műveli azt levelünk, mint a Rihanna, aki most már 10 éve nem állt színpadon, új dala sincs.
0: De ő most már 3 gyereket szült, és ő megszülte ezeket a gyereket.
1: Így van. Gyerekeket. Rihanna pedig beszippantotta a szépségipar, meg a fehérneműipar. Lady Gaga szerintem vissza fog térni a színpadra. Szeretjük őt azért, egy olyan előadó, aki megkerülhetetlen a mai popzenében. Azt gondolom én legalábbis.
0: Benfentesek azt mondják, hogy egyelőre ez nem azt jelenti, hogy teljesen felhagyott volna Lady Gaga a zenéléssel, hanem csak azt, hogy most ő is átved lett édesanyjába, háziasszonyba, nagyon sokat van otthon, állítólag főz is, de azért közben rendszeresen leül a zongorához, és dolgozik új dalokon is. Hogy ezeket mikor fogjuk meghallani, mikor kerülnek a rádiók lejátszási listáira, hát ezt egyelőre nem lehet tudni.
1: Dehogy nem, most jön a Just Dance.

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Elnézek a naptárra, és most jut eszembe, hogy alul öltöztem a mai naphoz. Na, miért nem szóltál?
2: Ja.
1: Nem vagy megfelelően felöltözve október 13-ához.
2: Aha, mert ma van a nemzetközi öltönynap, és te nem tudom, teljesen más öltözékben vagy, ugye?
1: Csiri-csári ruhába jöttem.
2: Hát ezt nem mertem én így mondani, hogy félek tőled, de igen. Na jó, én sem vagyok öltönybe, de igen, ma van a nemzetközi öltönynap.
1: Az önirónia szükséges.
2: Aha, öltönynap van ilyen. Ez szerintem nem rossz világnap, mert minden, ami az öltözködésre fókuszálja a figyelmet, hogy legyünk egy kicsit adott esetben elegánsabbak, az mind-mind jó, mert ezek ilyen építő jellegű kezdeményezések. 15 évvel ezelőtt kitalálták, és van, ahol ezt a napot kicsit intenzívenben is megünneplik, mint mondjuk itt a Gaga stúdióiban.
1: Amúgy tudtad az, hogy az öltöny eredetileg lázadásnak számított? Mert hogy valamikor a 17. században, ha jól tudom, akkor második angol király, ő kezdte el népszerűsíteni az öltönyöket, és hát ez jóval egyszerűbb volt a korábbi, és tudod, ilyen nagyon-nagyon túldíszített udvari viseletnél, és akkor ugye elkezdtek háborúgni az emberek, hogy mi az, hogy öltönyt kell venni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a mai öltönyök előzményei ebből a visszafogottabb férfi divatból is táplálkoznak.
2: Öltöny. El nem tudom képzelni, hogy ez a szó hogyan alakult ki. A rendruhát meg úgy értem, de hogy az öltöny, ez hogy jött, ezt nem tudom. Nemzetközi szuit nap van tehát ma.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: zajlik a Rádió Gaga születésnapi játék. A 15-én, tehát 2 nap múlva 27 évesek leszünk, és nyeremény játékkal kedveskedünk számotokra. Pillanatokon belül tehát valakit megajándékozunk.
1: Mert hogy adni jó, és kapni is. Úgyhogy egy kicsit most kérünk tőletek, de természetesen egy érdekes, fiktív, vicces ajándékra gondolunk. Most azt kell mondjuk, hogy képzeletbeli tortákkal tele vagyunk, úgyhogy kérünk szépen titeket, legyetek ennél egy picit kreatívabbak. Nem sokára megcsörren valahol valakinél a telefon, de addig is például Iron Mafia és a mellettem nem sokára Gaga folytatásában.
2: Reklám. Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profi, gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak alkotlak méterárú rövidárú apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre. Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
4: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
5: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
4: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint 100 régenben a Pátria moziban.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
8: ismét lágerek,

0: Harry Styles és az American Girl. Hát lesz itt nekünk egy lányunk. Mondjuk nem a miénk, az édesanyjáé és az édesapjáé. Csak egy kicsit vele szóba elegyedünk. Halló, szia MSM! Rádió Gagától hívunk. Győr Dávid, Csaba, István, Szidónia.
1: Sziasztok!
2: Hello, szia! Na mi a helyzet, hogy vagy?
1: Köszönöm, jól vagyok. Ti, hogy vagytok?
2: Nagyon jól. Úgy szeretem, amikor a hallgató visszakérdez, mert azt érzem, hogy tényleg érdekli, hogy mi is hogy vagyunk. Nagyon jól vagyunk. Most így,
1: hát
2: hogy...
1: Igen.
0: Ugye, mondom az előzőekben, hogy épp születésnapozni készülünk, és az ember, amikor ilyen hangulatban, lelkiállapotban van, hát akkor egy kis izgalom is úrrá lesz rajta, mert hogy 24 éve, 27 évesek leszünk,
2: akarom
0: mondani. Igen. És akkor ez alkalomból pedig, hát mint ahogy lenni szokott, téteket ajándékozunk meg, csak közben megcsavartuk ezt a történetet, mert ugye adni jó és kapni is. És hogyha tegyük fel, kaphatnánk tőled valamit, akkor MSM mi lenne az?
1: Hát amikor mielőtt jelentkeztem volna a játékra, akkor én már gondolkodtam ezen, hogy mi is legyen az, amit adnék nektek a rádiónak.
2: És
1: ez nem egy kézzelfogható dolog, hanem én kívánok nektek még sok-sok sikeres rádiós évet együtt, így ahogy vagytok, vagy akár bővülve a csapat, de hogy ezt így folytassátok tovább. Én ezt kívánom.
2: Köszönjük szépen, ezt eltesszük, ezt a jó kívánságot valahova a szívünkbe, jó?
1: Rendben. És tartjátok is be.
0: Bízunk benne, hogy lesz foganatja, hogy akkor így ebben a felállásban, vagy akár kibővülve tud még működni ez a rádió. Hány évig?
1: Hát...
2: Jó sokáig, ugye?
0: Ha rajtad múlik,
1: Ha rajtam múlik, hát még legalább egy ennyit, és akkor majd újra gondolni.
2: Így van, nagyon
0: jó. Köszönjük
1: szépen. Igen.
2: Na figyelj, Hemes, adunk
1: mi is. De hogy akár 100 évig is még.
2: Miért ne? Akkor már lehet, hogy mi nem leszünk itt, de nem baj. Na, adunk mi is egy ajándékot.
1: Igen, az már nem ebben a formában lenne, így van.
2: A Gamma Electronics jóvoltából egy elektromos fogkefe a nyeremény, a Parajdi Gamma üzlet jóvoltából.
1: Hú, de jó, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
0: Nagyon szívesen, mi is köszönjük a te ajándékodat. További szép napot kívánunk, jó rádiózást velünk.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
2: Szia,
0: hello.
3: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Sziasztok! Holnap jövünk, holnap szerda lesz, és egyel közelebb kerülünk a Rádió Gaga születésnapjához, a 15-éhez.
1: És akkor ma van a szülinapom, vagy boldog szülinapot, mit fogunk énekelni?
0: Minden esetre kisorsoljuk a nyereményjátékunk legértékesebb nyereményeit, utazásokat, wellness, meg mindenféle testi-lelki kényeztetést.
1: Addig is a délután hátra levő részében nem kérdés, hogy lesz-e mit hallgatni, lesz-e mit énekelni, mert hogy a gondosan és választékosan összeállított slágerlista az garantált. Perceken belül indul a vagány-vágány. Gyödelvi Csaba, István Szidónia vagyunk. Holnapi viszonthallásra. Sziasztok!
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó, szuper!
4: Te nagyon meglepődtem.
3: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm, köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót?
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88.

0: Linda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
1: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30 indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
2: A Brico-ban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445 lei 90-ban ért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brico, együtt, munkára készen!
0: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
3: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lei értékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, mérsékelt marad a légmozgás. November végén juthatnak el az új tankönyvek a 9-es diákokhoz, és poloskák miatt vontak ki a forgalomból egy Qantas repülőgépet Rómában. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Marosvásárhely azon első 6 európai önkormányzat közé került, amelyeket az Európai Bizottság támogatásával lakossági energetikai fórum szervezésére választottak ki. A rendezvényt október 15-én csütörtökön tartják az Inkub Centerben reggel 9 és délután 4 óra között. A résztvevők az energiaközösségek létrehozásáról, az épületek energiahatékonyságáról, a megújuló energiaforrásokról és az energiaszegénység csökkentéséről fogalmazhatnak meg javaslatokat. A fórum célja, hogy a lakosság és a szakemberek közösen keressenek megoldásokat a város energetikai jövőjére. A részvételhez nem szükséges előzetes szakmai tudás. Szerdától két helyszínen tartják a heti piacot Nyárádszeredában, a Főtéri Park felújítása miatt. A zöldséget, gyümölcsöt és más élelmiszereket árusítók továbbra is a főtéren kínálhatják portékáikat, míg a ruhát, cipőt és háztartási termékeket forgalmazó kereskedők az új Anélétömbház melletti területen kapnak helyet. Az intézkedéssel minden árus számára igyekeznek helyet biztosítani a felújítás idején. November végén juthatnak el az új tankönyvek a 9-es diákokhoz, jelentette be Bogdan Krisztiszkó, a Nemzeti Tanterv és Értékelési Központ igazgatója. Összesen 63 tankönyvcsomag nyerte meg a közbeszerzési eljárást, 3 tantárgy esetében azonban még fellebbezések miatt folytatódik az eljárás. A digitális matematika könyvek már szerdától elérhetővé válnak, a pedagógusok pedig október 26-áig tanulmányozhatják és rendelhetik meg a kiadványokat. A 9-esek az új tanterv bevezetése miatt kezdték meg a tanévet tankönyvek nélkül, a késést a költségvetési és közbeszerzési eljárások elhúzódása okozta. 0,5%-kal zsugorodhat Románia gazdasága 2026-ban a Nemzetközi Valuta Alap szerint, miközben tavasszal még 0,7%-os növekedést vártak. A 2027-es előrejelzést is rontották, a korábbi 2,5% helyett 2,2%-os bővülésre számítanak. Az idei átlagos infláció 8,2% lehet, a munkanélküliségi ráta pedig 6,5%-ra emelkedhet a tavalyi 6,1%-ról. A fizetési mérleg hiánya elérheti a GDP 7%-át. A valuta alap arra is figyelmeztet, hogy a munkaerőpiaci körülmények tovább romolhatnak. poloskák miatt vontak ki a forgalomból egy Qantas repülőgépet Rómában, miután az Ausztrál légitársaság

0: Perthből érkező járatának fedélzetén rovarokat találtak. Az eset október 9-én történt. A gépet alapos tisztításra küldték, emiatt október 10-én törölték a visszajáratot Perthbe. A légitársaság bocsánatot kért az utasoktól. Egy parazitológus szerint a rovarok nagy valószínűséggel utasok ruhájával vagy podgyászával kerültek a fedélzetre. A poloskák nehezen írthatók, de csípésük általában nem veszélyes. Közepesen felhős lesz az égbolt a délután folyamán, mérsékelt lesz a légmozgás, csapadék jellemzően nem várható. A meteorológusok szerint a következő két hétben a sok éves átlagnak megfelelő hőmérséklet várható, ma 14 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
1: Most pedig. 15 óra múlt néhány perccel kezdődik a Vagányvágány itt a Rádió Gagán, és még mindig szülinapozunk, ebben az órában lehet nyerni egy kiszemélyes belépőt a Hangout Kids-be.
2: Én azt hiszem, hogy ennél jobb ajándék nekünk kellene. Egy kicsit hangoutoljunk mi is. Horváth Gábor tudna lógni, Bészabó Zsolt, úgy érzem, hogy kívánták már neked is azt, hogy lógjál. Nekem határozottan Kis Bence vagyok.
3: Igen, szevasztok. Hát tegnap megígértük nektek, hogy ma mindenkivel foglalkozunk, aki más játékával bíberődik. Úgyhogy mindenkinek, aki más játékával bíberődik, szóljon egy Justin Bieber. Jön a Let Me Love You. Hú, enged, hogy szeresselek.
4: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
5: Vagányvágány.
4: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Ez a Tóth Abigail, ez egy tökéletes szerető hangja van. Szabad ilyet mondani?
1: Igen, van ilyen.
0: A 3X-ra a P betű szót azt használhatom ebbe az órához?
2: Hát én a feleségemtől már reggel 7-kor bocsánatot kértem a ma délután miatt, úgyhogy nyomhatunk akármit, mehetünk, menjünk.
1: Igen, simán. Hát akkor én most élőben kérek bocsánatot már előre.
2: Én is? Csapasson. Na jó, tegnap az a helyzet,
0: megszólaltak.
2: Nemrég beszélgettünk ugye a megcsalásról már megint, mert...
0: Zsolt, kicsit leveszed a fülemmel valamiról.
2: Vannak dolgok és dolgok. A lényeg az az, hogy... Eszünkbe jutott a tegnap, miközben beszéltük azt, hogy a Nemzeti Meteorológiai Intézetnek a kártyájáról mit vásároltak, hogy biztos valaki a szeretőinek vásárolta, és addig mind okoskodtunk, hogy kiderült közben, hogy fogalmunk nincs, hogy egy szeretőnek mit kéne venni ajándékban. Meg hát ilyenek is eszünkbe jutottak, hogy mit tudom, karácsonykor mit csinál az ember?
1: Vagy pontosítsunk, hogy csak eljátszottuk, hogy nem tudjuk, vagy fogalmunk nincs, hogy mit vásárolunk.
2: Nem, én nagyon őszintén.
0: Volt szeretőm, de sose vettem semmit.
2: Nekem is volt szeretőm.
0: Úgy gondoltam, hogy amit
2: a feleségem egyébként. Tehát, hogy, és amúgy karácsonyra neki vettem, csak hát nem volt olyan nagy csel.
1: Aha.
2: Könyvet.
0: Hát az...
1: Hát, nagyon romantikus.
2: Hát, 7 éve szerelmes belém.
1: Hát jó.
2: Olyan könyvet vettem neki.
1: Ja.
0: 7 éve szerelmes belém olyan könyvet. Ezt fejts ki Zsolt, mert én nem értem.
2: Mesélj. Nem szabad.
1: Olyan könyvet vásárolt neki, hogy azóta szerelmes volt.
2: Na, de amúgy, ha mit tudom, van egy aktív szerető, tehát tartasz valakit...
0: De van egy hivatalos párod, és van mellette egy
2: milyen
0: szerető.
2: Milyen csúnya kifejezés ez a tartasz valakit?
0: Hát figyelj, de még az angol is azt mondja, hogy keeping.
2: Igen, keeping szám van, igen. Tehát, na, hát ez ilyen. Tehát ez a csúnya,
1: az én a szeretőbe, de a szeretőbe is szerelmes vagy?
2: Hát mi ne?
0: Hát, te figyelj!
1: Vagy csak szereted.
0: Hogy fizikai...
1: Legalábbis ezt mondod neki.
0: Az én logikám szerint, ha szerelmes vagy a szeretőbe, akkor az szakítás, válás. Hogyha
2: szerintem is.
0: A szerető, az szerintem csak van na valakinél jó, egy akkor... pánsíp, hogy a pásztorórát jobban tudjuk előadni vele. Egy kis zámfét valakit.
2: Igen, de akkor az, figyelj, ha csak pásztoróráról szól a kapcsolatot.
1: De az ember nem lehet két emberbe szerelmes, azt mondjátok.
2: Hát figyelj, nézd meg a Monarch című sorozatot, ott mindenki mindenkibe szerelmes, sok állítólag ott mindent lehet. Na, de nem ez a lényeg, hanem hogy véleményem szerint, ha csak ilyen, hogy mondjam, együttléti jellegű, pásztoróra jellegű a szerető, akkor annak meg nem veszel ajándékot.
0: Hát én is úgy gondoltam, az az ajándék, hogy...
2: Kivéve, hogy azért kapod oda azt a valamit, amit ő odaad neked, mert hogy kap érte valamit.
0: De azt, bocsánat, prostitúciónak hívják.
2: Nem, de Goldigernek hívjuk, férfiban is van jó.
0: Nem, az egy másik történet. Férfi Goldiger, igen.
2: Rengeteget tudok.
0: De várjálna, de az nem szerető.
2: Miért?
0: Vagy? Hát miért? Mert a Goldiger az aranyat, ugye, az anyagi
1: aranyás
0: fajt.
2: Igen, és közben ad érte fizikai javakat.
0: Megértettem ezt a dolgot, de hogy ez gyakorlatilag, tehát az üzletszerű kijelgés a magyarban szerintem nagyon szépen körbeéri ezt a dolgot. Tehát itt ennek van egy üzleti jellege. Én adok, te adsz.
2: Nem, szerintem az üzleti nem jó, ez konvencionális kijelgés, véleményem szerint. Vannak férfiak, akiknek nincs idejük, türelmük, lelkük és emberség egy becsületes nőt maguk mellett megtartani, hozzá, és jellemük egy
0: mert
2: nőhöz.
0: Minden rendes nő fut.
2: És akkor megkeresik azt a fajta női párjukat, aki szintén így áll az élethez.
0: Ez még mindig prostituált.
2: Nem. Kell egy szépen felöltözött csinos hölgy, aki az életében semmi más dolga nincs.
1: Hogy is nevezik ezeket a hölgyeket? Eszkort. Nem eszkort. Nem.
0: Ha azt mondod, van hogy késő megcsaplak.
1: Nem gésa, dehogy is.
2: Gésa. Menj el, gésa.
1: Hallgassunk zenét, aztán eszembe jutnak.
2: Az AI-t is megkérdeztük, hogy mit adna.
0: Megkérdezünk mindenkit.
2: De mindenkit, titeket főleg, az igen, a legfontosabb.
0: Titeket arról kérdezünk közben, hogy szülinapunkra mit adnátok. 0735488888, írjatok.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: James Blunt azzal ajándékozza meg a szeretőit, hogy nem beszélget. A közben legalábbis. Érzeljétek el, amikor ezzel a hanggal elkezd nyögni. Jó, szóval azért érdekes lett a pásztor óra. Hát hogy próbálod eldönteni, hogy kinek, hogy melyiket hallod, a csajt vagy a sávot?
1: Természettudós van a közelben.
0: Alapból VD40 meg kell fújni mind a kettőt, mennyi korogjós a korábban.
2: Hát, igen, szemben. A VD40 mindenre jó, igen.
0: James persze. Blunt, hogyha valamelyik természettudományi intézmény közelében pásztor órázik, akkor szerintem mindenki meggyőződik, hogy a dodók újra születtek. Na jó, azt akartam mondani, hogy tisztázunk egy dolgot, jó? Tehát főleg,
2: több mindent kell tisztázni.
0: Főleg székelyföldieknek. A szeretőt arra mondjuk, aki még az életedben jelen van, és vele testi kapcsolatot
1: ápolsz. Nem a feleséged,
0: ápolsz.
1: Nem a csajod, hanem a másik.
0: Tehát nem egyszer történt meg a dolog, hanem folyamatosan történik, és a jelenlegi párod, vagy aktuális párod mellett van még valakit. Na, azt hívjuk szeretőnek. Mert hogy Székelyföldön szokás, meg nagyon sokszor hallom azt, hogy a szeretőm.
2: Egyébként az egy kollégánk. Előbb azt mondtad, hogy...
0: Mi?
2: Az előbb azt mondtad, kikapcsolt mikrofonnál, hogy a szerető nem az, akivel megcsalod a párodat.
0: Nem egyszer. Tehát nem az, akivel egyszer, hanem akivel folyamatosan. De mondom még egyszer, tehát itt Székelyföldön hajlamosak az emberek használni a párjukra ezt a szót.
1: Nem egészen, mert a népiesben, tehát most ha a népdalokat is ide akarod nyomni, akkor hányszor van az, hogy szeretőt keres magának. Tehát nem egy másikat. Tehát,
0: de nagyon sokszor hallom itt. Egyik kollégánk is folyamatosan így mondja, hogy szeretőm.
1: Na jó van.
0: Na, de nem ez a lényeg, hanem a másik lényeg,
2: igen.
0: Hogy nyilván annak, akivel összejön egyszer valami, annak nem veszel ajándékot. Annak az az ajándék, hogy öltözik,
2: vagy te öltözik. Tehát többször kell összejön valami ahhoz, hogy ajándékot vásárolja?
0: Ahhoz, hogy szeretőnek hívjunk valakit. Ahhoz, hogy szeretőnek hívjunk valakit, ahhoz neked kapcsolatot kell legyen vele. Ez nem feltétlen testi kapcsolat, van olyan is, hogy lelki kapcsolatban állnak egymással közel, mert hogy pont az hiányzik az egyik félnek. Általában a nők
1: azt azok, akik... barátnak szokás hívni a lelki kapcsolatot, na nem mondjad nekem.
0: Friends with benefits általában ez azért.
1: Hát a without benefits.
2: Erről is tudunk beszélni. Hogy van-e férfinő között
0: barátság? Without Benecsitől nincs a without Benecsitől. Ja, előbb-utóbb a kezedet bíteszed valóban.
2: Without you.
1: Hát, hogy te milyen vagy, ez egy dolog, de... mi már voltunk gay friendek Gáborral. Na, olvasom Lukáciát, azt mondja,
2: igen?
1: Figyelj, szerintem a szeretőnél csak testi, ezt tisztázni kell, me and get out, mondja a székelyül, és nem veszel neki X-et meg ilyeneket, max... játékszereket.
0: Igen, erre gondoltam én is.
1: A prostitúció egyébként ezt tisztázza, egyértelműen szexszolgáltatás pénzért, az eszkort szintén szolgáltatás pénzért, viszont nem, viszont a testiség nem kötelező, benne lehet, de nem kötelező.
0: Az eszkortnál.
2: Nem, hogy nem kötelező, hanem nem, nincs benne.
0: Nem igaz.
2: Ja, most ut- de
1: kölcsönös szimpátia.
2: Most utána olvasta.
1: Gábor, hány eszkortonnak vetted a szolgáltatásait eddig időben?
2: Én még egynek sem.
1: Na, az a baj, én sem.
0: Valaki nem homályosít fel
1: valaki
0: bennünket?
1: Nem volt eszkortalna, mondja meg nekünk.
0: De hölgyeim.
2: Gyertek ide.
1: A Ford eszkortos hallgató Misi például ne írja meg, mert az ő eszkortjával én is jártam.
2: Jó.
0: Dehogy nem.
1: Nem emlékeztek jó öreg.
0: Ott is eljár a kezed, na hát nem létezik, érted?
1: Biztos eljár az eszkortnál.
0: Bence szájla a Ford eszkortról. Más eszkortról beszélek, s a bugyjáró. Lényeg az, ott ül melletted, mindeneki látszik nekem, ne mondjad.
1: De miért látszik ki minden? Állj meg, na, tényleg, tehát tisztázzuk, az eszkort az nagyon gyakran vesznek például üzletemberek igénybe. Így. Vannak olyan helyek, ahol nem lehet egyedül elmenni.
2: Uh-huh. Hát kell egy üzleti vacsorára például.
0: Hát én azért az elején megkérdezném, hogyha úgy alakul, akkor...
1: De megmondja, hogy persze, ennyi lóvi esetleg, de nem kötelező. De azt is megmutatja, hogy nem a fáj a fejem,
0: ne szívem. Csak nézzük egymást egész este.
1: Girlfriend experience.
2: Ott nem fáj sosem a fej.
0: Hol? Igen, utána, ha van feleség.
2: Az is egy jó kérdés. Ha fizetsz egy eszkortnak, akkor ott sosem fáj a fejem.
1: Ez megint egy jó kérdés, hogyha van feleséged, akkor szólsz neki, figyelj, ma nem
0: veled,
1: nincs kecmec, de hogy találkozunk. Eszkorttal megyek egy vacsira, meg kell vigyek valakit.
0: Hú, de megnéznék egy ilyen helyzetet. Régi mese ez a dolog, az a helyzet.
1: Igen. Vagy új.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vakánvágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: megengedtél.
1: Na, valamiért egy eszkort szakértő sem írt nekünk, de egy félig meddig szakértő Attila azért mégis. Megpróbálsz az üzenetet felolvasni. Hát gondoltuk azért jön neki, de egy-két olyan pikáns üzenet, amit ebben az órában elég nehéz felolvasni. Akkor írja, akkor csak szólok, hogy Japánban vannak olyan lányok, akikkel kiveszel egy Love Hotel szobát, és nincs igazából, nem történik meg a konkrét dolog. Szárpuszi, másra puszi, simi-simi, még egy puszi, ide puszi, oda puszi, nincs behatolás. Ha mégis, akkor a Yakuza katonával vágja le, szóval mindenki betartja a szabályokat.
2: Sőt, karikára vágva hazavieted.
1: Jó. Igen, de, szóval, de most magyarázzátok el nekem, hogy most mi értelme van, hogy fizetsz egy kísérőnek, most legyen ez férfi kísérő, vagy legyen női kísérő, és legyél te férfi vagy nő, teljesen mindegy.
2: Igen.
1: A szivárvány összes színében ragyogsz. De hogy ott lötyögtök egymás mellett, te ezért adsz pénzt, ezt én nem látom ennek
2: értelmét.
1: Mert
2: vannak olyan szövegkörnyezetek, vannak olyan helyzetek, ahol kell valaki melletted legyen.
1: Tehát jó, jó,
2: mondok
1: jó,
2: neked, jó, várjál, próbáljuk meg, utána hogy néz ki egy nő, amikor egy szál suhogó magába megy el egy esküvőre.
1: Hát sehogy, de utána is.
2: Tehát látod, utána, ha igen, igen, ha nem, nem, de mindegy, tehát ott nem azon van a hangsúly, a másikon
3: hát, de ki van
2: a
3: megjelenés.
2: Ott keresztény
1: át a nem értek ezzel egyet, érted? De hát már legyen vagy matatás valahol.
3: De Zsuzsi, tehát, hogyha fizetsz, akkor már matatás.
2: Ott aztán
1: nem, az más. Tudod, már túl sok.
2: Egy ilyen barátnő feeling, akit ki tudsz. Vannak ilyen biztos egész napot vállal.
1: De most úgy vagy hiteles, ha elmész egy ilyen helyre, érted, hogy ne kelljen azt mondanod.
2: Én ilyen temus vagyok, nem akarok hiteles lenni.
1: Mit beszéljünk erről a témáról szerintem?
2: Hallod, egy temus?
3: Jó. Robert írja, sziasztok legények, emlékszem, 20 évesen vásároltam Valentin napra az akkori szeretőmnek fehér neműt. Persze, amikor bontotta ki a csomagot, az édesanyja is jelen volt, és meg is jegyezte, hogy mikor a férfi a nőnek fehér neműt vásárol, ott már élik egymást.
2: Hát, élik, ami élik. Ha beért, nem élt, majd kiderült.
1: Te látod, ez Robert is úgy írja a szeretőt.
3: Igen, igen, igen. Tehát itt gondolom, hogy a
1: párodról van szó, az igen, akkori párodról.
2: Mi arra gondoltunk szerető alatt a másik nő, vagy a másik férfi.
1: Tehát aki közben, akinek nem vettél semmit.
3: De akkor hozzá kell tennünk azt, hogy titkos szerető, mert egy szerető az
2: énekeljük
3: nem el, lehet titok nélkül, nem?
2: Titkos szerető.
1: Te hogy érted ezt, hogy titkos szerető?
2: Hát ugye még nem annyi... mond, hát ott van titok, úgy, hát hogy
1: nyilván
2: szerető. Hát a szerető hát az ott titok.
3: Ez a dilemmám.
1: De miért kell kimondani, hogy titkos szerető, az így is titok.
2: Hát azért, hogy ne tévesszük össze a barátnő szeretővel, na.
1: Mi van?
2: Látod?
1: Elengedem ezt.
3: Hát te mondtad, hogy Székelyföldön sokan a szerelmet szeretőnek.
1: Értelek most már.
2: Jó. Olvassuk inkább Rokmalacot, jó? Sziasztok, titánok! A mai napot kihagyom, nem tudok ehhez hozzászólni, nem tudom, milyen az, ha szeretőd van, remélem soha nem is tudom meg, és nem kell megtapasztalnom, de erősen kíváncsi vagyok mások véleménye, hajrá, neki miértek, jó lesz ez? Igen. Tényleg, hölgyek, urak, biztos volt valaha szeretőtök. Kaptatok-e tőle valamit? Tehát nem barátnő, hát nem férj, van másik.
1: Nekem volt egyszer-kétszer, de semmit nem mondhatok el, amit kaptam.
2: Igen, tehát ezt tisztáztuk. Olyan kategória,
3: nem rádióban
2: eszköz.
1: Igen, de amúgy írt Emőke is nekünk, és nem értjük Emőke az üzenetedet. Azt írott, hogy az enyém az övét meg kell, vagy kellene érje.
2: Hát ez a cserekereskedelem, amiről beszéltünk az elején, te.
1: Csak miért írja utána, hogy szülinapra bordbúzát békesség?
2: Mert az meg ma hát a szülinapunkra vonatkozott.
1: Jaj, köszönjük szépen. Hát és a bord,
2: és ott van neked gyenge a felfogásod.
1: Kicsit igen,
2: mi
1: lassú vagyok. Hát az őszer.
3: Meg vagy öregedve.
1: Na, de ezt az enyém az övét meg kell írja, gyere meg kicsit, mert nem baj, hogy írod, hogy nem olvashassuk.
2: De figyelj. Csak
1: úgy írjad meg úgy.
2: De tényleg nem érted?
1: De igen, csak szeretném, ha megírná.
3: Igen, szeretni olvasni.
2: Figyeljetek, én azt mondom, hogy itt ebben a helyzetben jobb lesz, ha játszunk.
1: Ez milyen odamész a csajos, mondod, hogy
2: mondom, jobb lesz, ha játszunk, de csak Kygo, Khalid és Griffin után.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
1: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
2: Félrelépni szabad! Továbbra is a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
2: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
4: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért, a szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
5: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijelz szóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
6: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
7: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
11: ismét lágerek,

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: 2-1. Meg mindig születésnapunk van, ez a Gaga, ez nagyon jó nyomja, érted? Tehát, hogy itt 3 héten keresztül szülinapunk van. Én is ilyet akarok, március 28-a szülinapom. Kezdjük el, de március 8-án nőnap alkalmával minden nő köszöntsön fel, és akkor jó lesz. És
1: hogyan köszöntsön fel, Zsolt?
0: Ahogy akarja.
2: Ahogy szeretne.
1: Jó van. Na nézzük, csak aztán valaki jelentkezik, ne reklamálj.
2: Lássuk, mit lehet nyerni ebben az órában. A Hangout Kids két személyes belépőjét lehet megnyerni. Ez ugye egy ilyen mászó és játszótér.
0: Ezt szeretőnek szabad-e átadni vajon?
2: Hát...
1: Figyelj, mászni, játszni, jó, oké. Sorsoljon valaki, jó?
2: Jó, akkor halljuk a hangot. Réka. Rékát hívjuk.
1: Na nézzük Rékát. Halló, szia Réka! A telefonnál szia, Horváth Réka. Gábor, Bészabó Zsolt, Kis Bence, Rádió Gagától. Mi jót
0: csinálsz?
3: Réka! Ó, sziasztok! Örülök, hogy hallok benneteket.
0: Jó frajdi volt, mert igazából mi örülünk, hogy hallunk téged, mert hogy te hallhatsz bennünket máshol is.
1: Réka.
3: Igen, hallgatlak elég gyakran. Főleg vezetés közben.
1: Ennek nagyon örvendünk. Mit csinálsz pillanatilag? Mit foglalatoskodsz?
3: Jelenleg szabadságon vagyok és bevásárolok.
1: De szabadságon nem egy olyan országba kéne legyél, ahol nem ilyen világvége időjárás van, hanem süt a nap, meg úgy simogatom. Nem tudom, jó képű csávok hozzák neked a koktélokat, valami.
3: Igazán jól hangzik, tényleg. Nem is bánnám, hogyha melegebb lenne.
1: Legalább annyi. Figyelj csak, van nekünk ez a születésnapi játékunk, amiben beneveztél. Ilyenkor már nagyon sok tortát kaptunk. Neked van-e valami ötleted, hogy egy 27 éves rádiónak milyen ajándékot lehetne adni? Kíváncsiak vagyunk a legkreatívabb gondolatodra.
3: Ez jó kérdés, valami relaxációs lenne. Én most arra gondoltam, egy ilyen jó ázsiai fejmasszázs hajmosással együtt, de jó masszázssal, arcmasszázssal.
1: Igen, igen, fejmosás az a helyzet, hogy kaptunk, de az sosem volt ázsiai, teljesen magyar jellegű volt. Azt nem szerettük. De köszönjük szépen, ez tetszik. Gratulálunk, és az az igazság.
3: Nagyon szívesen.
1: Egy pici ajándékot te is kapsz tőlünk, nem is olyan pici, hogyha vannak gyerekeid.
2: Réka, nyertél egy kétszemélyes belépőt a Hangout Kids-be, úgyhogy ezt fel tudjátok használni a gyerekekkel. Gratulálunk neked.
3: Jaj, nagyon szépen köszönöm, örülök az ajándéknak.
4: Gratulálunk a Hangout Kids nyereményéhez. Vár benneteket a modern, természetes anyagokból épült, élményekkel teli mászó és játszótér. Ünnepeljetek náluk, és legyenek a közös családi pillanatokból felejthetetlen kalandok.
5: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Ha holnap ajándékot kellene venni a szeretőnknek, akkor mit választanánk? Ez itt a kérdés. A továbbiakban is írjatok nekünk a 0730 54 88 88-ra.
1: Ó, te mit választanál? Nekem csak ennyit ott eszembe. István a királyi magyar, magasságokban, nem magyarságokban mentem bele, bár így is megállja a helyét.
2: Bence végelkeseredésében azt is megkérdezte tőletek, hogy mit kaptatok szeretőként, és hát Levente meg megírja nekünk, hogy hát igazából nem mi betegségen kívül nem sok mindent. Jól van, köszönjük szépen, várjuk további üzeneteket, a legfrissebb híreink jönnek.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
8: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
9: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
8: És az új polt meg a szerszámok?
9: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
8: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
10: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi utcán 85. Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?

0: helyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
1: Annyi mindent kéne.
2: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
4: Black Friday a Gammában.
5: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
4: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Hűvös lesz az előttünk álló éjszaka, átlag 3 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakulnak a maximumok. Pénteken kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését az Ápia, és bevonult a kórházba a Leópápa, ahol megműtik a tüdejében felfedezett csomó miatt. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 7 medve pusztult el közúti vagy vasúti balesetekben Maros megyében szeptember közepéig, október elején pedig kevesebb mint 8 óra alatt 2 újabb gázolást jelentettek. Az egyik esetben egy több mint 300 kg-os medve pusztult el, miután teherautó ütötte el a Göcs térségében haladó országúton. A másik balesetben az állat elszaladt, személyi sérülés egyik esetben sem történt. A 2026 tavaszi felmérés szerint mintegy 1700 medve élhet Maros megyében, az állomány évente körülbelül 10%-kal növekedhet. A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat, különösen az erdős útszakaszokon éjszaka és kora reggel. Pénteken kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését az Ápia. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség november 30-áig folyósítja az összegeket. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó támogatásoknak pedig legfeljebb 85%-át fizethetik ki előre. Az előlegek az őszi mezőgazdasági munkákat és a gazdaságok folyókiadásait segítik finanszírozni. Románia további védelmi célú forrásokhoz juthat az Európai Unió SAFE programjából, miután a tagállamok csökkentették korábbi finanszírozási igényeiket. Az újraosztató összeg elérheti a 20-21 milliárd eurót, ennek jelentős része az olasz és a magyar igénylések mérsékléséből szabadulhat fel. Az Európai Bizottság az év végéig új pályázati fordulót hirdethet meg. Románia eddig mintegy 16,7 milliárd eurós támogatást kapott a programból, de a további forrás megszerzése nem automatikus, Bukarestnek új finanszírozási kérelmet és konkrét védelmi projektet kell benyújtania. Bevonult a Gemelli klinikára ma 14. Leópápa, ahol megműtik a tüdejében felfedezett korai stádiumú csomó miatt. A Szentszék tájékoztatása szerint a kezelés idejére, október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A műtét pontos időpontját még nem közölték, a lábadozás várhatóan közel egy hétig tart. A pápa november 6-a és 17-e között dél-amerikai apostoli látogatásának programját egyelőre nem módosították.
8: Pont nélkül zárta a labdarúgó Szuperliga 11. fordulóját a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda. A Sepsi Szentgyörgyiek hazai pályán 2-0-ra kikaptak az éllovas bukaresti Dinamótól, ezzel megszakadt 4 mérkőzés óta tartó hazai veretlenségük. Az OSK 13 ponttal jelenleg a tabella 11. helyén áll. Az FK az edzőváltást követően bátrabban játszott a címvédő Universitatea Craiova ellen, de végül ismét vereséget szenvedett. A csíkia kapusa Eduard Papp hétvédés mutatott be, teljesítményével pedig bekerült a forduló válogatottjába. Az FK sorozatban 6. bajnokiját veszítette el, és továbbra is egy ponttal áll a tabella utolsó helyén. További részletek a Székely Sporton olvashatók. Közzétették a labdarúgó második liga

0: tizedik fordulójának programját, amelyben szombaton 9 mérkőzést rendeznek. A szatmárnémeti VSK hazai pályán fogadja a Metalul Buzaut, míg a listavezető Slatina az Unireas Lobozi ellen lép pályára. Vasárnap a Bákói FC és a Besztercei Glória találkozik egymással. A fordulót jövő kedden 17 óra 30 perctől a marosvásárhelyi ASEA és a negyedik helyezett Kindia Türgoviste összecsapása zárja. A marosvásárhelyiek hazai mérkőzését a televízió is élőben közvetíti.
1: Hűvös lesz az előttünk álló éjszaka, átlag 3 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakulnak a maximumok, átmenetileg jobbára száraz napunk lesz szerdán, de a hét második felében gyakran érkezik csapadék.
2: Most pedig. Érdekli, hogy menjünk, majd még kicsit később jön. Újabb órát kezdünk a vagányvágányban. Azt hiszem, hogy a hangulatunk megvan. Hát jó, hogy itt vagytok. Eks!
3: Egy újabb értelmiségi műsort hallgattok itt a Rádió Gagán. Biztos. Az eszkortoktól most elmegyünk a kocsmába. Konkrétan. Ne, másról lesz szó.
4: Itt van Vészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, 0730 54 88 88, ide várjuk a véleményeket, írhattok nekünk. A Capital Cities slágerével folytatjuk itt a Safe and Sound.
5: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
5: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Sajnos az üzeneteink nagy része az beolvashatatlan ebben az órában, de köszönjük szépen azoknak, akik írtak. Érkezett még egy üzenet, amely azt kéri, hogy név nélkül olvassuk, és akkor lépünk is a másik témára, hogy ígértük.
1: Ha megint igen, csak. Írja egy hallgatónk, hogy de akkor fejtenék meg, szeretőm van vagy nincs, csak beszélgetek vele, elég gyakran kedves vagy, nőnapon virág és szüli napot köszöntés, pár oda-vissza ajándék, az már szeretőnek számít, uh-huh. De még nincs aktus, addig ráfogom, hogy csak lánybarát.
0: Szerintem már félig meddig szerető az ilyesmi, tehát én nem feltétlen kötném ezt, nem tudom. Ezt te kell érezd. Tehát ez attól függ, hogy te mit érzel iránta. Úgyhogy ha többet érzel, mint te barát iránt, meg hogy mondjam, testileg is érzed, hogy motyorog a kémia, akkor az már több, mint barátság.
2: Te érzed ezt a több, mint barátságot?
0: Na, a többi az már csak skatujázás.
2: Nem voltál miért nem szóltok rám, hogy ne kornyikáljak az égszerelmére?
0: Nem, hát rátszoltunk, Bence, de hát nem ad semmit.
1: Tudom, nagyon tanulós kedvedben.
0: Formában vagyunk, vagy nem. De jó, tegnap körbejárta az internetet, igazából mindenki foglalkozik azzal a helyzettel, ami Sepsiszentgyörgyön egy liceumban történt.
2: Egyébként nem rá.
0: Amúgy nyilvános, de az, hogy nem akarom hízlalni ezt a dolgot, tudod, mert úgy gondolom, hogy
2: talán álszentek vagyunk. Talán az lenne a megoldás, hogy nem beszélünk róla.
0: Lehet, de mégis szeretnék, pont azért, mert álszentnek gondolom a mindenkit.
2: Ez az igazság, hogy én onnan néhány kádert ismerek, néhány olyat, aki ott. Őszintén, én nem értem egyébként, tehát, hogy álljunk meg egy szóra, jó? Tehát nyilván, egy. A iskolában diákok alkoholt fogyasztanak, mindig előfordult, sosem volt jó, sosem volt helyesendő. Én emlékszem arra, hogy voltak ilyen-olyan események, mit tudom én, nőnap volt, akármi, kocintottak. Nehogy Isten, valaki nyugdíjba vonult, biztos, hogy kocintottak. Valamikor valószínűleg szigorodott a törvény, vagy franc tudja, lehet mindig is az volt, csak én nem tudtam, mert nem néztem meg. A lényeg, hogy az történt, hogy egy tanári összejövetelen alkoholt fogyasztottak. És az a helyzet, hogy a feladót is ismerem.
1: Igen, de tegyük hozzá, hogy a középiskola étkezdéjében történt ez az egész dolog. Mert fontos azt megjegyezni, vagy hozzátenni, hogy az iskola területén történt ez az összejövetel, de és nem ott fogyasztottak alkoholt. Tehát, mert a törvény ugye kimondja, hogy iskola területén nem szabad.
0: A sok süket clickbait után mondjuk el már egyszer, hogy nem diákok ittak.
1: Így van, így igaz.
0: Tehát, komolyan mondom, tehát ilyenkor a kollégákat nem értem.
1: Tehát az iskola alkalmazottai voltak ezen az összejövetelen. Nem csak a tanárok, hanem épp úgy más.
2: Hát figyelj, ez egy szakiskola, van egyéb jellegű oktatás is, ott voltak a mesterek is, gondolom.
0: Azok így tudnak.
2: Figyelj, és nem értem, miért baj. Értem én, hogy van egy törvény, ami ezt tiltja, nem értem a törvénynek a logikáját, tehát hogy magánrendezvényre, arról nem beszélve, hogy egy időben pont annak az iskolának, pont ezt a kantinját kiadták, ott voltam legalább 3 esküvőn életemben. És most látom, hogy ismerem a feladót, az az igazság, hogy egy rendes embernek tartom. A legkevésbé is nem feltételezném, hogy bármikor felmerült benne, hogy törvényt sértsem. Egyszerűen botrányosan hülyeség. Pont ebben
0: mondjuk el a másik fontos dolgot. Tehát ez hagyományos dolog. Tehát a tanári közösséget úgy próbálják valahogy összefogni. Tehát nálunk az oktatásban az a kifejezés, hogy HR, az ugye nem létezik. Mindenhol nyugaton már van. Tehát te nem az igazgatónak felelsz elsősorban, hanem a HR-nek felelsz elsősorban.
2: Hát humán erőforrás kezelés szerintem iskolákban nincs.
0: Semmilyen.
2: Lassacskán igazgatót sincs, tehát innen indulunk el. Jó, lesz ebből nagyobb cirkusz a kelleténél? Szerintem már van.
0: Na igen, szerintem is. Kicsit nagyobb a lángja, mint a füstje.
2: Az iskola pedig lejárató, vagy hogy mondjam, lehetséges lejárató kampányról beszél. Jogosan.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiógaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: mérgelődök, mert úgy érzem, hogy egyrészt vihar a
1: bilibán. Eszen a méreg.
0: Eszen a méreg. Szét a méreg.
2: Tényleg vihar a bilibán.
0: Sebastiano Anciai, nem tudom, hogy ki honnan ismerem ennek a fickónak a nevét, írja az antifakenews.eu-ról. Én erről nem hallottam. Tehát, hogy tényleg, hogy sibáldást kapok tőle, de legyen.
2: Aki kitalálta, semmiképp nem gratulálunk. Én elnézést kérek, én rájöttem, hogy a nagyobb a füstje, mint a lángja, azt akartam mondani. De lehet, hogy nem... Hát lehet, jól hibáztam. Mert hogy azt látom, azt nem hiszem, hogy ezt direkt akarnák. Ki akarna lejáratni egy szakközépiskolát?
0: Szerintem valaki a tantestületből, aki rossz viszonyban van mindenki mással, vagy egy diák, aki mit tudom én. Csak azért, hogy értsétek, hogy van tám a dolog tálalva. Ugyan ennek az iskolának az egyik diákját támadás érte, nem az iskolán belül, iskolán kívül vállán megsebesítették bicskával, talán eszméletlenül találták a földön. Nyilván ez egy nagyon-nagyon rossz dolog. A tantestületnek szerintem egyetlen tagja sem mondta azt, hogy hajrá, milyen szép dolog. Kettő. Van egy törvény, ami megtiltja bármilyen alkoholfogyasztását az iskola területén belül, illetve kórházakon belül. És én azon gondolkoztam, hogy azt mondják nekem, hogy volt-e olyan orvos, aki befejezte mondjuk a műszakot, és valakinek születésnapja volt, és nem kocintott a kórházba. Meggyőződésem, hogy szinte mindegyik orvos el tudja mondani, egy pohár akármit, vagy egy fél kortyot. De az is alkoholfogyasztás. A törvény ugyanis azt mondja, hogy teljesen tiltott. Teljesen tökéletlen az egész. Nyilván, hogy nem akartak egy precedenst arra, de amikor egy magánrendezvény zajlik, akkor kellene elgondolkozni, hogy ez hogy van. Kettő, igen, lehet akkor tényleg azt mondani. Én nem tudom, hogy mi a büntetés egyébként erre. Kicsapják az összes tanárt.
2: A gyerekek, tehát hogyha ha az iskolában, az iskola területén akár végzősök, tök mindegy, nem érdekel, de tanulók buliztak volna alkohollal, akkor lenne most miről beszélünk szerintem estig.
0: Elnézést kérek, itt áll iskolába? Valaha?
2: Titokban igen, de nyilvánosan úgy, hogy a tanárok tudják, nem?
0: Gábor?
3: Ittam.
0: Én is. Tehát, hogy erről ennyit. Részemről. Nyilván mi diákok voltunk, nem mi kellett példát.
2: Nyilván, na mindegy, én azt akartam mondani itt ezzel kapcsolatban, hogy látom, hogy mindenki veri a nyálát, hogy ne legyünk álszentek, tényleg. Tehát mindannyian, szerintem a többségünk olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem megengedett az, hogy alkoholt fogyasszunk. És ugyanakkor a többségünk el tudja mondani, hogy ilyen vagy olyan alkalom, akkor kocintott már a munkahelyen.
0: Szerintem nekünk is benne van a belső rendszabályzatban, nem szabad alkoholt fogyasztani. Meggyőződésem, hogy volt olyan véletlenül, hogy átléphettük ezt egyszer.
2: Nekünk ennél sokkal súlyosabb ez a szabály. Bennünket az audiovizuális hatóság is
0: számon kérhet.
2: Tehát nekünk alkohol befolyása alatt nem szabad mikrofonba szólni.
0: Ehhez képest azért hány szakmabérit ismersz, aki alkoholista?
2: Ez is meg így szólalt meg.
0: Na mindegy.
3: Visszakanyarodnék egy kicsit én a lejárató kampányra, mert az iskola igazgatója és a helyettese nyilatkozott és próbálták tisztázni a dolgot, hogy az esemény valójában az iskola dolgozói számára szervezett hagyományos születi bál volt.
2: Így van.
3: És azért döntöttek a menza mellett, hogy a szerényebb jövedelmi munkatársak számára csökkentsék a költségeket, és a vezetőség kérdéseket fogalmaz meg az időzítéssel kapcsolatosan. Éppen az igazgatói tisztségre kért versenyvizsga előtt jelentek meg ezek a vádok, így nem zárják ki a lejáratási kísérletet sem.
2: De milyen lejáratási kísérletet? Miért van az iskolának, kezdjük ott, miért van az iskolának kinevezett igazgatója? Azért van, mert hogy az előző igazgatót az nincs, mondjuk így, röviden lezárva történetet, mert gondolom, hogy Marosvásárhelyen túl sok ember nem érdekel, hogy így a Puskásban mi van más is, már más igazgató.
0: Szentgyörgyön pedig tudjuk.
2: Gyerekek, tehát most ide ne szőjünk semmi hülyeséget e köré. Itt önmagában nyilván téma az, hogy a tanárok isznak az iskola területén, hogyha ezt a mondatot így mondod ki, akkor igen, ebből lehet, erről lehet beszélgetni. De vagy hagyományos, úgymond team building, csapatépítő
3: szüreti
2: bárról van szó. Hagyjátok egy kicsit, érezzék jól magukat, nem akartak pénzt kötni, vagy méreg drága vendéglőbe. Teljesen rendben van szerintem.

0: Na, mit derítettünk ki magunkról? Te elmennétek egy ilyenbe?
1: Elhá.
0: Én is.
2: Elhá, simán.
0: Sőt, de
2: vinnék
0: alkoholt
1: is. Én simán. Arra nekem úgy sarugnak ki abból az iskolából, az biztos. Max az ajtón.
2: Azért is gondolom, hogy egy kicsit ilyen, úgy, ahogy mondtátok ti is, hogy viharra biliben, mert a találkozóra amúgy is tanítási időn kívül 18 és éjfél között került sor, tehát abszolút nem, nem értem, hogy most miért vannak ennyire rá erre a dologra. Persze, igen, a törvény azt mondja, hogy nem szabad alkoholt fogyasztani.
1: Értem, akkor most
2: iskola területén.
1: Emlékeztek, hogy 4 évig jártam a jog mellé a kocsmába, de azért néha az egyetemre is bementem. És van egy olyan dolog, hogy a törvénynek a szelleme, a törvénynek a szándéka. Nyilván aki ezt a törvényt hozta, az nem azért hozta, hogy ne tartsanak egy szüreti bált. Pláne úgy, hogy gondolom, hogy a
0: azért terem hozta, hogy ne kelljen aprólékosan elmagyarázni, hogy 7 óra és 9 óra között Pistikének nem szabad inni, de esetleg lehet, hogy akkor van kivételnek a kivétel. Nem. Ezt szerintem, úgy, ahogy mondja Bence, a törvény szándéka, rácsapták az egészet, figyeljetek ide, iskolába és kórházak területén ne ígyatok.
1: Aztán valaki vérét akarja venni egy, mondjuk egy orvosnak, aki befejezte jó magyarosan a gárdázást, még kocintott egyet a kollégával, aki elmegy nyugdíjba, szerusz, felhajtotta a pezsgőjét, beült egy taxiba, hazament. Ugyanilyen alapon elő lehetne venni, és pont ennyire hülyeség lenne.
0: Mondjam-e, hogy még milyen problémák vannak ezzel? Az egyik probléma, hogy ez most szerintem tök fölöslegesen leterheli a tanfelügyelőséget, akiknek eleve elég problémája van.
1: Leterheli azokat a szerencsétlen tanárokat, akik ebbe érintettek.
0: Leterheli a tanárokat, leterheli a közösséget, és egyáltalán nem utolsó sorban egy ekkora port kavart hülyeség, ez már simán feljut a tanügyminisztériumhoz.
1: Igen.
0: És nem kell. Tehát, hogy nem erről kell szóljon a székelyföldi oktatási hírek, nem erről kellene szóljanak. Tehát ez megint mondok egy kicsit olyan, mint az egyenruhás hülyeség.
2: Mondok én jobbat. Pont ebbe a törvénybe ütköztünk. A Gyergyószent Miklóson van a Salamon Ernő gimnázium, és annak az udvarán van a sportcsarnok. Uh-huh. És hogyha a rendezvény szeretné szervezni a sportcsarnokban, legyen az egy koncert, vagy buli, akármi, nem tudod kikerülni a törvényt, és nem tudod összehozni a különböző rendezvényeket, mert ugye a törvény kimondja, hogy iskola területén belül nem lehet alkoholt fogyasztani, így árusítani sem lehet.
1: És nem itt.
2: Nem, hogy nem ittam, nem arról van szó, tehát nem tudok egy rendezvényt megszervezni, mert megbüntetnek
1: engem. Mondjuk nem tudsz tartani egy maszkabált, ahol mit tudom én, van bólé.
0: Holott van hely.
1: Igen, van hely. Az iskolának jó lenne, mert pénzt kap érte. Azért tisztázzuk, hogy biztos valamire elkölteni, mert a tanügyminisztérium nem két marokkal adja a költségvetést. Minden iskolában van legalább egy fal, amit le kéne festeni.
0: Most, hogy így beszélgettünk róla, úgy eszembe jut, hogy volt már olyan, hogy tudom én, évvégi szereplés gyermeknek, és akkor egy-két apuka ott kacintottuk egyet sörücske.
1: Igen. Tehát mondom, titeket nem fognak kirúgni az iskolából, nem lehet, de az alkalmazottat, a tanárt. Tehát én ez az utolsó szempont, amit figyelembe vennék egy iskola működésében. Tényleg. Én ezt teljesen őszintén
0: nézzetek valami. Tényleg minden mást meg. Tehát menjenek, forgassák fel az iskolát, és nézzék meg a tanárokat, és menjenek
1: be órára. Nézzék meg, hogy milyen órákat így tartanak, van. Hogy mit tudom. Tehát azt mondom, hogy oké, rendben van, valaki jót akar. De itt valakinek, én úgy érzem, hogy az igazgatói versenyvizsga környékén vagy valakinek valami személyes sérelme van, vagy valaki a konkurenciát akarja eltüntetni, de bárki az, én személy szerint úgy gondolom, hogy szégyelheti a büdös pofáját.
0: Na ez meg volt mondva 2-2, néha 5, ez ennyi, kezit csókolom.
2: Zárhatjuk a témát, kész.
0: Jó, ebben nagyon egyet értünk Bencével, amúgy csak bólogatni tudunk. És kedves hallgató, ne ülj fel az álhíreknek, kérünk szépen. Nem is az álhíreknek, ez egy clickbait,
1: ez egy
0: nem
1: vihar
0: álhír
1: a biliben.
0: Há, igen, vihar a biliben. Ne üljetek erre rá. Szegény tanárok.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
5: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsödétől a 8. osztályig.
6: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
7: Unod a megszokott kínálatot!
8: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
7: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
8: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
9: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
10: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
9: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágere.

0: Játszunk, játszunk, játszunk! Ebben az órában is van játékunk, a mai nap utoljára egyébként, de el kell mondanunk azt, hogy a játékos hangulatunk megvan. Születésnapunk alkalmából várunk egy nem annyira köszöntést, hanem egy ötletet, hogy mit adnátok egy 27 éves rádiónak. Vannak itt jó dolgok.
1: 0735548888 lehet még regisztrálni a játékra, ebben az órában pedig a Steffi Transztól lehet nyerni steffitrans.com-tól egy ivóvízrendszerhez szükséges vízszűrő.
0: Jó, de jó. Okay, én szeretnék egyet
2: hasznos,
0: amúgy.
2: Hasznos, kit hívunk ezzel a vízszűrővel?
1: Lórándot sorsult, aki a számítógépen.
2: Szervusz Lóránd!
0: Szervusz Lóránd!
1: Szia Lóránd!
2: Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt vagyunk, a Rádiogagától a Vagányvágányból keresünk.
3: Ó, sziasztok, sziasztok!
2: Mi jó csinálsz, gyere, meséld el nekünk ezen a búskomor keddi napon.
3: Búskomor napomon én éppenséggel a hivatalt jártam, problémákkal nem tudunk igazodni, mérgesztenek. Na, ilyen dolgok vannak.
2: Isten hozott a klubban, velünk is megszokott ez a dolog, szerencsére történt, de az a jó, hogy ettől függetlenül teljesen jó
0: így kedved halljuk. Van.
2: Jó a hangodból ez jön ki.
3: Na, ez nehéz így az egész, de...
2: Reméljük, hogy megoldódik, de mi egy kicsit megoldjuk azért a kedvedet, reméljük legalábbis, mert hogy van egy ajándékunk, de még előtte kérünk tőled egy ajándékot, ez így működik.
3: Hát, nagyon boldog szülinapot kívánok nektek, a Rádiogazdának.
1: Szív.
3: És hát milyen ajándékot tudnék nektek?
2: Aha, ez érdekel.
3: Hát, egy, nem tudom, talán egy jó vicces estre, egy humor estre befizetni, nagyon is jó. Jó hangulatotok van, minden jó hangulat, mind egy ilyen vicces komédiás estre, egy belépőt tud állni az egész csapat számára.
0: Köszönjük szépen, de csak akkor, hogyha te is velünk tartasz.
3: Hát, na én is szeretem, igen.
2: Jó, hát ez nekem tetszik ez az ajándék, kreatív, és az igazság, hogy soha életemben nem voltam ilyen este, úgyhogy tényleg elmennék egyre. Jól van, elmondjuk, hogy te mit kapsz viszont nem születésnapodra, hanem ajándékba tőlünk.
1: Lorán, mi is meglepünk téged, pontosabban a Steffi Transcom-tól egy darab ivóvízrendszerhez szükséges vízszűrőt nyertél tőlünk, gratulálunk!
3: Nagyon szépen köszönöm!
4: Gratulálunk a Steffi Transcom nyertesének, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklóson a Békény utca 47 szám alatt.
5: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Némlékről kéri egyik hallgatónk, hogy olvassuk üzenetét. Ha megnézitek az újságíró Facebook posztját, azon még ki sincs takarva az előző igazgatónő neve, hogy kiküldte az újságírónak az e-mailt.
1: Na akkor kezdj csókolom. Megerősítette az elméletem. Szégyelheti magát.
2: Jó van. Tudtuk, nem tudtuk, tudtuk. Jó van. Sok mindent tudunk. Ezt el szoktuk mondani a híradóban, ezt szoktuk mondani a műsorban. Ezt a témát itt ezennel zárjuk. Mindenképp szerettük volna megemlíteni, szerettünk volna egy kicsit róla beszélni, mert igazságtalannak tartjuk. Híreink jönnek.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
7: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
10: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény

0: című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
1: Ne csak álmodj a pihenésről, foglald le, és irány Vármező. November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a Vármezői Halászcsárdában. Bisztráng, tópart, dézsa, szauna, a feltöltődés itt kezdődik.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Holnap átmenetileg jobbára száraz napunk lesz, de a hét második felében gyakran érkezik csapadék. November végén juthatnak el az új tankönyvek a 9-es diákokhoz, és a Pénéréré pénzügyi helyzetének aktualizálását kérte a pénzügyminisztérium. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Marosvásárhely azon első 6 európai önkormányzat közé került, amelyeket az Európai Bizottság támogatásával lakossági energetikai fórum szervezésére választottak ki. A rendezvényt október 15-én csütörtökön tartják az Inkub Centerben reggel 9 és délután 4 óra között. A résztvevők az energiaközösségek létrehozásáról, az épületek energiahatékonyságáról, a megújuló energiaforrásokról és az energiaszegénység csökkentéséről fogalmazhatnak meg javaslatokat. A fórum célja, hogy a lakosság és a szakemberek közösen keressenek megoldásokat a város energetikai jövőjére. A részvételhez nem szükséges előzetes szakmai tudás. November végén juthatnak el az új tankönyvek a 9-es diákokhoz, jelentette be Bogdán Krisztiszkó, a Nemzeti Tanterv és Értékelési Központ igazgatója. Összesen 63 tankönyvcsomag nyerte meg a közbeszerzési eljárást, 3 tantárgy esetében azonban még fellebbezések miatt folytatódik az eljárás. A digitális matematika könyvek már szerdától elérhetővé válnak, a pedagógusok pedig október 26-áig tanulmányozhatják és rendelhetik meg a kiadványokat. A 9-esek az új tanterv bevezetése miatt kezdték meg a tanévet tankönyvek nélkül, a késést a költségvetési és közbeszerzési eljárások elhúzódása okozta. A Pénéréré pénzügyi helyzetének aktualizálását kérte a pénzügyminisztérium. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint pontosítani kell a már beérkezett összegeket, az elköltött pénzeket, a befejezetlen beruházásokat, a fennmaradó kötelezettségeket és a további finanszírozási forrásokat, a felmérésre a költségvetés kiigazítása és a 2027-es büdzsé előkészítése miatt van szükség. A miniszter hangsúlyozta, a költségvetési konszolidációnak és a fejlesztéseknek együtt kell haladniuk, a következő évi költségvetésnek pedig a valós beruházási és reform prioritásokra kell épülnie. A vártnál jobban ellenállt a közel-keleti konfliktus hatásainak a világgazdaság, de egyre kevesebb tartaléka marad az újabb válságok kezelésére, közölte a Nemzetközi Valuta Alap. A pénzintézet 3,1%-ra javította a 2026-os globális gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, ugyanakkor az energiaellátás zavarai és a pénzügyi piacok bizonytalansága továbbra is kockázatot jelentenek. A stratégiai olajtartalékok csökkenése és a kormányok szűkülő költségvetési mozgástere megnehezíti az újabb áremelkedések ellensúlyozását. A Nemzetközi Valuta Alap az idei évre 4,7, jövőre pedig 4,1%-os globális inflációval számol. A jelentése a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések esetleges piaci korrekciójára is figyelmeztet. Hűvös lesz az előttünk álló éjszaka, átlag 3 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakulnak a maximumok, átmenetileg jobbára száraz napunk lesz szerdán, de a hét második felében gyakran érkezik csapadék.
2: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.
4: 5 óra múlt, mennyi tovább a vagányvágányal itt a Rádió Gagán, és témát váltunk. Mennyi ideig szeretnétek élni? Ez a következő kérdésünk.
5: Gábor, én addig szeretnék élni, ameddig te élsz, mert utána egyet nem tudnék mondani, csak annyit, hogy hogyan tudnék élni. Jó van, itt van Horváth Gábor, Kis Bence, Béza Bozsót, folytatjuk a műsort. Kicsit kilazítunk be.
6: Azt hittem, hogy nem tudok élni nélküle, de mindegy. Jó, Shawn Mendes-szel indulunk, minket sem fog vissza semmi, őt se, there's nothing holding me back. Ti se fogjátok vissza magatokat, szóljatok hozzá a műsorhoz 0730 54 88 88.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ez

0: Ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
1: Vagány Vágány.
0: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Azt írja a Corriere della Sera napilap, hogy Szardinia közepén Bolotana településen úgynevezett kék zónát azonosítottak, a 100 év fölötti női lakosság arányát tekintve, amely jelenleg csak Hongkongban magas.
1: Majdnem azt mondtam, megyek oda, de az félreérthető lett volna akkor.
0: Ez
2: bizonyára. Nem tudhatod.
1: Mit?
2: Hát, hogy mit tudnak neked mutatni azok a nénik, akinek mit tudom én.
1: Van elképzelésem. Nem tudhatom, de köszönöm, az elképzelésem az megvan hozzá.
2: Nem tudod, hogy akinek csípőprotézise van, milyen mozdulatokra képes?
1: Fiúk, legyünk komolyak. Gábor. És hogyha
2: a kék zónába
1: költözök, akkor én is kék ember leszek?
0: Nem, hanem...
1: Édesanyám, műsorban vagyok.
0: Próbálják megfejteni a hosszú élet titkát, és akkor ezért hát megy a fókusz most Szardiniára. Mármint ebbe a városba azt mondja, hogy mondom is, a Nóróhoz közeli 2500 lakosú településen jelenleg 6 darab 100 éves vagy ennél idősebb él. Oh. És mindegyik
2: hányból?
0: Nő. Az idejében
1: 2500-ból.
0: 2500. És az idejében még ketten töltik be a 100. születésnapot.
1: Hát Isten éltesse őket, hogy mondjam.
2: Ilyenkor szabad azt mondani, hogy még kétszer ennyit. Mert amikor töltöttem a 30-at, valaki mondta, hogy na még egyszer ennyit, mondom, köszönöm szépen.
1: De hallod, Szardinián egyébként ez lesz a második kék zóna, mely itt még van. Egy még másik nem. Is.
2: Mi a franc ez a kék zóna? A piros lámpás zónát, azt tudom, hogy
1: de figyelj, Okina, most mondtuk el. Az a kék zóna, ahol nagyobb a száma a 100 éveseknek, mint általában. Okinavában van még, és Kosztarikában. Na, hallgass oda. A Nikoya félsziget. Hát most figyelj, de Nikoyán, hát ott addig ész, amíg azt nem mondott hó.
2: De azt akarod mondani, hogy hallottál erről a Nikoyáról már ezelőtt? Tényleg?
1: Igen.
2: Nekem ez így. Mesélj, mit kell Nikoyáról tudni?
1: Van ott két madár, csak egyiknek sem tudom a nevét, amelyik csak ott őshonos. A lényeg az, hogy van egy, amely nagyon élvezem, olyan, mint egy bagoly, de nem bagoly, hanem olyan, mint egy csúszka, akik ismerik a csúszkát, de bagolyszerű, és a fáknak a hegyére száll le, de nem látod, hogy ott van. Úgy vadászik, képzeljétek el, hogy kinyitja a száját, és akkor a bogarak belerepülnek, tehát nem ő... Nagyon bírom, lusta madár.
0: Nikoya bagolyusz.
1: A Nikoyai bagoly.
2: Nikoyai csúszka bagoly.
1: De nézzétek meg ezt a
2: Nikoyát. Kitekintőnket hallották Bészabó Zsolttal.
1: Igen. Na, de nézzétek meg ezt a Nikoyát, hogy hogy néz ki, és akkor utána gondolkozzatok bele, hogy el azon, hogy itt azért tényleg addig ész, amíg meg nem unod.
2: Figyelj, tehát az azurkék tenger, jú, fehér, van egy-két fosz, ami nagyjából minden skandináv nyelven vizesést jelent. Igen, jó, oké, rendben, tehát ott értem, ott értem. Még Szicíliában is ette fene, Okinawa az annyira nem jön be nekem.
0: Hát,
2: Okinawa, azt tudom, hogy a Shinkansen arra fele gyorsan megy, nagyon sok az ilyen régi épület, amit nagyjából rizspapírral szigetelnek, ugye szerintem télen egyszer
1: erősen hallottál?
2: És
1: a Nikoyai rumról?
2: A Nikoyai rumról nem, de...
1: Ha keresnénk a hosszú életitkát.
2: Otthon kosztarikai rumot fogyasztok én is. Azt találtam az üzletben, nem azért, mert ilyen gurmé vagyok.
1: Ja. Na,
2: ja, de amúgy... Lehet egyébként benne van.
1: Fiúk, nektek vannak ilyen vágyálmaitok, hogy meddig szeretnétek ezt a dolgot csinálni? Az élet dolgot?
0: Mármint, hogy az élet dolgot, igen.
2: 90 van. Körül.
1: Igen? Mhm.
0: Igen. Addig, ameddig tudok magamról, addig éljek, aztán utána már.
2: Én addig, amíg meg tudom, el tudom magam látni, azért a szempont. És a családi hagyományhoz híven egy ilyen vel szeretnék távozni. Mit mondott az öreg, akkor meghalt?
1: Nekem is van egy ilyen egyébként, nem szeretnék senki terhére lenni. Tényleg nagyon nem szeretnék senki terhére lenni.
2: Nem szeretném, hogy saját magam terhére legyek.
1: De én szeretnék egy ilyen számmisztikus dolgot. 86-ban születtem, 86-ban megelégszem.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Minket az biztos, hogy csak a halál választ el egymástól. Itt ülünk.
1: Ez is biztos.
2: 60 évesen is azt kimisolt fogunk vezetni a
3: gondolat. Úgyse fogunk tudni aludni.
1: Fogjuk mondani 70 évesen, hogy megalakult az új román kormány.
0: Nem mondja. Breaking news van. Hello, hello.
1: Igen, igen, igen.
3: Képzeljétek el, Nikusódnak kezdett szőrösödni a
1: melkosa. Felkapta vizet.
0: Azt kell mondjam. Találkozott-e férfival?
3: Tükörben, ami újdonság volt. Kérlek szépen, azt mondta, ezt érdemes megfülelni, hogy pénteken feloszlatja a parlamentet, hogyha addig nem egyeznek meg az új miniszterelnökre. Szerintem ilyenkor az AUR oldalon úgy surolják a tenyerüket, de úgy.
0: Vagy nem. Jó, ez lett volna a breaking news, erről ennyit szerettünk volna mondani, mert hogy ott tartottunk, hogy ki meddig akar élni. Mert hogy Gábor talált egy kis szicíliai szigetet, meg egy kosztarikait is, ahol igencsak, hát ahhoz képest, hogy mennyi szokott lenni általában, elég magas a több mint 100 évesek száma.
1: Igen, és az ottani polgármester szerint a titok a tenger és a hegyek közötti település fekvésében rejlik, amit egészséges táplálkozás és szintén egészséges életvitel kísér. És képzeljétek el, hogy az idősek a mai napig gyalog közlekednek, főleg a nők, akik megszokták, hogy a földekre járva dolgozni akár 20 kilométert is gyalogolniuk kell.
0: Igen, ez fontos. Egyébként
3: nem biztos, hogy akarok 100 évet élni, ha ez a feltétel. Azért napi 20 kilométer, figyelj, tehát az futva is egy olyan 2 óra.
0: Na, igen,
3: jó
0: igen,
3: tempónál. Igen.
0: Na, de itt
1: de hát tudom, milyen egészséges.
0: Szeretnék egy közismert nevet felhozni, mert Isten éltesse, de 98 évet töltött idén Dávid Gyula bácsi, irodalomtörténész, és őről azt kell tudni, hogy ő minden nap sétál, ha jól tudom, akkor minimum 2 kilométert. De nem csak, én vele kapcsolatban rengeteget gondolkodtam ezen, hogy hogy lehet ennyire frissen tartani magad, de rájöttem, hogy mivel még mindig foglalkoztatja őt az irodalomtudománya, és folyamatosan előadásokat tart, meg interjúkat ad, ezért folyamatosan olyan tréningben tartja az elmét, hogy igen, igazából igen, ettől tud ilyen maradni, mert hogy azért egész elképesztő, hogy valaki 98 évesen az egyetemen még előadást tartson, de még az is, hogy egy ilyen hosszú, félórás interjút kibírjon.
3: Nézd, azt hiszem, hogy ez feltételez egyfajta, hát mondjuk azt, hogy olyan életet is, ahol aktív voltál, tehát azért nem leszel csak úgy véletlenségből 98 éves sem, meg 100 éves sem.
0: Na de meg vagyok győződve, hogy az emberek többsége ezekben a korokban azt keresi, mint hogy akkor milyen életmódot folytatott, azaz mit evett. Mert most erre vagyunk nagyon ráizgulva, hogy ki mit eszik. De
1: mit eszik, mit iszik, és esetleg dohányzik el, mert itt a Corriere della Sera több 100 vagy 100 évnél idősebb hölgyet is megkérdezett, és van egy Maddalena Falchi, aki 102 éves.
0: És még mindig dohányzik,
1: és azt mondta, azt nyilatkozta, hogy már esze ágában sincs leszokni.
0: Azt hiszem. Figyelj ide, képzeld el azt a könnyedséget, amikor 102 évesen mondod azt, hogy én már nem hagyom el.
3: Hát figyelj, tehát azért nem, egy kicsit azért az másképp néz.
1: 102 évesen.
3: Itt már tudod, hogy már nem ez fog megölni.
0: Tényleg, milyen kemény.
3: De, azon gondolkozom, hogy Kós Károly is hány éves volt, amikor meghalt, mert ő is azért benne volt.
0: Nem, de ennyire nem.
3: Nem, ennyire nem.
0: Nem.
3: De nála is az volt, hogy mit tudom én, 90-en már túl volt, és kérdezték, hogy...
0: 94 éves volt, amikor meghalt.
3: 94. Na de hát a lényeg, hogy kérdezték tőle, hogy nem akarna a dohányzást elhagyni. Egy-egy szívott, és azt de, tudja Málem. Kisasszony, valamiben mindenkinek meg kell halni, és vidáman dohányzott tovább.
1: Lóri ír nekünk az alkalmazásunkba, sziasztok vagányok, sokan szeretnének sokáig élni, a kérdés inkább az, hogy mit kezdenénk egy hosszú élettel? Még több időt tölthetnénk online görgetéssel, vagy játékokkal, juhú, vagy juhú.
0: Ez nem hülyeség, amit írsz.
3: Egyébként jogos.
0: Ez teljesen jogos. Azért jogos, mert hogy ezelőtt 100 évvel, ha kérdeztél valakit, ő valószínűleg természetközeli dolgokat sorolt volna. Na, még meddig szeretné élvezni a természetet maga körül. Most kíváncsi vagyok, hogy a GTA 7-est meg akarod-e érni, vagy ilyenek, ilyen válaszokat. 13-at, igen. Morgan Wallen énekel nekünk What I Want. Na, mit akarok? Meddig élni?

0: Hallod,
1: de Morgan Wallen.
2: Az a helyzet, ki az orrot, te majom.
1: Hogy a mullet nem segít azon, hogyha country manalista leszel, már nem másé. Jó.
2: Country manalista.
1: Country manalist.
2: Mi a lista?
1: Manalista a country van. Jó, Gábor kapott egy kék zónát, és azon gondolkodtunk, hogy akarunk
2: ez a Szicíliában.
1: Nem, továbbra sem beszélünk arról, hogy oda menni.
2: Jó, oké.
1: Okay. Kék zónát okozók akarunk lenni.
0: Melinda írja nekem, nem célom a 100 év, ha 80 éves koromig egészséges vagyok, és addig megélhetem a fontos pillanatokat, akkor elégedett leszek. Szerintem nem az a kérdés, hogy hány gyertyát folyunk el, hanem az, hogy mennyi öröm volt közben az élet. Yeah. Ez is igaz.
2: Igen, még egy lépést azért hozzátenni. Gondoljatok arra, hogyha te maradsz meg egyedül a baráti körödből, rokonaidból, azt szerintem nagyon szomorú lehet, hogy elhullanak a jó barátaid, eltemetni őket egy
1: nagyon fontos kitétel. Nekem van egy nagyon fontos kitétem az élethez. Ha kérhetek ilyet tőle, nem tudom, kitől kell amúgy. Nem akarom túlélni a gyerekeimet. Tehát ezt az egyet nem.
2: Ezt egyébként szerintem semmilyen szülő, és ahogy az idő telik, hogy minél kevesebb idő telt el, annál inkább fajsúlyos ez a kérdés.
1: És azért érdekes ez az üzenet, vagy szép ez az üzenet, meg a gondolatiság mögötte, mert benne van az, hogy a pillanatokat megélni. Mert őszintén, ha belegondolok, hogy még mit akarok életemben csinálni, már nagyon sok szép dolgot csináltam. Mert őszintén már bármilyen megelégszem. Viszont, hogyha belegondolok, akkor leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyenek lesznek majd a lányaim, ha felnőnek. És akarom látni. Arra azért kíváncsi lennék, hogy mikor kicsengetnek, amikor fér, azt nem akarom látni, amikor férhez mennek, de hogy, de érted, tehát, hogy...
2: Figyelj, szerintem pedig jobb, ha igen.
1: Hát majd lehet, hogy belerázódok, de így egyelőre, ha belegondolok, akkor rázva. A bicska kinyílt, tényleg kinyílt, visszakecsuk.
2: Mi tényleg kinyílt a zsolt bicskája, mik vannak.
0: De azt figyelj, láttátok, hogy elég is sértődékenyek ezek a hölgyek a Szicíliában?
2: Hát figyelj, a száz év felettiek, mert
1: megvan engedve nekik, már 100 év fölött hisztizhetsz,
0: hallod. De arról van szó, hogy a karriereddel lesz erre beszámolója szerint a kutatóknak arra kérdése, hogy ki főz rá, a 101 éves Giovannina Maras sértődötten, persze idézőjelesen sértődötten közölte, hogy ő tökéletesen képes egyedül ellátni magát, és ezután megvendégelte a tudós csapatot.
1: Hülye gyerek, ez a gyere egy valamit.
2: Hát igen, még mindig a 102 éves nénin mosolygok, aki még dohányzik, az már 102 éves eszágában is leszökni róla, teljesen megértem. Nem támogatom a dohányzást, kivéve ebben az esetben. És csak, a 102 éves vagy, gyújts rá.
1: És csak
2: nyugodtan
1: mondom, hogy hatalmas érték van ezekben az emberekben, olyan szempontból is, hogy most ha pont Olaszországra gondolunk, akkor pont, hogy az ilyen Giovanninákhoz hasonlóan van még vagy 20 néni, aki tudja, hogyan kell készíteni a hagyományos olasz tésztákat.
2: De figyelj, ez a néni 24-ben született.
1: És nem sütem, én gondoltam. Így van.
2: Akkor sem volt már fiatal. Tenném
1: akkor
2: hozzá
1: is cigizett.
2: Hogy mondjam, tehát 20 éves volt, jó fiatal volt.
0: Ott szokott rá a dohányzásra, amikor megláttam Mussolinit.
2: Nem biztos, hogy látta személyesen, de hogy tudott róla. Tehát az a néni, amit végignézett, szerintem őt már nehéz felidegesíteni. Tehát én mondjuk azt látom,
1: hogy... Ki tudja, ne? Olasz. Tehát, olasz.
0: Az olaszokat könnyű felidegesíteni.
2: Nem idegesek. És olyan szangvinikusak.
1: Hát lehetnek szangvinikusak. Hát abban benne van az idegesség is.
2: De ez az
0: orosz.
2: Ennyit tudunk, hogy
1: de figyelj, azért azt beláthatjuk, hogy ehhez nagyban hozzájárul, hogyha az ember pozitívan él. Tehát a folyamatosan rágjuk magunkat, ez a sok megkeseredett ember körülöttünk, komolyan. Tehát hogy akartok sokat élni, hogyha mindenen keseregtek? Nézzétek meg a Facebook kommenteket. Tehát, most őszintén.
2: Szerinted a német, az önnémet. A néni az mennyi Facebook kommentet olvas 102 éves? Szóval olyan szinten fütyör rá, hogy mit mondanak? Hát kit érdekel?
0: Nem olvassa a kommenteket, ő írja a kommenteket. És kész. Ez a hosszú élet titka, gondolom.
1: Hogy érted ezt?
0: Hát, hogy nem olvas el a kommenteket, hanem ő írja a kommenteket.
1: Én biztos vagy benne, hogy nem.
0: Minden stressz kimond magából, vagy kiír magából.
1: Hát biztos, hogy nincs Facebookja.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
4: Ez is olyan.

0: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
1: Nyikorog, melegszik, szenved az autód, ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
2: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
3: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
7: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
9: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
8: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint 100 régenben a Pátria moziban.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét slágerek és új zenék.
13: Rádió

0: Gábor tette, most komolyan gondolod, hogy szerinted a 104 éves szicíliai néninek, vagy csak szardíniai néninek van Facebookja, vagy tud egyáltalán arra? Biztos nincs.
1: Figyelj, a cikkben szereplő nevekre rá fogok keresni Facebookon.
0: Keresed, de én neked most mondom, a Max azon, az ükonokája, aki valószínűleg már él, tehát valószínűleg ő csinált nekik valamilyen fajta felhasználót, de hogy ezek az emberek nem hallottak még a social médiáról, ebben biztos vagyok benne. Tehát így éled meg a 100 évet, ha nem is hallottál a social médiáról.
1: Akkor szerintem a Tinderen sincsenek már fent. Vagy még fent.
2: Nem, ez a carbon dating már az ő kategóriájukban.
0: Jobbra csúsztatnád.
2: Nézegetem, hogy miket esznek. Kérlek szépen, érdekes dolgok vannak. Vannak ilyen batyucskák, valami húsos batyú, nem tudom kimondani, illetve fregulák, ki tudom mondani, mégis kiderült. Van valami tarhonyás hús, amit esznek, van valami, hát én meg nem mondom nektek, ez miféle.
0: Halljátok, azok, akik úgy gondoljátok, igen, hogy az öcség visz el a 200 évig?
2: Van, esznek azt is. Van valamilyen palacsintaszerűjük, amit ropogósra sütnek, a szardiniai konyhát nézegetem, hogy nem ez a titka, mert a Japánban ugye azt mondták, hogy a mi?
0: Szárt konyha.
1: Jó.
2: Szálltok rá. Kérlek szépen, nagyon tetszik nekem a katalán, ne kérdezd meg, hogy miért katalán csülöknek hívják, de van olyan is arra fel.
0: Hát a spanyolok az valami, hogy én nem tudom, csülökfétisesek komolyan, de ezzel együtt tudjátok, mennyit pazarolnak ezekkel a hülye csülkeikkel? Tehát elment egy család bevásárolni, ők úgy veszik meg a csülköt, mint mi a szalámit.
1: Nagyon.
0: És akkor kiérkeznek két ilyen, nem tudom, 12 kilós csülökkel, nyilván az egyiket el fogják dobni. De egyszerűen olvastam róla egy cikket, hogy csak Spanyolországban mennyi hús megy kárba. Figyelj, a csülkök által.
2: Én ezt a csülkömet egyszer rátettem én is egy ilyenre, és tudom, a végén már mindenki, aki jött látogatóban, mindig sonkával tám. Még úgy is az volt, gyakorlatilag a kutyák azok elég sokat ettek abból.
0: Na, mondom,
2: dolog, hát a bőre már gyakorlatilag a csülöknek olyan volt, hogy a golyót megfogta volna.
1: Bálint írja, én nem sokat, csak éppen menjenek nyugdíjba a dédunokák, tudjam, hogy el vannak rendezve.
0: Ez a hozzáállás, ember. Így van, tudja egy dolgot, ember, hova izé sietünk. No. Igen, sziasztok, fiúk, hát...
2: Vagy hát majd az a baj, hogy küldtél nekünk egy videót, amit most nem fogunk tudni megnézni, de nem olvasom Rokmalacot. Addig éljek, amíg még tudom élvezni és értékelni az életem. Utána megmeredve támasztanak a templom oldalának, vagy engedjenek leúszni a Marson. Onnantól Maroson. Már is mindegy.
0: Maroson.
2: Nem mindegy, hogy a Marson vagy a Maroson, vagy ezzel így úgy érzem.
0: Látod, ez érdekes gondolat, hogy a hanvaimat az oldva vagy a Marosba szórják. Jelenleg most
2: nekem a Marsra.
0: Marsra?
2: Marsra. Marsra, Marsra.
0: Jó van, na Mars haza. Nickelbacket hallgatunk. Trying not to love you. Megpróbáljuk nem szeretni Avril Lavigne-t, de hát van úgy, hogy nem jön össze.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Na, én a Szardíniáról nekem az jutott eszem, hogy én meg Szardíniát szeretnék enni. Nem tudom, hogy attól lehet-e sokáig élni, de izgalmas dolog. Van még üzenetünk is, következőket írja a hallgató.
1: Hali srácok, én fodrászként mindig azt szoktam mondani, hogy addig szeretnék dolgozni, amíg a vendégeim nem elpártolnak tőlem, hanem szépen lassan kihalnak mellőlem. Köszönjük szépen az üzeneteiteket, megyünk tovább, mert hogy maradt még egy óránk.
2: Igen, és regisztráljatok még játékunkra, még egy pár napig játszunk a Gaga szüli napi játékában, 0735488888, jönnek a hírek.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
7: Reklám. Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
8: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
7: És az új pult, meg a szerszámok?
8: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
7: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
9: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
10: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tondai Cosmetics Kallos boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro. Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
11: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
12: Black Friday a Gammában.
13: Novemberben hatalmas leállás.

0: 80%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Romániában. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Ma megnyitott a Mircea Bireu úszoda Marosvásárhelyen. Kettől péntekig reggel 6 és este 10 óra között fogadják a látogatókat. Az utolsó belépés este 8:30-kor lehetséges. Szombaton reggel 8-tól este 8-ig tart nyitva. Vasárnap zárva lesz, hétfőn pedig a délelőtti takarítás után délután 2 órától látogatható. A 2 órás belépő felnőtteknek 25, gyermekeknek, nyugdíjasoknak és háborús veteránoknak 19 lej. A 3 év alatti gyermekek és a fogyatékossággal élők ingyenes léphetnek be. Módosította a Marosvásárhelyi helyi tanács a díszpolgári cím és a pro urbe kitüntetés odaítélésének szabályzatát. A változtatások pontosítják a jogosultsági feltételeket és az eljárás menetét. Céljuk pedig az átláthatóbb és szervezettebb odaítélés. Az önkormányzat ezekkel a döntésekkel a sport és a város fejlődésének támogatását, valamint azoknak az embereknek az elismerését kívánja erősíteni, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közösség életéhez. 14,3 millió eurót hagyott jóvá Romániának az Európai Bizottság az uniós szolidaritási alapból a 2025-ös súlyos árvizek okozta károk egy részének fedezésére. Egyelőre nem tudni, hogy ebből mekkora összeg jut Parajdra, ahol a tavaly májusi áradás súlyosan érintette a Sóbányát és a környékét. Petres Sándor, Hargita megye prefektusa szerint a térség biztonságossá tételéhez több százmillió lei értékű beruházásra van szükség. Parajdon tovább is érvényben van a veszélyhelyzet, a kockázatok pedig a vízügyi munkálatok befejezéséig fennállnak. Románia további védelmi célú forrásokhoz juthat az Európai Unió SAFE programjából, miután a tagállamok csökkentették korábbi finanszírozási igényeiket. Az újraosztató összeg elérheti a 20-21 milliárd eurót, ennek jelentős része az olasz és a magyar igénylések mérsékléséből szabadulhat fel. Az Európai Bizottság az év végéig új pályázati fordulót hirdethet meg. Románia eddig mintegy 16,7 milliárd eurós támogatást kapott a programból, de a további források megszerzése nem automatikus, Bukarestnek új finanszírozási kérelmet és konkrét védelmi projektet kell benyújtania. Átlagosan 80%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak Romániában 2026. augusztusában, mint 2017-ben. A legnagyobb drágulást a kötelező gépjármű felelősség biztosításnál, a villamos energiánál és egyes élelmiszereknél jegyezték. Az Országos Statisztikai Intézet elemzése szerint az RCA díja csaknem 2,9-szeresére, az áram pedig több mint 2,6-szeresére nőtt. A jóhús ára mintegy 2,5-szeresére emelkedett.
1: Több mint 30 év kihagyás után visszatér Afrikába a Formula 1, erősítette meg ma a versenysorozat vezetősége. A bejelentett 10 éves megállapodás értelmében Ruanda a következő évtized elején csatlakozik a versenynaptárhoz. A fővárostól Kigalitól mintegy 40 kilométerre egy teljesen új állandó versenypályát építenek. A Formula 1 legutóbb 1993-ban rendezett futamot Afrikában a dél-afrikai Kialami pályán. Alexander Zverev még az idén átveszi a vezetést a férfi teniszezők világranglistáján, és a 30. játékos lesz, aki az ATP rangsor élére kerül. 29 éves német teniszező legkorábban november 2-án válhat világ elsővé, és már biztos, hogy az évet is az első helyen zárja. Zverev idén két Grand Slam tornát nyert, a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodott. Boris Becker után ő lesz a második német teniszező, aki vezeti a férfi világranglistát.
0: Hűvös lesz az előttünk álló éjszaka, átlag 3 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakulnak a maximumok, átmenetileg jobbára száraz napunk lesz szerdán, de a hét második felében gyakran érkezik csapadék.
2: Most pedig. A hetedik te magad légy, mondaná József Attila, de még csak a 6. órában vagyunk a délutánnak, úgyhogy maradt még egy egész óra a vagány-vágányból, gyertek, tartsatok velünk ebben is.
3: Ha minden igaz, akkor hárman vagyunk itt. Kis Bence, Vészabolzsolt és Horváth Gábor. Megyünk tovább, tehát a vagány.
4: Meg én, meg a Józsa, meg a Béla. Na mindegy, jó. Hallgatunk mindenfélét, már csak azért is, mert van nekünk magyar zenénk. Ebben is jók vagyunk. Karamellen, Nágyzsesz Tettővel indítjuk az órát. Ami fel fog most csendülni így az utolsó nekifutásunkhoz, az a szabad esés.
5: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni

0: Sepsiszent György attól van felháborodva, mert az emberek a bicikli útról nézik a fiaiknak, a gyermekeknek, a fiataloknak a futballmeccset. Van egy ilyen nyitott pálya ott a Sepsi Aréna, Duna Aréna, bocsánat, mellett. És az emberek kérlek szépen kiviszik oda a horgásszéküket, és a bicikli útra kiteszik.
1: Egy valaki volt.
2: Hát a bicikli útnak a szélére.
0: Most azért ez előfordul.
1: Igen?
0: Igen.
1: Na, mik vannak? Figyelj, de...
0: Ha egy valaki volt, akkor is téma. Most
2: Zsolt úgy döntött.
1: Várjál, tehát jogilag egy bicikli út az olyan, mint a, mit tudom, mint az autópálya.
0: Pontosan.
1: Az autópálya kerős közepére még nem rakja ki senki a széket. Mert általában aki kirakja, az nem sokat szokáig.
0: Elütnek, meghalsz.
1: És akkor mi van? Akkor a közönség azt mondta, hogy a biciklisek, általában az van, hogy
0: mindig a biciklisek a hülyék.
1: Mindig kiderül, hogy van két biciklis, aki egyszer forgalommal szembe ment, vagy valami hülyeséget csinál, csak van. Azért mindenki hülye.
0: Így van.
1: Ez olyan, mint az összes taxis hülye, azért meg kettő hülye.
0: Ezt akartam én tőletek megkérdezni, hogy mikor lett public enemy number van a biciklis? Amióta bicikli utakat építünk. Nem tudom, észrevettétek-e. Tehát sírtunk a bicikli... Nem sírtunk, tehát még pontosabban fogalmazok.
1: Sokan azt mondták, hogy nem mernek közlekedni, mert nincs bicikli.
0: Nem, hanem általánosan, akik nem is bicikliznek, mondták azt, hogy akkor lesz itt civilizáció, amikor legalább bicikli utakat tudunk a bicikliseknek csinálni. Ezt mondták azok is, akik életükben nem bicikliztek. Na most elkezdték a bicikli utakat építeni mindenfele Erdélyben. Ennek a következménye az lett, hogy a gyalogosok hisztiznek, mert hogy nekik nem maradt elég hely a járdán, mert hogy a biciklis ilyen olyan gyorsan, és az autósok hisztiznek, hogy a... És akkor most szegény biciklisek...
1: Megint vegyem elő azt, hogy mindenki ugyanazokon az nyomvadt utakon olyan, amilyen közlekedik úgy, ahogy tud. Nem kell
2: hát
1: szerintem.
2: Hát jó, de hogyha most már épültek bicikli utak, akkor most miért public enemy a biciklis társadalom?
0: Ez mert elvették a bicikli utak mindenki mástól a helyet, Gábor. Az autósoktól az úton, a gyalogosoktól a gyalogúton.
1: Nyilván, de nem vagyunk Hollandia, hogy nekiálljunk és lebontsunk egy félközpontot azért, hogy a bicikli utat vigyünk el. Ezt azért tegyük, hogy ott volt ilyen. Na ott azért, gondold meg, amikor közölték veled, hogy te itt már nem fogsz többet lakni, mert itt egy bicikli út lesz a házad helyén.
0: Na, de azt akartam ebből az egészből mondani, hogy miért nem egyszerűsítjük le, és mondjuk azt, hogy figyeljetek emberek, tehát van a törvény, oké, nem mindig lehet betartani, van, hogy kivételt teszünk, próbáljunk figyelni egymásra elsősorban. Tehát ne azért ne ülj ki székkel a bicikli úton, mert nem szabad, hanem azért, mert jó fej vagy. Nem azért ne engedd el a kutyádat a bicikli úton szaladni, mert nem szabad, hanem azért, mert legyél jó fej, és ne engedd el.
2: De az a személy, akiről beszélünk, én láttam a fotót róla.
1: Igen.
2: És ki volt, tehát azért az látható, hogy nem a teljes bicikli utat foglalja el, hanem de a
0: nem,
2: szélén.
0: Nem, így van, így van.
2: Úgyhogy a bicikli
0: sárgul. Két sárgul az egyiket, igen.
2: Igen.
0: Mondhatta azt, hogy ki tudsz kerülni.
1: Na, én azt is megértem, hogy kényelemben akar ülni, nem tudom. Én nem akarok ebből. Igaziból azon gondolkozom, hogy van itt egy olyan dolog, ami lehet az illető nem biciklizik. Nekem van azért egy-két biciklis haverom, aki komolyan szúrják. 50 kilométerre egy biciklis felgyorsul, mert fel tud gyorsulni, jól meghajtja, teljes erőből, nem fog tudni lefékezni. Ott vagy a sávon, előtt téged, rajta sisak van, téged előtt, nem tudom, de mind a ketten összetöritek magatokat. Ezt ugyanazt tudom mondani, mint annak a bácsinak, akit a múltkor meg kellett győzzek, hogy legyen már oly kedves, hogy engedjen a biciklisávon engem közlekedni, nem ezen a helyen, egy másik helyen, és akkor gúnyosan elkezdett beszélgetni, mert nem próbáltam úgy magamon azt, hogy ne az legyen, hogy én vagyok aki kötekedik, hanem mondtam, hogy de akkor beszéljük meg, hogy miért gúnyolódik velem azért, mert tényleg, és finom, tényleg udvariasan szóltam, hogy ne haragudjon biciklit, kérem engedjen el. Tehát ennyit mondtam, és szerintem ugyanezzel a hangnemmel. Tehát, hogyha ez most gúnyolódást váltott ki, akkor nem értem, hogy hova akarunk kiukadni. Még ott gúnyolod, most tényleg álljak neki, és verjek meg egy 70 éves bácsit, ez milyen lenne?
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Szóval annyit, mint kerülgetjük és kavargatjuk ezeket a dolgokat, hogy autósok, meg motorosok, meg biciklisek, meg gyalogosok, meg mindenféle. És én nem tudom, tehát valószínűleg egy egyszerű empátia rendszer
1: hát az
0: megoldana mindent.
1: A
0: tehát azt kéne bevezetni az empátiát rendszerbe, rendszerszerűen. És én nekem erre megijelvek a veszőparipámat, tudom, mert mindenki unja, de a tudatosítás. Igen. Aha. Tehát, hogy ne haragudj meg. Tehát, hogy oké, és hogy csinálsz bicikliutakat, de akkor tegyél ki táblát mindenhová, gyalogosoknak, autósoknak, hogy itt biciklisek járnak. Mint a vicceset, poénosat.
1: Hát Zsolt, figyelj, erről már beszéltünk sokszor. Itt Gyergyószent Miklóson is mondtam, hogy a biciklisávra, vagy a bicikliútra fel van festve, hogy az a bicikliseknek való szakasz, és így is a járókelők folyamatosan használják. Tehát
0: jó, te fogják is addig, amíg valaki el nem mondja
1: tehát
0: neki.
1: Magyarok idézőjelesen ki van táblázva, de úgyse tartják.
2: Figyelj, én úgy gondolom, hogy egyébként ez az egész azért egy folyamat. Nem vagyunk az elején sem, de a végén sem. Gyergyószent Miklós rosszabbul áll, ott elején vannak ezek szerint. Marosvásárhely jobban áll, több a bicikliút.
0: Semminél nem áll jobban Marosvásárhely. Ezt nagyon rosszul
2: tudom. Székelyudvarhely megint az volt, hogy ott az a biciklisáv nem volt jól kitalálva, de hogy ezek olyan dolgok, hogy megszokják. Ne felejtsd el, hogy az erdélyi magyar emberbe az van kódolva, ha valami új, annak kell morogni. Ilyenek vagyunk, ezt el kell fogadni. Mi is más szövegkörnyezetben valami...
0: Igen. Menjünk vissza a horgászékes bácsihoz, vagy pasashoz, amelyik kiült. Tehát azóta, jól értettem, akkor nem azóta gond, hogy drága volt a belépő a beugró a meccsre, hanem onnan akarta nézni, mert pont a kapu mögött volt.
2: Nem az a mérkőzés volt, tehát ez az edzőpálya. Tehát nem a Duna Arénában volt, mert mellett ott
0: mondtam,
2: van ilyen edzőpálya.
0: Mondtam, hogy mellette van, de mivel gondolom ott akart ülni ő, mert hogy lehet, hogy fia játszott, vagy testvére, ki tudja, nem tudhatjuk.
2: Akárki.
0: Ott akart ő a kapu mögött lenni. De hogy az égben nem jut neked eszedbe, hogy az másokat zavarhat, és erre, hogyha eszedbe jut, miért az az első válaszod, hogy de rohadjanak meg? Valószínűleg ez kell legyen, hogyha te kiviszel egy széket, oda leülsz.
1: Itt azért... Hát nem gondolt bele, és úgy látta, hogy nem nagyon forgalmas az a szakasz, úgyhogy fogta magát is.
0: De Bencinek igaza
1: van. Nem akarom megmagyarázni a tettét, persze.
0: Én őszintén, tehát nem támogatom azt, hogy edzünk a bicikliúton. Ha edzeni akarunk, menjünk az országútra. De van, aki fél, és ott van a bicikliút, és szíve joga ott délutánonként edzeni. Én anélkül, hogy edzek, hogyha mit tudom, sietek, mert én ott szoktam járni a telkemre, én ha sietek, akkor én is simán benne vagyok a 40-42-be. Tehát azzal, ha elcsapom, vagy pont máshova figyelek, mert nézem a tehenet.
2: Hadd mondjak egy példát erre. Na. Ezt most tényleg mindenkinek, meg pláne, hogyha bicikliverseny van, nagyon vegyétek komolyan. Bukarestben volt ezelőtt jó pár évvel bicikliverseny, kordonnal elválasztva a mezőny is, ugye az érdeklődők, és egy bácsi áthajolt a kordonon, hogy ő nézze meg a bicikliseket. Jött, tánulasz volt a figura, sisakkal, de svungból neki a bácsinak, ő elvágódott, verseny nyilván elúszott, a bácsinak a koponyája elrepett, és a helyszínen meghalt. Tehát, hogy körülbelül ezt tudja jelenteni az, hogyha teljes svungból neked jön egy biciklis, aki mondjuk, mit tudom én, 70 plusz kilós.
0: És még mindig ott van, hogyha nem is ezt veszik, még mindig ott van a jó hiszeműség, a jó érzés, hogy ezt azért ne. Tehát, hogy...
2: Ha remességből jön az ember, mi van, hogyha nem biciklizik jól, gyermek, nem tudja kikerülni, elesik, nem kell. Tényleg, na. Én értem azt, hogy az ember kényelmesen akar ülni, én is biztos kényelmesen szeretnék ülni, de meg hát van egy ilyen közúti besorolás ismételten, tehát úton nem szabad széket kirakni. Ha a Nemzeti útra nem tennéd ki, miért rakod ki a bicikli útra?
1: Hát jó, vagyok annyira jó hiszem, hogy azt gondolom, hogy ez a pasas, ez a férfi nem gondolt bele igazából, csak kiment egy meccset megnézni, de nem volt rossz szándékú az, hogy adokitett a széket.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: helyzet az, hogy képzeljétek el, a Marosvásárhelyen van ugye a Kövesdomb lakónegyed. És egy játszótér melletti vendéglátóhelyen sűrözött a napokban két kiskorú, és az arra járó helyi rendőrök igazoltatták őket, és kiderült, hogy még nem töltötték be a 18. életévüket, úgyhogy intézkedtek is a rendőrök. Az alkalmazottat, aki kiszolgálta a kiskorúakat, 5000 lei pénzbírsággal sújtották.
1: Szerintem nem volt annyi fizetése.
0: És a két kiskorú szülei fejenként 100 lejes bírságot kaptak.
2: 100.
0: Igen.
1: Hát ezt a 100 lejt még kibírják, úgy érzem.
2: Jó. Most kérdés, hogy... Igen, mert hogyha jól látom, akkor srácok azért már 16-ot megvannak. Ki van takarva a fejük, de azért így, igen, nem tudom, fizikumból azt mondanám, hogy legalább 16 évesek. De 18 nyilván egyikük sincs. Ez nagyjából ez fölröppen ez a hír, most kérdés, hogy ki hol csipi el, de hogy azért majdnem minden városban azért legalább szezononként egyszer megtörténik ez a dolog.
1: Így van. És akkor bezárnak általában egy kocsmát, utoljára ilyesmiért kocsmát zártak be, így nem van. Zárták, igen, be. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen értelemben akár szerencsésebb helyzet is volt.
2: De ez egy nagyon, ez egy olyan komoly dolog, egy olyan társadalomban, egy olyan országban, ahol az alkoholizmus mértéke rendkívül magas, világszinten, nem európai szinten, igen, ez egy olyan nagyon súlyos probléma, hogy legalább felét el kéne írni annak a szigornak, amit Amerikában csinálnak. Tehát ott 21 év alatt nem ihatsz, de ott tényleg nem ihatsz.
1: Mondjuk azt, hogy meg kell erőltesd magad, hogy szeszes italhoz jussál.
2: Nagyon durván.
1: Hát úgy, mint nálunk, hogy kell egy 21 éves, akkor aki megveszi a sört.
2: Ott azt is felelősségre vonják.
1: Hát nálunk is. De figyelj, házi bulik, na jó, kattanjunk vissza. Akkor megint kérdem, hogy mindenki nyújtsa fel a kezét, aki nem fogyasztott alkohol 18 éves kora alatt.
2: 17 éves koromban ittam meg az első sörömet.
0: Én is így vagyok. Az első boroskólámat pontosabban.
2: Nem voltam 17, 16. 16, ez a hivatalos. De még az még nem számít ivászatnak. Azt hiszem, akkor, mikor elkezdtem...
1: Várj, mi számít ivászatnak, amikor először berúgtál?
2: Hát úgy, nem tudom, legalább megcsicsentem. Mert ott, amikor megkóstoltam először a sört, utána ilyen egy sör, két sörök voltak, mit tudom én, elég hosszú időn keresztül. Talán 18 éves voltam, amikor először ültem úgy asztalhoz, hogy akkor most ígyunk.
1: Ja, jó van. Hát szép erény. Az mondjuk amúgy is jó, hogyha nem műveli az ember. Én nem tudom, szerintem 9-es koromban ittam először, berúgni nem tudom, mikor sikerült, biztos később. Azt hiszem 10-es voltam.
2: De nem leültünk a kocsmába, könyörgöm, akkor se.
1: Hát az mondjuk, amikor 16 éves voltam, igen, az Magyarországon volt egyébként, és egy kocsmának volt két polc a töményitala, és azt úgy végigittük.
2: De hogyne, hát én az első sörömet ott ittam kocsmában.
1: Na, tessék. Nem, fel sem merült a gondolat, hogy nem szolgálnak ki.
2: Sőt, ha már belegondolok, akkor ugye a sörözések úgy társasági szinten a tanárokkal közösen egyébként a kocsmában ment.
1: Nem mondjál ilyeneket.
0: De akkor még nem, ha jól emlékszem, akkor annak idején még nem volt törvényben az, hogy
1: 18 éven aluliakat ki lehet szolgálni.
2: De hogy nem, de ki
0: akkor is törvényben? De ne, ez a 90-es években.
1: A 90-es években, ne arra, hogy az a hely, ahova jártunk, csak nem akarok tényleg problémát okozni nekik, de hát akinek van egy kicsi fantáziája, kitalálja.
2: Én 18, tehát hogy én értem, hogy ti vének vagytok, mint a föld, de...
0: Ja, várjál, tényleg.
1: Én 2000-ben lettem 18 kereken, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma, érvényben volt már akkor is. Életemben először a személyimet alkoholvásárlásnál, tudjátok, mikor kérték el? A 18. születésnapomon.
2: Tőlem tavaly tusványosan az üzletben.
0: Ne.
2: Hogy ne, hogy gyerekek.
1: Nézzétek, látom, csufalkodtak velem, hogy úgy nézek ki, mint a télapó, de tudjátok-e, mi az előnye? Nekem cigarettát is, alkoholt is bárhol adnak. A sógornőm, aki valamelyest idősebb, mint én, tőle elkérték a személyigazolványát, akkor átkacagta. Csaj megnézte, hogy jaj, ne tessék haragudni, nem gondolta.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Reklám.
1: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
3: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
1: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
4: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camel Shoes. Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványa. Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camel üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camel Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
5: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
7: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
8: Rádió.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Szóval arról beszélgetünk, hogy Marosvásárhelyen két ifjút elkaptak, hogy alkoholt fogyasztottak egy játszótér. Most a játszótér az meg nem fontosnak.
1: Lehet, hogy játszótér.
0: Tök mindegy, pont hú, a dombon volt, az a lényeg. És itták a sört. Itták a sört. És pont arról beszélünk, hogy mi is annak idején ittuk a sört. És mondom, én is akarom, hogy...
1: Jó volt-e?
0: Hát jó volt.
1: Nem volt jó, na tisztázzuk. A sör, sör. Olyan mocskokat ittunk, könyörgöm, én csodálkozom, hogy itt vagyok.
0: Voltak ott jók is azért.
1: Mennyi volt a csiki barack, ami szerintem csiki sem volt, de barack az nem
0: én
1: az biztos.
0: Én nem is emlékszem.
1: Én is alig.
0: A lényeg az az, hogy emlékszem, hogy még tanárok is csatlakoztak hozzánk emlé annak idején.
2: Jaj, hát persze, igen. Lehetne szórizgatni erről. Számomra az a furcsa, hogy ugye azt említettük, aki kiszolgálta a srácokat, ő 5000 lejt kapott pénzbírságot, míg a szülők egy 100%-ért
0: nem. De a szülőknek te többet adnám?
2: Én nem tudom, hogy egyáltalán a szülők tudnak-e arról, hogy a két srác elment.
0: Hát nyilván ilyenkor úgy a törvény embere azt várná el a szülőtől, hogy legyen annyira felelősségteljes szülő, hogy a gyerekét úgy neveli
2: fel.
0: De öcsém, most már tényleg, tehát most már a fejeden az éppen át nem eshetsz. Tehát, hogyha a gyermek hülye. Tehát most...
1: Na, figyelj, erre nyilván megkérdezték volna annó a szüleinket, hogy egyet érte ön azzal, hogy az ön kicsi fia, Zsoltika, Gabika, Bencike isznak, akkor nyilván azt mondták volna, hogy nem értünk egyet vele. Mert mégis mit mondtak volna? Nyilván azt se lehet csinálni, hogy hozzákötnek a... nem fűtőtestet fogok mondani, hanem a kalorifert, a kaloriferhez, hogy ne menjél ki a házból.
0: Például én nagyon sokáig beszámoltam édesanyámnak pontosan arról, hogy mit fogyasztottam. Nem kérdezte, hanem valamiért én úgy gondoltam, hogy ezt el kell mondjam neki. És éppen ezért egy olyan fajta bizalom alakult ki irányomba, ilyen szempontból, hogy de ő például érdekes, mert hogy szülőként sem tartotta azt elvetendő, vagy sem, nem tudom.
1: Édesanyám pedagógus, tegyük azt is hozzá.
0: Igen, tehát hogy mit tudom, én nem voltam még 18, azt hiszem, vagy már voltam 18, de még sulis voltam, az a lényeg, mert 19 éves koromban végeztem az iskolával. De hogy... nem tűnt akkor fel senkinek, hogy mi tanárokkal sörözünk.
1: Szerintem volt nekünk is arra példa. Azt biztos, hogy a banketten ott kocintottunk tanárokkal. Arra emlékszem határozottan. Volt, akivel tegeződő viszonyba váltottunk.
0: Igen.
1: Én akkor nem értette. Az nem volt, meg egyébként már akkor már nagyjából mindenki 18 éves volt.
0: Na, én azt akartam ezzel mondani, hogy van az a normalitás, amikor minden a normalitás szintjén marad. Nincsenek nagy részegségek, nem törünk össze semmit, nem csemerkedünk, hanem egyszerűen nem tudom, emberek maradunk. És visszatérve, most egy picit visszacsatolnék a Puskás Tivadarra, ezért nem kell ilyen csúfságokat csinálni.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új

0: Legutóbb azt mondtam, hogy ezért nem kell ilyen csúfságokat csinálni, én a sajtóra értettem, hogy nem kell csúfságokat csinálni, kell hagyni az embereket éljenek.
1: Úgyhogy búcsúzunk most tőletek. Ennyi fért a mai vagányvágányba, holnap aztán ismét találkozunk. Habár holnap már csak ismét ketten
2: leszünk. Fokhíjasan leszünk. Zsoltika, remélem, hogy olyan helyre mész, ahol jó neked, hogyha már szabadságra mész.
0: Nagyon jó helyre megyek.
2: Jó, tehát akkor
0: mindenkinek jó lesz.
2: Négy a könnyecskéket így elrakom a tenyerembe, és akkor majd sűrűn gondolunk rá.
0: Jövő pénteken találkozunk.
2: Hello.
1: Puszt.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
9: A Brikóban október 14-ig az Árunál fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
10: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
11: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
12: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
13: Aktualități. Știrile Radio Gaga. temperaturi modeste și averse pe alocuri. Consiliul Județean Harghit a distribuit 64 de stații radioportabile. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile.